0: fajunk. Gondoltuk, hogy mindig ennyire jó. De ez a nagy magyarság, akkora tisztelet. Hát ez csodálatos volt ez, ami fogadott minket, úgy, ahogy fogadtak is, mint művészeket, ellátásba, bármibe, ahogy a színpadon voltak, ahogy törődtek velünk, napközben is, nem csak a színpadon. Hát tényleg le a kalappal a művésznő előtt is. Csodálatos.
1: Mit játszottak, mi volt a műsor?
0: Hát abból magába foglal sok mindent. Magyar nóta az természetesen, hogy az volt. Puka Karcsinak az a csodálatos, fantasztikus muzsikája. Ugyanúgy a tradicionális az, ami a Monti csárdás, játszottunk azért olyat is, hogy mégis egy valami más stílus legyen, a költőparaszt. Igazából mi rajkósok voltunk, ez nem egy nagy újdonság volt, ezt most minden fellengzés nélkül mondjuk, ezt
1: ez a rajkósok repertoárja, mondhatjuk így.
0: Van.
1: Így.
0: Most azt is beletehetjük, a Brahms, egy, kettő, meg igazából majdnem, hogy spontán is jött, és nem volt egy olyan nagy, próbáltunk természetesen, hogy próbáltunk rá, de nekünk nem megszakító az, hogy most jön, kérnek valamit, egy másik számot, mondjuk a Rózsavölgyit, vagy a Orfeuszt, Nyitányt elkezdjük, mert igazából ezt átjátsszuk már.
1: Hát persze, hát már évtizedek óta együtt játszanak Puka Károllyal is, ha jól sejtem.
0: Így van.
1: És ezek szerint van kereslet erre a műfajra, van kereslet erre a stílusra? Élvezik az emberek?
0: Hát fantasztikusan van. Én ezen el is csodálkoztam, és nagyon hiányolom, hogy itt nincs ilyen érdeklődés erre.
1: Itthon Magyarországon?
0: Itthon Magyarországon. Egy kicsikét úgy elgondolkoztam, meg egy kicsit elkeserített is, mert én benne voltam még a nagyon régibe, amikor ugyanilyen kereslet volt, nem csak mint anyagilag, hanem az a hozzáállásuk az embereknek, ahogy szerették ezt a fajta zenét, valami megváltozott, és ezt ugyanezt láttam kint, hogy ott meg egy ahogy elkezdtem a beszédet, hogy fogadták a zenénket, milyen tisztelettel voltak a zenészek iránt, a műfaj iránt.
1: Tehát kint jobban ápolják még ezeket a hagyományokat, megmaradt még ez a fajta a tisztelet az igazi magyar kultúra iránt?
0: Ez abszolút.
1: Hiszen ez a magyar kultúrának a része. Tehát nem csak a Brahms magyar táncok a Rajkó előadásában, hiszen azért ők nem úgy játsszák, mint egy hagyományos klasszikus szimfonikus zenekar, hanem valami egészen egyedi ízzel játsszák ezt a Brahms magyar táncot. Vagy a Monti csárdás, ami egy örök klasszikus szintén. Vagy hát a magyar nóta, ami természetesen a magyar kultúra szerves részét képezi. Egy igazi gyöngyszeme. Így és van. Ott még azért mégiscsak ezek szerint jobban foglalkoznak, jobban ápolják ezt a tradíciót.
0: Hát szerintem a maga a zene szeretete, a magyar zenének a szeretete nagyobb bennük. Szerintem ez az, ami ezt okozza, hogy még most is van meghívások, többször lesz is, most is készülünk, és ezt hiányolom innen, hogy nincs meg a magyar nótának az a magyar cigányzenének is a vágyódása, hogy ez egy hatalmas, ahogy te mondtad, ez egy kincs, a magyarságnak egy kincse. Ezt össze kell kötni, azt, mert tényleg ezt egy cigányok játsszák a magyar nótát. Most a cigányok játsszák a Brahmst. Az, ahogy elkezdte te is mondani, hogy ez egy átirat. Azért szól annyira másképpen, mondjuk egy Brahms, egy Monti csárd, ez mind klasszikus darab, hát te tudod aztán persze. A legjobban, vagy egy költőparasz, vagy egy Offenbach, hát ez a megszólalás nem lehet utánozni, és ettől olyan varázsos, szerintem a megszólalástól, mert hát volt is egy nagy pedagógusunk, a Farkas Gyula bácsi, és gondolom ezt már van, aki azt mondja, ennyiszer mondani, de hát ezt nem elég.
1: Nagyon fontos,
0: mondani.
1: Hiszen generációkat nevet a Rajkó zenekar keretein belül, de erre is mindjárt rátérünk.
0: Yeah.
1: A cigányzene tulajdonképpen, amit ma cigányzenének hívunk, vagy hát mondjuk így, hogy kávéházi cigányzene divatos néven, hiszen régebben azért csak egyszerűen cigányzeneként hivatkoztunk erre, ez mit akar? Mert hogy ez valójában nem egy olyan fajta műfaj, ami egy kimondott stílus, hanem ez egy ilyen átfogó műfaj meghatározás.
0: zenét az én, ahogy meghatároznám. Na most már az én is idősödő ember vagyok. Szerintem ez egy szórakoztató zene volt, ami az érzelmekre hatott, és azért tudtunk ezzel, mert mindenki érzékenyebb volt akkoriban a kávéházi vagy asztali muzsika, mert ebben fejezték ki az érzelmeiket. És valahogy ez a mostani generáció valahol meghidegedett. Nem érzékeny. És nem azért, mert sok helyen járok, például sok helyen is járok, itthon is, és csodálkozom azon, hogy van rá kereslet.
1: A cigányzene mindig nagy hatással volt az emberekre, és nem csak a nagy zeneszerzőinkre, mint például Liszt Ferencre, Brahmsra, Kodályra is még sorolhatnánk, hanem a nagy művészeinkre is természetesen. És akkor itt megemlíthetnénk Hubait, hiszen a csárdai jelenetek, Hubai volt egyébként az egyik rektora a Zeneakadémiának, és az ő műve, a csárda jelenetek, az például Rajkónak egy állandó műsora volt.
0: Így igaz.
1: Tehát, hogy volt ez a fajta hatás, hogy a cigányzene, az akkoriban úgy hívtuk, hogy cigányzene, az nagy hatással volt a klasszikus művészekre is. De természetesen Joachim Józsefet is megemlíthetném, aki például Boka Károlynak egyébként a kesergőjét imádta. Van. Nagyon szerette és rendszeresen játszotta. Tehát megvolt ez a fajta hatás a cigányzenészek részéről a klasszikus zenészekre, és persze fordítva is, hogy a klasszikus zenészek is hatottak a cigányzenészekre, és többen zeneakadémiát is végeztek, Sovánka Antaltól kezdve, aki még a múlt század elején élt egyébként. És akkor még sorolhatnánk természetesen ezeket az embereket. Tehát cigányzene mindig a szerves részét képezte a kultúránknak, és mindig hatással volt a klasszikus zenére is. És ez szerintem nagyon fontos kiemelni.
0: Így igaz, szerintem is egy, sőt, én azt mondom, hogyha valaki nem abból merít, ez az én lehet, hogy saját véleményem, a klasszikus zenéből. Én úgy gondolom, hogy a mi cigány zenész megszólalásunkat úgy kell megszólalni egy cigány zenész, cigány zenekarnak, mint egy jó kamara zenekarnak, aki mindenki tudja a reszortját, tudja kiemelni a prímet, akinek van a szó, és ha úgy megszólal, mint akkor az, na most az előbbihez visszatérve, azért akartam visszatérni, hogy a kávéházi cigányzene az akkora örömet tud adni, meg tud segíteni a bánatba, ha valakinek bánat. Ez erre épült szerintem, ez érzelmi szálon fut. Itt már nem a tudásról szól. Az, hogy a tudást megszereztük, úgy, mint klasszikus alap, és ennek örülök, hogy ennek már én is a részese voltam, hogy már nem csak úgy mondták a cigányzenészeket, ugye naturista, mert tényleg fantasztikus ez a képesség, ez csak náluk. Én úgy gondolom, ez a cigányzenészeknél egy fantasztikus képesség az, hogy úgymond lecsorni, tudod, dolgokat.
1: Igen, így van.
0: Hát ez szerintem egyedi nagyon. És ez a zene, ez a kávéházi zene, ez akkora segítség volt az embereknek, és ezt hiányolom, hogy amikor bánatuk, örömük volt, ez nagyon tudott nekem, amikor leültünk muzsikálni nekünk egy asztalnál, ott láttuk, hogy örömöt tudtunk csalni a szemébe. Ha bánatos volt, akkor láttuk, hogy kivirult, de ha bánatos volt, vagy szomorú, most megint megismétlem, vagy ha csak egy esküvő, vagy egy születésnap olyan örömet tudott ez a zene. És most már hiányolom azt, hogy nincs.
1: Mert a nemzeti öntudatnak is egyébként a kialakulása, ez még persze visszanyúlunk a 19. századba, de hogy akkor is mennyire fontos volt a cigányzene, hiszen a cigányzene akkor érte a virágkorát.
0: Virágkor, így.
1: Akkor érte. És aztán persze a cigányzenészek egyre jobban fejlődtek, és a végén odáig jutottunk, hogy volt egy Bacsi Kelek, egy Banyák Kálmán, egy Sívó József, és sorolhatnánk még a nagyszerű művészeinket, akik cigányzenét is játszottak, és közben a New York-i filharmonikusoknak volt a koncertmestere, vagy a bécsi filharmonikusoknak volt a koncertmestere. Tehát, hogy ezekre a zenészekre igazán büszkék lehetünk, és felnézhetünk rájuk.
0: Igaz.
1: Egy picit térjünk vissza a klasszikus gyökerekhez, hiszen mielőtt a Rajkóba került, nagyon fontos, hogy a családi háttér, a családi motiváció miként indította el a zenei pályán. Zenei családban született Janó bácsi.
0: Igen. igazából nem volt olyan nehéz megválasztani azt, hogy én mi leszek.
1: Természetes hát, volt. Most ebben nőtt bele.
0: Édesapám, édesanyám részéről is minden felmenő zenész volt. Most az egyik volt hegedűs, a másik volt brácsás, de inkább, most már kiemelem, brácsások voltak. Mind a két részről a nagyapáim. És hogy ez nem volt olyan gondot okozó, hogy mi leszek, csak abba lett gondot okozó, nem gondot okozó, hát egyszerűbb lett, mert igazából voltak olyan testvéreim, akik a műfaj között is tudtak, az egyik gitáros volt, lehet, hogy ez örökölendő volt, egy örökölt valami, vagy az én vágyam arra, hogy azt is szeretem, ez már benne volt, már kicsi koromban. Úgyhogy a felmenőim között voltak az én mindenevők, úgy, ahogy most mondják, ez a zenei stílusokban.
1: És ők is játszottak jazz, szórakoztató zenét, cigány zenét.
0: Így van. Annyi, hogy akkor nem volt még, mert ez a tényleg, amit mondtam, hogy naturisták, akkor tényleg volt egy kicsit, aki a nagyapám olvasta a kottát, de a másik például az nem, de akkor még nem volt ennyire klasszikus vonalon az én családi vonatkoztatásban, hogy ki volt a felmenők.
1: Akkor ez természetes volt, hogy zenei pályára lép, és akkor gondolom az első inspirációkat és az első tanításokat a családon belül kapta.
0: Ez így igaz. Ez így igaz volt. A apukám az gitáros volt, csak szegénynek abba kellett korán hagyni, mert úgymond lebénult a bal egyik keze, és utána már nem tudott. De igazából tudott nekem olyan tanácsokat adni, vagy meg tudta úgy mutatni. Gitár volt az első, amit a kezembe vettem. Az volt az első azon 5-6 éves koromban. És utána már nem volt segítség, utána a másik nagyapám indítatására azt mondta, hogy a Janót írassuk be hegedűre, mert ez volt az alap. Most nem volt az, hogy most prímás, vagy nem. Maga az, hogy legyen a hegedű indíta, vagy mint most szokás mondani, hogy a zongora az alap.
1: Így van.
0: Na, ő így gondolta a nagyapám, mert ő is hegedű, de brácsás volt. És akkor ez volt az indítók.
1: És amikor bekerült a zeneiskolába, akkor tulajdonképpen már játszott. Akkor már lehet, hogy már kottát is olvasott.
0: Hát igazából nem, mert akkor még csak a apukám így kézről mutatta azokat az akkordokat. Inkább akkor azt mondom, a fülem nyílt ki.
1: Aha.
0: Meg a gondolkodásom arra, hogy kell a harmóniákat kezelni. Ezt megtudta ő, amikor még nem is tudtam a kottát olvasni. Majd csak utána lett, amikor beírattak az elsőbe, hegedűre.
1: Tehát az az igazság, hogy egy kisbaba is először beszélni tanul, és csak később tanul írni, olvasni.
0: Igaz.
1: Tehát,
0: igaz.
1: Hogy ez a természetes folyamata ennek, csak nyilván a klasszikus zenei oktatás, meg hát a hagyományos zeneoktatás épül arra, hogy már a kezdetektől a kottaolvasást előtérbe helyezni, ami természetesen helyes, csak egy zenész családban felnövő gyermek azért ezzel másként van.
0: Igaz.
1: Másként vagyunk ezzel. Utána bekerült a Rajkóba, ahol egyébként szintén kézről tanította a Gyula bácsi. Tehát a tradíciót ő azért megtartotta.
0: És nagyon,
1: ez nagyon érdekes.
0: És nagyon jól tette.
1: Nagyon jó.
0: Szerintem. Most nem akarok ebbe belemenni, mert ez nem az én dolgom. De az én látásom szerint, meg ahogy én gondolkozom, pedig utána már tanultam, kottát olvasok, stb. Amikor így mutattak ennek alapján, mint ahogy a Gyula bácsi, az maradandóbb volt. Marad, sokkal jobban megmaradt, mert most is gyakorlom, például a gyerekekkel mondják, hogy apu, most ezt kell megtanulni, és akkor kiosszák ugye a kottákat. Jó, oké. De most érzem azt, hogy nem marad meg úgy, nem azért, mert az időskorom, én akkor is ezt vallottam, amikor még benne voltam, hogy sokkal nehezebb megtanulni, nem tudom, ez milyen iskola ez, vagy hogy milyen alapján van ez a kézről mutatás, vagy meg, de sokkal, szerintem sokkal maradandó.
1: Hosszabban megmarad a memóriájában a zenészeknek, és ezt már többen elmondták egyébként, erről már többen beszámoltak, és tapasztalatok is vannak, tehát, hogy mivel az élmény alapú oktatás az nagyobb hatással van a gyerekekre, ezért bizonyítható, hogy egyszerűen jobban megmarad, hosszabb távon, és gyorsabban megtanulja a gyerek ezeket a dolgokat. Természetesen a kódtaolvasás nem elhanyagolható. Ezt mindig ki kell hangsúlyozni. Így, és természetesen a mai cigányzenészek közül is már mindenki olvas kódtát. Nem úgy, mint Bihari idejében esetleg, igen, hiszen Bihari még tudjuk, hogy nem tudott a 19. század, igen, elején kottát írni, igen, hanem más jegyezte le helyette ezeket a dallamokat, amiket ő írt. De azért ma már egészen másként működik. Igen. Milyen élmény volt a Farkas Gyulával, a Gyula bácsival együtt dolgozni a Rajkóban?
0: Ez most így egy kicsit elgondolkodtató volt, de jó kérdés. Mert amikor bekerültünk, először egy nagyon nagyon szigorú tanárt, és akkor az ember ugye befeszült, de amikor együtt, amikor utána már kezdték föllazulni, volt nála az a rend, az szó se róla, én most is azt mondom, és nem vagyok ilyen kegyetlen, de hiányzik azért most. Szerintem a pedagógiában nem azt mondtam, hogy most is nem drasztikusan, de ő egy kicsit drasztikus volt. Volt, amikor egy vonóval úgy fejbe vágta a gyereket, hogy az csak úgy csenget, de szerintem megvolt még annak a kevesebb tehetségű, aki nem volt olyan tehetséges gyerek, még annak is megmaradt. Lehet, hogy úgy bele, tényleg szó szerint beleverte, de az megkérdezed most tőle, az most is tudja.
1: Így van.
0: De és még plusz ez a tanítás, amiről most az előbb beszéltünk, ott ült, és aki egy kicsikét tágabb volt az agy, vagy a kívánása a zenére, meg most minden dicsekedés nélkül. Például ott ültem, és addig ott, amíg vártam, hogy megmutatja a hegedűsöknek, megmutatja a bőgösöknek, és míg rád került a sor, és ha figyeltél, megjegyezted majdnem az 50%-át. És még közben nyílt a radar, a fül, a belső érzés, és megtanultad a stímeket. Tudtad, hogy a csellós mondjuk 50%-ra neked jutott eszedbe, hogy neked azt kell játszani.
1: Aha. Tehát tudták egymás szólamait a gyerekek. Ez
0: aki odafigyelt. Uh-huh. De volt, aki nem, és akkor neki annyi elég volt, hogy megtanulta a hegedűn, vagy a brácsáján. Azért mondtam, hogy aki egy kicsit nyitottabb volt, aki szeretett volna még. De ez nem tudatosan volt. Például én imádtam ezt hallgatni, bennültem. Akkor mondta, hogy menjenek ki most ezek, most maradjanak bent azok, a bőgős, én benn maradtam egy kicsit, és valahogy érdekelt. Uh-huh. Ennyi az egész, és akkor tágabb lett az egész.
1: Gondolom, hogy ezeket ő is a tradíciókból hozta, hiszen ő a 30-as években a Rigó Gábornak a Rajkó zenekarában tanult, játszott, és ott volt.
0: Igen.
1: Második hegedűs, ha jól emlékszem.
0: Igen.
1: És valószínűleg akkor ők is úgy tanulhattak ezzel a módszerrel. Ezt persze nem tudjuk.
0: Nem említette. Uh-huh. Mondta volna, akkor megjegyeztem volna azt, hogy nagyon figyeltem állandóan, hogy az ő magyarázatát. Sokszor mindig, amikor együtt vagyunk, így rajkósok. Már megemlő, ja, Gyula bácsi az így mutatta. Uh-huh. És ha összejön 10 rajkós, az tuti, hogy a 7 megegyezik avval, amit az mondott. Mert mindenképpen benne maradt.
1: A beszélgetésünk elején beszélgettünk arról, említettük azt, hogy Puka Károllyal már évtizedek óta játszik, és pont innen ered a forrás. Hiszen akkor ő is ugyanezen az iskolán ment keresztül, Janu bácsi is ugyanezen az iskolán ment keresztül, és természetesen rengeteg cigányzenész, hiszen ő generációkat nevelt ki a Rajkón keresztül. És tulajdonképpen azért tudnak mind annyira közös nevezőre jutni, hiszen a gyökerek közösek, a tanulmányok közösek. Ez a Farkas Gyula Akadémia, hívjuk így.
0: Így igaz. Így
1: tulajdonképpen.
0: Ez nagyon elismert.
1: És miután a tanulmányait elvégezte, ennek volt az egyik záró akkordja, a kategória vizsga. Mikor tette le a kategória vizsgát, ami azért én azt hiszem, hogy a kornak mondjuk úgy, hogy a diplomája volt, a cigányzenészeknek a diplomája.
0: Igaz. Így igaz. 80, mondtam is, 81-ben azt hiszem. Uh-huh. 81, azért 81-ben volt.
1: 19-20 évesen volt.
0: Igen, igen, ugye? Igen. Akkor mentem. Akkor már javító vizsga, mert úgy volt, hogy volt a B,
1: igen?
0: És utána az ember érezte, hogy na, még van valami vágya, hogy ebből lehet még, hát akkor bement egy javítóra, vagy van, aki bement rögtön arra. De én egy a másik évre rám már mentem be, mert szerettem volna. És ez, én úgy gondolom, hogy akik voltak a kornak a nagyjai, Lakatos Sándor, Boros, Lajos bácsi, Járóka, meg a, akik ott voltak a vizsgáztatóba, ez ők nem azt, azt jelentette, hogy te, ahogy te mondtad, ez a kornak a diplomája volt, megelőlegezték, hogy te akartál egy szintet. Van, aki megelégedett egy avval a szinttel. Ennek is volt egy olyan, hogy van, aki volt egy éttermi zenész, volt egy szállodai zenész, és ott más repertoárok mentek. De aztán volt egy olyan is, hogyha megemlítettem, mert az is valós, egy kocsma zené. És sok mindenből tudsz tanulni. Na most, ha ez a három össze, ez a három fajta hozzáállás, hogy te kocsma, éttermi, szállodai, színpadi, mondjuk, akkor ez egy összetevődik, akkor már te egy, hogy mondjam, akkor már te egy minőségi zenész leszel. Ez bármilyen hangszerre érthető.
1: Milyen műfajokat kérdeztek mondjuk az A kategóriánál, ami a legmagasabb volt, hiszen ezzel a végzettséggel, képzettséggel lehetett hotelekben játszani?
0: Hát igazából az volt a...
1: Tehát milyen műfajokat
0: kellett? Általános, vagy Szarazáti, az mondjuk a hegedűségnél az egy magasabb mű volt. Most az én esetemben, amikor bementem, most például én a Helyre Katit muzsikáltam, meg a Hullámzót, ebbe segített nekem.
1: Hubai Sárda jelenetek.
0: Így van. És akkor én végig eljátszottam, az én kérésem volt, meg az ajánlása Égerland Istvánnak volt, ő kísért le ott, és szolisztikusan ezt le is játszottam, meg ahol volt egy ilyen kottaolvasás, blattolás, akkor volt egy olyan, hogy a Perpetuum Mobile, de nem C-durban, hanem F-durban játszottam. Volt az embernek egy valami vágyódás, hogy több is van ebbe. Amit megemlítettem neked, hogy és tényleg minden szerénységgel mondom, nem azért hoztam föl. Mindenkinek volt egy ilyen. Ha ez nem volt, akkor megelégedett azzal. De én nem voltam még ezzel sem megelégedve. Még nagyon, ha megemlítettem, a műfajokat is nagyon szeretem. Klasszikus műfaj. Az a nekem a mérvadó. A zenéhez semmi más nekem. Az a plafon. Mai napig is imádom hallgatni a klasszikus műveket, bármilyen hangszeron nekem. És attól én úgy gondolom, nekem a hallásom is, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy az akkord, meg maga az, hogy például van egy mű, és hogy te kiveszed a basszust, na ez a fajta Gyula bácsi szisztém, csortam ki, így, hogy mi volt, hogy vették azt, és ki tudtad, le tudtad írni már, mondjuk egy darabból, hogy na ezért mondom a klasszikus alapot, nem csak, de ez vonatkozott a cigányzenére is, mert akkoriban nem volt más olyan lehetőségünk, hogy mint most adott nekünk ez a YouTube, stb. Nekünk el kellett menni a Kulacs étterembe, ott volt a Olá Kálmán, a Boros Lajos bácsi muzsikát, és hál' Istennek már csak akkor úgy ismerhettem meg, amikor már vizsgára mentem, hogy mehettem hozzá a zenekarba is, de hát ez szerintem majd később kell lesz majd megemlíteni.
1: Mit gondol Janó bácsi, hogy mitől jó egy brácsás? Mit kell tudni egy brácsásnak? Mi az az íz, amit feltétlenül el kell sajátítania?
0: Ez a saját véleményem, mert be kell, hogy mondjam, úgy, most ez egy rossz hasonlat, de be kell épülni a zenekarba, hogy te legyél egy mindegy testnek van a felépítése, és te legyél az a hang, amit megkíván az a, de ez minden darabnál. Ez legyen az, amit megemlítettünk, egy Monti csárdák. Ott is neked tudni kellene, igazából, ha olyan zenész vagy, hogy nem foghatom meg mondjuk mindig állandóan ugyanott azt az akkordot, ha ő megfogja alul mondjuk egy át, akkor én biztos, hogy nem fogom azt az át megfogni ott, hanem próbálom kikerülni azt a témát mondjuk, egy brácsos funkció, ez csak az akkord része, akkor a tempóba megint csak úgy beleülni, hogy nem kiemelkedne a téma fölé, és a tempó legyen olyat, amilyet megkíván az a darab is, az a, egy egyszerű csárdásról beszélek, vagy egy egyszerű nótáról, ezt nagyon szét lehetne taglalni. Még egy egyszerű kis, azt gondolják, ó, ez csak egy nótát elhúzok, annak ugyanúgy van lüktetése,

0: akkor ne magasodjon fölé, na most ezt úgy mondom, megint csak, mint egy brácsás, a tempó olyan legyen, amit megkíván az a prímás, megkíván az a darab, hát ezt lehet ezt nagyon szétszedni.
1: Egy másik nehéz kérdés zenei szempontból, hogy mitől olyan különleges egy jó cigány brácsás, amikor esztamot játszik például. Egészen másként játszik egy klasszikus zenés esztamot, vagy egy népzenész.
0: Ez is egy jó kérdés. Többfajta stílusú brácsások vannak. Nem mindenki egyformán. Van, aki például, vannak stílusok. Voltak, mondják, hogy a kacseszt utánozta. Mi nekünk azok már hatalmas nagy. Hankó Feri bácsi. Most kinek ez volt a példaképe, akik mondtam, hogy akik már nagyobbra törők voltak. És az egy stílussal járt. Hangszer ismerettel járt. Azért mondom, hogy mondott, hogy mitől függ. Hát egy ha hallgattam, hogy a Hankó Feri bácsi hogy ütötte meg a kacseszt, a Rigó Jancsi bácsi hogy ütötte meg, hát az egyik egy kicsit súlyosabb volt, tömörebb, a másik egy kicsikét ilyen pattogósabb, egy kicsit élesebb megütése volt. És mind a kettőnek megvolt a jó íze. Az íz igazából ez határozza meg, az íz. Meg hogy belőled mit hoz, melyiket képviseled. Most például én nem tudtam utánozni azt a fajta brácsázást, hanem csak ez állt közel hozzám. Akkor avval a szívvel álltam a brácsához, és ahhoz, aki előttem kérte azt, hogy üssek egy esztamot. Meg megint csak azt tudom mondani, hát hogyha van egy, mert ahhoz azért kellenek tagok is, hogyha meghúzza egy bőgös, egy hosszú esztamot, mert esztamot kérdezték, akkor nekem is egy súlyosat kell, ha egy hosszabbat meghúz, akkor én nem üthetek el ilyet, mert olyan hülyén fog kijönni.
1: Hát ez azért is fontos kérdés, mert összehasonlítva egy klasszikus brácsással, a cigány brácsost,
0: Igaz.
1: Óriási különbség van. És igaz. Ezért is szól nyilván mondjuk egy Brahms magyar tánc másként egy cigány zenekar előadásában, mint egy szimfonikus zenekar előadásában. Óriási ízbeli különbségek vannak. És én azt gondolom, hogy persze mind a kettőtől sokat lehet tanulni a szimfonikus zenekartól is, de ugyanúgy a cigány zenészeknek a felállásában és a stílusában előadott Brahms magyar táncokkal is. Hiszen speciál hozzám ezek állnak közelebb, hiszen ezek az autentikusak, ezek a forrásai ezeknek a műveknek.
0: Igen.
1: És ezért is kérdeztem, hogy mik azok azok a szakmai titkok, trükkök, amiktől jó lehet egy brácsás. Viszont beszéljünk arról is, ha már így a hegedű szóba került, hogy Janó bácsi több hangszeren is játszik, mint ahogy tudjuk, hegedűn is, brácsán is, és gitáron is. Ezek mind ugyanolyan fontosak az életében?
0: Nagyon. Sőt, nem úgy nagyon fontos. Meghatározó ez, amit most mondtál, ez a három hangszer, most ez a fő profil, persze a brácsa azon a... De például nem tudnák ellenni a gitár nélkül. És most is aktívan például, amit mondtunk, hogy Marosvásárhelyen, ott például megkívánt az a énekesnő, hogy cigány táncba, hogyha már van ilyen lehetőség, hogy gitár, akkor gitározza azzal ki, és tényleg megvolt az az íze. Vagy például ezt a gitározást, hogy még egy kicsit fokozza, hát a fiaimmal, hála Istennek, sűrűn, remélem ez nem reklámozása, de a swinggal, a Django-val, ott van mind a két fiam, és hál' Istennek, hogy részese lehetek, ahogy velük muzsikálhatok. Több alkalommal, sőt, nagyon nagy alkalmakkor is. Ez is aktuális, most is.
1: Hiszen ők most készülnek egyébként New Yorkba is, méghozzá a Carnegie Hallba lesz nem sokára fellépésük. Ez egy óriási dolog egy zenész számára, én azt gondolom.
0: Hogyne. Hát
1: biztos akkor nagy lelkesedéssel készülnek.
0: Most is azon vannak, pont a mai este is. Nekük be van ez ütemezve, hogy arra készülnek. Nagyon mindegyikre készülnek, mert tényleg egy felkészült. Hál' Istennek, hogy ott nézhetem, hogy mit minden előadásra, még a gyerekkoncerteket is úgy most helyettesítettem ez egyik fiamat,

0: mindegyik, amik azt se veszik el félvállon. És szerintem ez egy jó dolog, és most csak megint csak róluk beszéltem, de azért tudom ezt mondani, hogy a gitáros vagyok. Van, amikor tanácsot is kérnek, hogy te, apu, te hogy vennéd ezt? És tanácsot kérnek, és ez nekem ez nagyon megtisztelő.
1: Dani János művész nevén Lámpa, brácsos, gitáros és hegedűs volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a legutóbbi turnéjáról, utazásairól és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. A beszélgetés folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát, már nyomban romba van.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdos Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasította ma leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak 3. próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj, senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert is, amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Romaszalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Romaszalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 4-e, csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Dani János, művész nevén Lámpa, brácsos, gitáros és hegedűs a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk utazásairól és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Pedig egy kiváló gitáros a fiam, a másik is. Az nem gitáros, bőgös, de úgy gitározik, mint egy gitáros.
4: Viszont a gitározást azt nem a Rajkóban tanulta.
5: Így igaz. Én tanultam, amikor még legelején a zenei pályám az volt, hogy a Babos Gyuszi, Isten nyugtassa őtet, ugyanabban az utcában lakott, ez is egy sztori, csak ha én ott pötyögtem, akkor már apukám valamiket úgy mutatott, de én magamtól úgy szólozgattam, és akkor lenézett, Janóka, és akkor mondta anyukámnak a szönye, hadd jöjjön már gyerek át hozzám egy kicsikét tanulni. Na most ott egy kicsikét volt egy időszak, amit tanulhattam tőle, és ez egy nagy élmény volt, és ez, hogy én ismertem a Bobos Gyulát, ezáltal én úgy tudtam menni a fiamat őt beajánlani. Hát ez csodálatos volt, hogy ugyanúgy megelevenedett ugyanazon a hangszer, és folytatódott ezen a szálon. Nem tudom, hogy megemlítettem, mert a fiam először hegedült, brácsázott, és nagyon jó brácsát. De ő úgy gondolta, hogy ez az a stílus, vagy az a klasszikus zene, az nem érintette annyira meg, hogy ő ezt válasz az élete részének. És ő a jazzt, ezt a színpadi zenét választotta.
3: Az idősebb fiú.
5: Az idősebb, így van.
3: A Janó. Viszont a Norbert, ő a Zeneakadémián tanul.
5: Igen, ő most végzett masteren, és most tovább folytatja a tanárit. És közben gitározik, ahogy említettem, úgy, ahogy egy gitáros.
3: Tehát azért mégsem tudnak elszakadni úgymond a gyökerektől, a családi hagyományoktól, de ez nagyszerű. De mégis egyébként a klasszikus zene irányába indultak kezdésnek.
5: Így igaz.
3: Miért van ez? Nyilván ez adja az alapot a zenéléshez, de azért a tradíciók azért a cigányzene irányába húzták volna őket alapból. Vagy ez az ő választásuk volt?
5: Mindegyik gyerekemnek, hál' Istennek, meg volt a döntési lehetősége. Én nem húztam rájuk azt, hogy te ez leszel. Én láttam ezt sajnos rossz példának, aki azt mondta, de te ez leszel, prímás leszel, és a végén meghívósult, tudod? Mert vagy nem volt alkalmas, vagy annak a gyereknek nem volt kedve se hozzá, és nem tudott kiteljesedni abba, ami abba a gyerekbe volt. Én ezt nem ismételtem meg. Nekem voltak sok rossz példa előttem. Láttam, hogy annyira erőltetik valamilyen hangszerre, meg arra a hozzáállásra, ami annak az apukája, és nem akarok neveket. De tényleg ez nem az volt. Hál' Istennek mind a kettő eldönthette. Például a Norbi, aki most nagybőgős, ez úgy sikerült, hogy annyira akartam, hogy hegedű. Hát ugye ez volt az első, hogy legyen hegedű, abban indítson, meg egy zongora. Nálam már a zongora alapból azt akartam, hogy az elméleti része ne legyen nehéz, mert tudom, hogy vizuálisan is nagyon jó a zongora, bármi a zeneelméletben. Na, én már úgy indítottam, egy kicsikét jobban fel voltam erre világosítva. Saját magam példájából. Például nekem a hangköz sokkal nehezebb volt, mert én nem tudtam zongorázni. És sokkal nehezebb volt a kiszámítása.
3: Igen, nem véletlenül tanítják a szolfést is.
5: Így van, én már ebből már tanultam, és hogy a Norbira visszatérve, ez már nem volt kétséges, mert mindent a kezébe adtam, és lefordította bőgőre. Már amikor 3 éves volt, már bőgőzött. Szóval nem akarta sehogy, hogy gitárt adtam, akkor azt is lefordította, úgy, mint egy bőgőt. És akkor 3-4 éves volt. Hát mondom, ez már nem kérdés, hogy akkor ez mi lesz. Hát, és ez így is volt. A fiam, nagyobb fiam, hogy majd említettem, ő akkor is már döntött, hogy ő nem akar, nem azt az életformát szeretné élni, nem mintha ő most is játszik azokkal. Gyakorolja is a hegedülést, vagy a brácsázást, úgy, mint klasszikus. De úgy is, mint cigányzenész is, úgy is. És elmondom őszintén, ő neki csak annyi kellett akkora, és nem akarom itt annyira kiemelni, csak annyi volt, hogy hallgatott engemet. Én gyakoroltam hegedűn, kis klasszikusokat, brácson, amit hallgatott tőlem, és neki annyi, hogy van, egy kis segítség kellett, hogy hol menjen, melyik fekvő. Nem volt neki, ő mindent lecsolt. Ő azért brácsázik úgy, cigánybrácsot is. Sokat hallgatott cigányzenét, ha már oda megyünk. Azt mondja, ő annak köszönheti a cigányzenének a gitározását, és én is javaslom, mert a sok szülő azt mondta, jó gyerekem, ne hallgassa a cigányzenét, akkor nem lesz jó izé belőle. Nem, én most is azt mondom, a cigányzenész, a klasszikus zenész, aki tanul klasszikus zenét, az csak hallgasson sok cigányzenét.
3: Teljesen egyetértek. Egészen más ízzel játszanak, és egészen másfajta szabadsággal, másként gondolkodnak. Úgyhogy ezek a műfajok, illetve a műfajok közötti átjárás, ez nagyon fontos. Ezzel is fejlődik egy zenész. Igaz. És Janó bácsi is egyébként több műfajban tevékenykedik, és ez meghatározza egy zenésznek a létét, hogy nem csak hagyományos cigányzenét játsza mondjuk, hanem akár hogyha belekóstol a gyerekeivel együtt egy kis swingbe, Django stílusba, amit egyébként nem feltétlenül szoktak játszani cigányzenészek, az is hozzátesz a zenei kifejezéshez, a művészethez.
5: Igaz, szerintem is így van.
3: És hogyha ezzel így vannak a gyerekek is, és ebben nőnek fel, már pedig ők ebben nőttek föl, akkor az meghatározza a művészetüket. És akkor tényleg valami igazán értékes jöhet ki ebből, mint a swing alá Django, hiszen ők alapítói voltak Lombos Pállal együtt egyébként a zenekarnak, ha jól tudom.
5: Így igaz, tökéletesen mondod. Most is nagyon jó viszonyban vagyunk a Palival, meg is kell említeni, egy nagyon jó zenész is, mint ember is tényleg. Jó barátság van is köztük. Nem akarom mondom megireklámozni az ő zenekarokat, de nagyon büszke vagyok az egészre. Ugyanúgy, ahogy a Seresvili is, vagy a Csengő Robika is, egy kiváló muzsikusok. És gyerekkoruk óta ez a brigáda, hogy így mondom, barátok voltak. Együtt jártak zeneiskolába. Meg ez tényleg egy megmagyarázhatatlan valamilyen szövetség lett. Ja, Seresvili is, az is. Ő is Rajkós volt.
3: Igen.
5: Cigány zenében egy kiváló. Most mit lehet mondani? És ott is megállja a helyét.
3: Igen. Egy picit térjünk vissza a jelenhez. Ma is, ha jól tudom, a Muzsikáló Magyarország program keretében is játszik.
5: Igen. Ja, a két éve most már ebben a Muzsikáló Magyar a Puka Karcsival játszottam ebben is. Hát...
3: Sokat segít egyébként, tehát van érezhető valamiféle változás esetleg a cigányzene keresletében, mondjuk így?
5: Hát megmondom őszintén, annyira nem nagyon érződik. Ahogy elkezdtük ezt a Marosvásárhelyen, ahol voltunk, akkor a kereslet nincs. Van egy rétege. És nem azt mondom, hogy az öregebb rétege, hanem inkább az emberre megyek el, aki egy kicsikép egyszerű. Azt érinti meg, mert találkozunk a muzsikánk folyamások nagyon gazdaggal, nagyon szegénnyel. Szerintem az embernek, akiknek muzsikáltunk, és az egyszerű embert tudja még mindig megfogni. És szerintem a régebben is, amikor játszottunk a kávéházi zenét, vagy éttermi zenét, mindig inkább úgymond az a középosztály volt, aki erre harapott erre a zenére. Nem tudom, de el tudnám mondani azt is, hogy miért. Hát igazából volt benne egy kis ilyen, aki gazdag volt régen, és az egy fennhíjazó ember volt. Az nem tudott leereszkedni. És az egyszerűbb ember az meg megtalálta az ő lelki világának. Ez egy csodálatos, ez a zene. És közben eltitkolt az a gazdag ember is magában, meg ez a fennhíjazó, büszke ember, hogy de jó annak, akit ott látott, de nem engedte meg az egója, hogy oda menjen le. Ez most is érvényes, sajnos, mert több helyen muzsikálunk. Legszívesebb oda jönne hozzánk, mondjuk vagyunk a Janokáékkal, olyan helyeken, hogy inkább nem is mondom meg, hogy milyen emberek, milyen nagyságok, már úgy, hogy gazdag emberek, és legszívesebben oda jönne hozzánk, hogy játszátok már, de inkább nem engedi meg az a szegója, hogy oda jöjjön. És ezért mondom, hogy az egyszerűbb ember, aki vágyodik valami érzékenységre, szerintem azt fogja meg ezt a cigányzenét.
3: És tud még a magyar mulatni?
5: Tud. Nagyon jót kérdeztél. Tud. Ha akar. Uh-huh. Ha akar, tényleg.
3: Mi a helyzet a fiatalokkal? Mennyire fogja meg őket, hiszen hogyha azért a fiatalokat nem sikerül megfogni, akkor az a generáció, aki erre érzékenyebb, az lehet, hogy egy idő után már nem lesz. Habár az is igaz, hogy bizonyos műfajokra meg kell érni. Ilyen egyébként a klasszikus zene is, hiába nem fogja még meg esetleg a fiatalokat, arra is azért időnként megérnek az emberek, és idősebb korukban sokkal jobban megszeretik. Ez hogy van a cigány zenével?
5: Hát most egy őszinte kérdésre őszintén válaszolok, hogy erre nem tudok, szomorú választ adok, hogy azt tudom mondani, hogy muzsikus barátaim, kollégáimnak a gyerekei egy nem is azt hallgatják, amit mondjuk az édesapjuk, vagy a nagyapjuk játszottak, hanem egy grotex zenét hallanak, ami az érzéktelenségbe vezet bele. Most nem tudom, hogy eltértem-e attól a témától, de szeretném, hogyha sokkal többen volna rá igény erre, és pont a mi gyerekeinkről beszélek, vagy az unokáinkról, akiknek ezt kéne képviselni, hogy a nagypapám, vagy a apukám, és azért szoktam nézni ki a fejemből, hogy hogy lehet, hogy ennek a drága muzsikusnak ez a gyereke, vagy ez az unokája, és ezt a zenét hallgatja. Tudod, nekem ez lehet, hogy egy kicsit nagyon öreges, vagy egy ilyen elvont vagyok ebbe.
3: Én azt gondolom, hogy az értékek átörökítése a generációk között nagyon fontos. Tehát, hogy amit én is kaptam, azt nekem is tovább kell adnom.
6: Igaz.
3: Milyen szerepet tölt be a vallás Janu bácsi életében?
5: Ez nagyon jó kérdés. Ez nekem meghatározó. Az egész életemre. Hát közel, hogy 30 éve, hogy keresem az Istent. Inkább így mondom. Keresem, és úgy gondolom, hogy most már meg is találtam azt, akit kerestem. És azt tölti be az én szívemet, az egész életemet. És nem akarok ilyen most egy ilyen propagandát ebből, vagy téríteni, de javaslom, mert megmásítja az értékrendedet, ahol élsz, amiben élsz, sőt, a családnevelésbe is. Én úgy gondolom, és hálát adok Istennek is, hogy a gyerekeim ebbe élhetik meg, ebbe a eléggé csúnya világban, tényleg. Nem akarok dramatizálni, de elég csúnya.
3: És mit ad a mindennapokban az Istennel való kapcsolat? Segít a mindennapokban esetleg túlélni dolgokat, vagy másként felfogni, másként hozzáállni bizonyos kérdésekhez?
5: Ez így igaz, ahogy mondtad. Túlélni is segít, másképp látni. Maga ez a természet fölött, ez egy hatalmas kérdés, mert mindenki valahol ott keresi a megoldást. Szerintem magába keresi mindenki, hogy valami mást keresek. És én úgy gondolom, hogy az én életemben el is jött az, amikor megváltozott a gondolkodás, az egész élethez való hozzáállás.
3: És ezt valamilyen felekezet keretében gyakorolják?
5: Igazából gyakoroljuk, hála az Úr Jézusnak, megint csak, hogy így kell, hogy kimondjam. Van egy felekezet, független gyülekezetünk, és ott gyakoroljuk a hitünket, és nem azért, mert mi különbek vagyunk a másiktól, csak megtaláltuk az igazi Krisztust találtuk meg. Én úgy érzem, a sok hibáinkkal együtt, és ezért választottuk azt is, hogy felekezet, független gyülekezet leszünk.
3: Aminek azért megvan nyilván az előnye is.
5: Így van, az előnye is, meg a hátránya is. Így van. De én azt gondolom, hogy szabadok vagyunk legalább a hitünkben.
3: Mit jelent az Istennel való kapcsolat a muzsikában, a zenében? Esetleg vannak olyan alkalmak, amikor sikerül kifejezni a zeneiséget és az Istennel való kapcsolatot?
5: Van. Ez jó, ez nagyon jó kérdés. Én szerintem ez a mi ajándékunk is az Istentől, mert nekünk, hál' Istennek, dicsérhetjük az Istent úgy, mint zenekar. De el is mondom, mert nekünk kiteljesedik abban. Most is voltunk egy ilyen dicsérő koncerten, Debrecenben volt, és hál' Istennek, hogy dicsérhetjük mindenhol. Van egy dicsérő szolgálatunk is. Ez most már közel, ez is olyan 25 éve. Ez az Evangélium háza gyülekezet. Ez se a reklámhelye volt, de aki meg akarja. De szerintem nagyon sokan ismerik, és megváltoztatja az életet a zene, hogy neki dicsérsz. Tudod, ez egy felszabadultabb leszel. Tudod, hogy egy sokkal nagyobb hatalomnak a kezébe vagy. és nem annak vagy kiszolgáltatva, például, hogy valakinek meg kelljen, hogy feleljé. Igazából Istennek nem tudunk megfelelni, így hát magunkat adjuk, és ő neki az pont elég, hogy a szívedet add oda, és nem kell embereknek megfelelni.
3: A legnagyobb zeneszerzők azért mindig valamiféle kapcsolatban álltak a transzcendentális léttel, Istennel. Ha csak Bachra gondolok, Bach, akkor természetesen így van.
5: Bach az egyik legnagyobb dicsérő zenész volt.
3: Pontosan. Tehát, hogy rengeteg egyházi, vallási műve van, ami természetesen valamiféle hit nélkül nem is előadható hitelesen. Tehát, hogyha az embernek nincs meg a hite, akkor Bach muzsikáját nem tudja úgy előadni, mint ahogy az megkívánja a zeneszerző, illetve a zene. Hát ez fontos a zenei kiteljesedésben?
5: Ez nagyon fontos, hogyha Istenbe jársz, és úgy akarom kifejezni, akkor tudsz kifejező lenni a dicséretben, ha benne jársz Istennel. Uh-huh. Egy rossz példát most mondok, ha te a világi, úgy mondom, gyakorlom, ha világi életbe gyakorlod ezt a zenét, ott is csak úgy tudsz, ha annak megfelelően élsz. És akkor hozzá tudsz olyan emberekhez nyúlni, ahol az érzelmeket fogod feszegetni. Ez sok akkor lehet, hogy rossz lesz, amit mondok, de a mi zenénk azért erre is alapozott. Az érzelmeknek a manipulációja volt. Mert tudtuk, hogyha egy ember szomorú volt, oda mentünk, muzsikáltunk, és az bőgött, mint egy gyerek. Most ez egy rossz értelemben véve, de így tudjuk manipulálni a zenével is tudunk manipulálni.
3: A cigányzenészekről van most szó általában,
5: azt mondom, és ez szerintem ez ott kifejeződik.
3: Ennek egyik leghíresebb példája Patikárus Ferkó egyébként, és az ő története, hiszen azért hívják Patikárus Ferkónak, mert ő a zenével gyógyította azt, aki rászorult.
5: Igaz. Az Istent is csak úgy lehet dicsérni, ha van egy odaszánásod, az az élet fele. Akkor tudod. Ha megfordítva a másik felét, amiről beszéltünk, az meg a pont az, és pedig most úgy mondom, mert még gyakorlom, és aktív vagyok ebbe a zenébe is. A cigányzenébe gyakoroljuk. De igazából már nem tudsz úgy oda, mert akkor vele kéne részegeskednem, piáznom, amit már nem csinálok. De viszont azért tetsződik nekem az a cigányzenei dolog, a színpadi muzsika, ott is ki tudod fejezni ezt a cigányságodat, a cigány muzsikát, ami benned van, az érzelem, ahhoz nem kell nekem hullarészegnek innom magamat, ott is ki tudom. De sőt, én azt mondom, hogy járok az éttermekbe is, mert most, ahogy mondtad, a éttermekbe is több helyen vagyok. Nem kell ahhoz hullarészegnek, hogy az érzelmeidet kifejezzed.
3: De valahogy egy pohár bor mondjuk, valahogy hozzátartozik a hangulathoz, hozzátartozik az étteremhez, a vacsorához, és ahhoz, hogy egy kicsit felszabadítsák az érzelmeket.
5: Ez abszolút így van.
3: Hát a vendég részéről legalábbis.
5: A te részedről is. Én azt mondom most is, azt mondom, is. Miért ne? Miért ne? Nincs ez kizárva.
3: Csak a mérték.
5: Így van, a mértékkel van a baj, ha a baj van. De az, hogy te fölüdíts magadat is, meg te tudjál, megmondom őszintén, hogyha van egy ilyen, amit muzsikálni kell, romásan mondom, megyünk egy lagziba, hát most szerintem egy 7-8 órás lagziba, nem hiszem, hogy te nem iszol meg egy-két vagy három pohár bort, amit te kimuzsikálsz, és jobban át tudod adni a te érzelmeidet, mint ha ott ülsz, mint egy hideg szobor, már utána a fizikai erőt sincs, azért van egy kis ilyen turbó erő, ami mondjuk egy pohár bort, vagy mit tudom, megiszol egy pohár sört, az ad egy ilyen lökés, tudod, kell. A mérték, amit most mondta, az jó.
3: Egy picit visszatérve még a vallásra, ha már így ilyen mélységekig említettük ezt a kérdést, valahogy az őszintesség talán az, illetve a hit szerinti életnek a megélése az időnként nehézséget okoz. Vagy hogyha például sokan beszélnek itt az Isten útjai szerinti életről, és nem mindig úgy élnek. Tehát valahogy az őszintesség hiányzik az életből.
5: Ahhoz, hogy te Isten szerint tudjál gondolkodni, ahhoz el is kell jutni egy pontra, hogy őszinte legyél. Uh-huh. Az igazi őszinteség az olyan, hogy mert tudunk hazudni, tudunk kamuzni, van olyan őszinteség is, és el is hiszed. De ami mélyről fakad, ott nem tudsz hazudni. És az szerintem ki fog rajzolódni azon az emberen. Mert azt mondja szerintem, aki Istenbe próbál járni, én is csak próbálkozom, de remélem, hogy egyre jobban sikerül, míg van lehetőségem, az nem tud hazudni. És aki nem hazudik, az tud őszinte is lenni. Aki őszinte, igazi őszinte, az önzetlen is. Ennek sok vonzata van, ennek az őszinteségnek. Például ezt nem lehet tanulni, mert ezt hozni fogja az Istenbe való járás, tudod? A szíved formálódik, ahogy mondja, formálódik, mint ahogy beszélünk, a zene által is formálódik. Én mindig hasonlatokat teszek, hogy a zene és az Isten úgy olyan mélységeket, magasságokat tartalmaz a zene is, és az Isten is kimeríthetetlen. És ha azt te megismered, egyre többre vágyódsz. Egy vágy jön, egy szerelem a zene iránt is. Azért mondom, hogy mind a kettő szellemi szerintem, a zene is. Egy érzelem, szellem, lélek. Most nem akarok ilyen nagy szavakat, de én nekem a zene így működik, a cigány zené. Csak akkor, amikor beülök valahol, nem tudom azt nyújtani, hogy leülök és elhervadok, és nem is ittam, hanem odadom magam a zenének, odadom annak, aki vár tőlem valamit, önzetlenül, még itt nem is pénzről szól, csak hogy odállok, és az sokszor nem akarom magamat itt futtatni, hogy van az, hogy rögtön bele, úgy mondják a romák, stejgolod. Persze, hogy stejgolodok, hogy ne? Hát ha ez a stejg kiég, ez a tűz, ezt mondom, ez kiég, akkor én azt mondom, az nem is az nem olyan muzsikus. Az nem, akiből tudott egy tűz kiégni, az már az használhatatlan. És én így gondolom az Istenbe járást is. Azt a tüzet, mindig azt várod, hát a tűz jön, hogy olyan nincsen, ami lehetetlen lenne, ami nagyon rossz. Például nem akarom most, de ha már itt vagyok, ha megemlítem, most egy 3 hónapja voltam műtéten. Én Istennek adom azt a nagy kegyelmet, hogy én már 3 hónapja voltam nagy tüdőműtét, 5,5 órás volt, nem is ez a lényeg, az, hogy én 1,5 hónapja már járok külföldre. Kim voltam Barcelonában, Jordi Savalla muzsikáltam, az a barokk, Viola da Gambás, Romániába 1,5 hónapja. Ez igazi emberi ésszel, azt mondják, most volna a fölépülésem. Harmadik hónapja, hogy mehetnék, gyalogolnák. Nem, hogy így utazok, aktív vagyok. És én őneki tudom ezt, hogy olyan erővel ad egy erőt. Olyan erőt, ami csak tőle van. Ezt azért mondom, amikor a dicséret zenéről is beszéltél. Hát ez annyira ott is a mélysége az, amit kihoz. Ez nem egy eufórikus állapotba kerülsz. Nem. Ez a valóságot látod, hogy kell élni egy ilyen ez egy szétesett világ igazából. És megtalált benne a te örömöd, mert ide azért készültél, hogy te az embereknek megmutass, hogy lehet itt élni. De mi szerint, és tényleg nem akarok ilyen, hogy most agitátor legyek, hogy detérjet, nem. Én tapasztalatból mondom, hogy megpróbálom azt, hogy önzetlenül átadni magamat neki. És neki nem tudunk kamuzni. Én neked tudnék kamuzni, hogy ez van, neki nem tudunk kamuzni, és én így gondolom az életemet is el. Már nem tudok senkinek, amit az őszinteségről elkezdtél beszélni. Az őszinteség az nekem az, hogy odaadom neked az igazi szívemet, most is, ahogy beszélgetünk. Pedig még így nem is beszélgetünk soha. De
6: annak ellenére, hogy már évtizedek óta ismerjük egymást.
5: És most akartam hozzátenni, hogy szerintem Hány éves korodtól ismerlek? Három?
3: Körülbelül, négy? Igen. Már 40 elmúltam,
5: igen?
3: Úgyhogy...
5: Igen?
3: Ez már lassan négy évtizeden.
5: Fantasztikus. Igen. És tényleg, de egyébként úgy is jöttem be, mert ismerlek, igen, téged, igen, és ez nem az annak a helye, de örültem ennek,

0: ebben emlékszik vissza, akár ezek közül is. Volt olyan élménye, akár zenésszel, ami valami különlegeset hordoz magában?
1: Ezek nagy kérdések, ez egy nagyon összetett lenne, amit így elmondani, mert minden életszakaszomnak volt egy olyan nagysága, amit most találkoztam sok híres ember, Leonard Bernsteinnel, például ilyeneket tudnak, de ezt annyira nem tudom kiízélni, de egy nagy élmény volt. Na, de ez is, amit most megemlítettem neked, ez a Viola de Gambás művész, ez is egy világhírű, hát ez is egy csodálatos, de nem is jut sokszor eszembe. Nekem az én fajtámból például, akik a cigányok, zenészekkel lehettem, például fiatal korom ellenére már ott voltam a Vörös Kálmán zenekarába, vagy a Boros Lajos zenekarába, vagy a Miskolci, és akkor még csak egy akkor kezdődött el az igazi zene utáni vágyódásom, amiről beszéltem, az a tűz, akkor kezdett föléledezni, hogy ebbe a zenében mi van. Ezek nekem, most nem azt mondtam, hogy azok nem értékesek, akikkel találkoztam. Jártam a Carnegie Hallba, ott is találkoztunk, hatalmas mű, nekem hatalmas respekt ezekre. De én azokból tudom meríteni, akikkel testi, olyan nem testi, hanem olyan közösségem volt, akivel megélhettem a muzsikát. Hát ezek voltak a kor nagyjai tényleg, és ez nem veheti el senki. Vagy a Kálai Kisernő bácsi. Hát ez fantasztikus. Mondok egy kis sztorit, és nekem akkora élmény volt ez, amikor az Ernő bácsival kim voltunk külföldön fiával. Ő volt a prímás. Hím vagyunk külföldön, és mondom, hát most Ernő bácsi, nagyon csórók vagyunk, meg mit tudom, nem tudom, onnan kéne, tudod, ez a szokva, és nem izéből mondtam, el voltam egy kicsikét keseredve. Fiam, azt mondja, csak egyet mondok neked, mindent elvehetnek, de ami neked ott van a kezedben, meg a szívedben, az egy nagyobb kincs, ami én most, te most mondod, és most ért be, akkor voltam, akkor kétszer mentem hozzá, ez is egy nagy öröm volt, akkor a termálban hatalmas tagokkal, mert mindig azt mondjuk, hogy a prímásokat emeljük ki, én a tagokat is kiemelem, mert azok ugyanolyan egyedi, most nem akarom mondani, a Pupit, a Sörös Jenő, hogy ezek a nagy, ezek, és utána barátaimnak mondhattam, mert én 10-12 évvel, vagy a Dodi, Sügőle, ezek mindezek nagy nev, és nem akarom egyiket se, csak ezek jutnak most hirtelen eszembe, és elnézést, ha valakit. De ezek a kor nagyjaival muzsikálni, ezt nem mindenki mondhatja el, és nem azért, mert annyira tudott a lámpa, nem, bizalmat szavaztak nekem. És oda ültem mellék, és jó érzés volt, hogy nem, ez a kis progerdek, mit akar itt? Láttak bennem, ott voltam, amikor Lajos bácsinak, ilyen emberek között ez élmény, soha nem megy ki, hogy megkérdeztem, majd elmondom, ez is egy jó sztori, a Boros Lajos bácsinak rajtszár, hát mekkora nél, akkor szegfű, Puporka Bandi, igen, csellós, Puporka Bandi, és ott brácsoztam én. A Vaklaci, a fiatalabb Vaklaci volt. Hát mondom, ez ki merre mondani, és én se hiszem el, hogy ez tényleg ott volt. Utána mondom a Bandinak, mondom, Bandi, én nem ismertem azt. Szóval tudom, azt akarod mondani, hogy mindent tudtál. Hát ezek vittek. Ha te tehetséges voltál, tehetségről beszélünk. És akkor még hozzáadódott az, hogy te akartál is valamit, ez csak te vittek magukkal, ezek, nekem ezek az értékes emberek, akik tudtak segíteni. Ott volt például, aki még mai napig is jó barátom, a Horváth Gyuszi, a Nyuszi Fül, a kiváló muzsikusok. Hát ez nem szabad ezeket kihagyni. Jó, de ezek velem egy ide, én a nagyokról beszéltem. A kor nagyjai, ezek voltak a meghatározók, Járók, a Sanyi bácsi. Na most én nem tudom fölsorolni. Talán egy regény kéne ahhoz, hogy már gondolkodtam rajta, hogy írok valamit, egy önéletrajzot. Vagy nem tudom, vagy valahogy már kéne. Szerintem kellene, mert én is 62 múltam, most nem akarok semmire kitérni, már ideje volna ennek szerintem. És azért mondtam a tagokról,

0: Hát egy hatalmas kincsek. Mindig, tudod, kipróbáltam mind a kettőt, a prímáságot is, meg a tagembert is, és tudom, hogy mi a funkciójuk. Sokszor is nem akarom megbántani. Tudom azt a prímnek, mert te aztán tudod, hogy mi a prím. Az azt jelenti, hogy a vezetést, a cigányzenébe ezt jelenteni, és nem az, hogy leuralom. Az egy fontos dolog, és ezt gyakorolom. Mai napig is, mert csinál, mondják, hogy jössz ide, hegedűbe kell. Jó, oké. Az, hogy a zenekart vezetem, és én vagyok a prím, az első, aki le fogom vezényelni ott ezt. És akkor innen már nem is tudom. És akkor tudom betölteni. Na, erre szoktam mindig mondani, a Gyülibe is szoktam, hogy nem vagyok nagyon a mikrofon embere, aki oda. De ha kell, akkor meg tudom azt is oldani. Nem a magam erejéből, hanem Isten erejéből, hogy elkezdek beszélni róla, és árad az ő láthatatlan dolga. Ez ugyanígy van a zenébe is. Ha akarom, vagy ha én ott vagyok egy helyzetben, brácsásként, akkor a legmegfelelőbb alázattal, hogy muzsikát, de ha viszont én vagyok a prím, akkor én is ezt várom el. És vezessem azt. Na, ez a zene szerintem egyik része.
1: Dani János művész nevén Lámpa, brácsos, gitáros és hegedűs volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk utazásairól és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. A beszélgetés folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dík.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió. Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Nemzeti Roma Sportnap és kispályás foci torna lesz május 16-án. A program ingyenes, a Süsfelnap című délelőtti műsorban beszélgettek erről.
3: Ugyanis megrendezésre fog kerülni a Nemzeti Roma Sportnap, ez egy kispályás foci torna május 16-án szombaton. A helyszín pedig a 10. kerület, a Kihász utca 24 egész pontosan, és azért mondjuk el így a pontos címet, mert hogy ez egy ingyenes rendezvény, hogyha jól tudom.
4: Be lehet menni teljesen ingyenesen, és egy csomó programmal várnak benneteket. Lesz bográcsban gulyás, marhapörkölt, tudod mit mondok először, az ételt. Lesznek fellépők is, tehát meg celebek is, lehet nevezni.
3: Azt így van.
4: Nagyon fontosnak tartjuk elmondani, hogy itt profi labdarúgók nem vehetnek részt a tornán, ez a plakáton nagyon kiemelten, és piros betűvel háromszor aláhúzva, ott át is van húzva egy labdarúgó, le van tiltva a pályáról, tehát profi labdarúgó igen, nem játszhat.
3: Amatőr és fél profi. Igen, 32 csapatot várnak erre a foci tornára.
4: Viszont,
3: komoly díjazás is van. A harmadik helyezett 50 ezret kap, a második helyezett 150 ezret, az első helyezett pedig 400 ezer forintot, csapatonként természetesen. Igen. Szóval, igen, tehát ez egy nagyon-nagyon baráti dolog, tehát szép díjazású történet ez, illetve lesznek külön díjak is, gólkirályi cím, legjobb játékos cím és legjobb kapus cím is gazdára fog majd találni.
4: Ez biztos, hogy nagyon jó kis program lesz. Jelentkezni lehet, és az információkért lehet majd hívni.
3: Igen, de ez teljesen jó, az ilyen kis sport cselekvés, és ugye május 16, hát azért addigra már reméljük, hogy tényleg igazi tavasz lesz, bár ez úgynevezett futszál, csak hogy szakmai nyelven mondjuk.
4: Az mit jelent?
3: Hát azt, hogy nem stoplis cipőbe vagy, nem füvön vagy, nem nagypályán vagy, hanem 4 játékos plusz 1 kapus, azt hiszem így szokás fölállni, mert ugye a nagy csapatnál ugye 11-en lépnek ugye pályára, itt meg ugye meg a fele, sőt kevesebb, mint a fele tulajdonképpen, de hát nem is akkora a pálya, tehát egy nagy focipálya az ugye óriási, meg nagy kapu van, itt ugye kézilabda méretű kapu van.
4: Nagyon jó program lesz.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
5: Roma Szalon.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 8-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem a magyar kultúra lovagja, a magyar örökségdíjas Raduj József, aki az idén megjelent a Cigány kunyhóból Hollywoodig című könyvének újabb bemutatójára készül a napokban. Beszélgetésünk első részében mesél nekünk a tervezett bemutatóról, a könyv folytatásáról és a 100 tagú cigányzenekar vezetésével töltött idejéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
7: Az idén jelent meg a Cigány kunyhóból Hollywoodig című könyve, aminek az utóbbi hónapokban 2 könyv bemutatója is volt, és most készülünk hamarosan a harmadikra. Igen. Milyen volt az eddigi fogadtatása a könyvnek, Józsi bácsi?
8: Szokták volt mondani, minden cigány a maga rovát dicséri. Hát most ezzel én is így vagyok, de ez örömteli dicséret, hogy életemben először írtam könyvet, és én is drukkoltam saját magamnak, hogy gondosan figyeltem mindenre, gondolom én, és hogy az olvasóknak tudjak szerezni örömteli perceket, és tudjanak elgondolkodni az általam elmondottakon, és eddig nagyon-nagyon jó fogadtatása volt a könyvnek, úgyhogy hát annyira, hogy most már gondolkodunk, az nem gondolkodunk, hanem már konkrét lépéseket tettünk, hogy egy második kötetet is kiadunk ugyanebben a tárgykörben, ugyanezzel a címmel, hogy Cigánykunyhóból Hollywoodig címmel a második kötet folytatólagosan, a második kötet jelenik meg. Ugyanis mondhatnám azt is, hogy ami az első kötetből kimaradt, ebbe még beépítjük. Ugyanis olyan széles spektrumban nyilatkoztam, meg írtunk, hogy bírja még a hely is, idő is, és anyag is. Úgyhogy én pedig az olvasóimat el szeretném nem kényeztetni, hanem meg szeretném örvendeztetni azokat a ismeretekkel, amivel én rendelkezem, azokkal a hagyományhoz tartozó ismeretekkel, ami a cigány kultúrának az elválaszthatatlan részét képezi. Nagyon fontosnak tartom. Úgyhogy megállapodás született szóban még, mert tegnap előtt pénteken történt ez a megállapodás szóban, még írásos formát nem ölt, de ez erre mérget lehet venni, hogy ez megy tovább, úgyhogy ennek az első kiadásnak a folytatása következik. Ugyanilyen címmel, hogy Cigány kunyhóból Hollywoodig, második kötet részeként. A konkrét fogadtatásról annyit, hogy többen megszólítottak, sok ismerősöm van roma körökben, cigány körökben, különösen muzsikusok körében, és nem beszélve a gágyok körében, a magyarsághoz, a többségi társadalomhoz tartozó értelmiségiek, tanult emberek, komoly beosztásban lévő emberek, művészek, stb. Hogy Józsikám, olyan dolgokról beszéltél, amit tulajdonképpen mi nem is tudtunk, hogy ilyen is van. Tehát novumként hangzott el a dolog, és ők már rögtön befogadóak voltak erre, hogy mi is ez, mi is az. És én örömmel, készséggel magyaráztam el, hogy mi mit jelent. Úgyhogy, és én meg is fogalmaztam azt, mert egészségügyi állapotomtól függ ez, hogy mennyit tudok diktálni, leírni, és ettől teszem függővé az, hogy mennyi idő múlva jelenik ez a könyv meg. De már mondták is, hogy Józsi, kell haladni kellő tempóval, és minél hamarabb, hogy adjuk ki. Úgyhogy én ezt örömmel és köszönettel vettem tudomásul, és mi azon vagyok, és ezért bátorkodtam neked is elmondani őszintén, hogy valóban örülök, hogy egy kicsit megint jobban vagyok, hogy folytathatom a nagy elképzelésemet, hogy élettörténetemről tulajdonképpen egy önéletrajzi kiadás szülessen meg. Hát nem beszélve a falumból, hát ott meg most voltam otthon, mert november 1-én minden évben több mint 5 évtizede halt meg anyám, apám, és most voltam otthon Gáván, és a temetőbe is megszólítottak, hogy Józsukám, Józsukám, mert úgy ismernek engem, hogy gratulálok, gratulálok a könyvedhez, nagy, sok mindent elmondtál magadról, sok mindent tudunk rólad, de olyan jól eső érzés volt, hogy egy gávai cigányember, egy tanult cigány, akire a gávai nép is büszke, hogy ilyen dolgokat hallattunk. Úgyhogy ez nekem nagyon erőt adott, és felvértezve érzem magamat, egy kicsit megerősödve, hogy tovább folytatjuk ezt a könyvírást és könyvkiadást. Fog menni, nincs probléma, tehát meg vannak nekem már folyamatosan elkészítve dolgok, tulajdonképpen csak sorba kell állítani a dolgokat, és megy a dolog. De további nélkül a kiadói vonalon is megy a dolog, úgyhogy boldog vagyok most. És ez nagyon nagy öröm, nagyon nagy öröm.
7: Egy picit visszatérve az első könyvre, ha így megnézem a fejezet címeket, Cigány sors.
8: Igen.
7: Itt lényegében ez az önéletrajzi rész, ahol magáról történeteket mesél Józsi bácsi. Igen. Majd a Magyar cigányok című fejezetben fejti ki egy picit jobban a magyar cigányok történetét, évszázados múltját.
8: Igen.
7: Ezt követi a közéleti szerepei, ahol a különböző feladatait, a különböző munkásságát részletezi. És a beosztásait részletezi.
8: Igen.
7: Majd a végén egy kis érdekességként cigány ételek következnek, amik tulajdonképpen a cigány kultúrának egy nagyon jelentős szerepét jelenti.
8: Igen.
7: És természetesen hadd említsen meg azt is, hogy Vizier Szilveszter, vagyis a Magyar Tudományos Akadémiának a volt elnöke.
8: Igen, korábbi elnöke
7: írta az előszót a könyvhez.
8: Igen.
7: Mi volt az első könyvnek az üzenete, amit szeretett volna átadni?
8: Az olvasóknak.
7: Az olvasóknak.
8: Hát
7: igen.
8: Magyarul kinyitottam a szívemet, és ami a szívemben volt, abból minél többet átadni az olvasóknak. Mert én abból indultam ki, hogy a cigány kultúra az nem csak a cigányok kultúrája, és nem is szabad így felfogni, hanem ez a többségi társadalom kultúrája is. A többségi társadalom kultúrája, és a kettő együtt fejti ki a hatását, ugyanis amennyire én cigány vagyok, annyira magyar, annyira, és akkor amennyire magyar vagyok, annyira cigány. Tehát ez elválaszthatatlan dolog, és a kultúra akkor lesz szinergens, hogyha szinergens, ugye egymást erősítő hatását akkor tudja kifejezni, hogyha tulajdonképpen megemlítem ezt is, azt is, és így együtt adják meg azt a értéket, amellyel rendelkezünk mi magyarok és cigányok.
7: Beszéljünk egy kicsit a hamarosan megrendezésre kerülő könyvbemutatóról. 2025. december 10-én szerdán lesz a következő könyvbemutatója. Mit tervez Józsi bácsi?
8: Ez Budapesten lesz, és méghozzá a belvárosban, 5 kerület, Magyar utca 3 alatt lesz megtartva, tehát ez a belvárosi Roma cigány központban lesz, és itt is nagyon sokan fognak jönni, már jelezték is, úgyhogy nem fogunk elférni a előadott helységben. Nagyon szép ez a belváros. Én már többször voltam ott. Ez ott a Centrál Központban van. És ez lesz 10-én a belvárosi résznek a 3. előadása, bemutató előadása. a belvárosban is tanult, intelligens kultúremberek vannak, és igen nagy fogékonyságot mutatnak a roma cigány kultúra iránt, mert ők tökéletesen tudják, hogy a cigány kultúra az elválaszthatatlan részét képezi a magyar kultúrának. És ezt mi így is hirdetjük, így is élünk ezzel a kettősséggel. Pili Tamás, a híres cigány festőművész kedves barátom volt, egy idősek voltunk sajnos, ő már nem él közöttünk, ő mondta azt, hogy kettős aranypántot visel, az egyik a cigányság, a másik a magyarság vonatkozásában értendő.
7: Ha megengedi Józsi bácsi, elmesélem, hogy amikor legutoljára voltam a könyv bemutatóján, akkor az nem egy egyszerű könyv bemutató volt, hanem szinte már egy fesztivál, ha szabad ezt mondanom, hiszen fantasztikus előadók, és utána nagyszabású evés-ivás volt. Igen. És mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát.
8: Igen.
7: Természetesen sok beszéddel megfűszerezve, úgyhogy nagyon izgalmas volt, amit legutoljára hallottam. Most is valami hasonlót tervez, Józsi
8: igen, bácsi? Igen, csak a anyagi lehetőségek szűkösek. Akkor az volt az első könyv, a kiadás, igen. És mindent tulajdonképpen meg tudtuk oldani. Hát most is próbálom ennek a lehetőségét megoldani, de félő, hogy ez nem lesz olyan mérvű, olyan nagyságrendű. Ez életem első könyvének a kiadása, frekventált személyek, politikusok, közéleti emberek, művészek vettek itt részt, és hát én ilyen ember vagyok. Én mindig arra törekedtem. Például, amit én megemlítek csak két-három dolgot. Én mindig hosszú távon gondolkodom, és több művészeti ágakat vonok össze egy-egy előadás formájában. Ugyanis nekem az nagy a lemaradásunk, a gágyó mindenki más, aki nem cigány, tehát így értendő a tisztelt publikumnak mondjam el, hogy hogy mondjam, hogy tudják, hogy lássák, hogy milyen a cigány kultúra. Nem csak cigány zene van, hanem a cigány zene mellett ott a jazz muzsika, nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ott van a festőművészek, a képzőművészek, híres művészeink vannak. Fölhívták a figyelmemet, hogy itt szoros időtartás mellett tudjuk megtartani ezt a beszélgetést. Tulajdonképpen egy jó fél óra van erre engedélyezve. Ez nekünk cigányoknál ez nem fog ilyen könnyedén menni, mert rég találkoztunk, rég beszélgettünk, sokat kell be, gazdag a kultúránk, és minél szélesebb körben meg akarjuk ismertetni a többségi társadalmat a kultúránkkal. Ugyanis az előítéletek 100%-ig a ismeretlenségből táplálkozik, vagy nem táplálkozik. Tehát az előítéletek azért vannak még, mindig élnek, mert keveset tudunk egymásról. Minél több ismeretszerző, ismeretközvetítő, ismeretbővítő előadásokra van szükség. Én mindig elmondtam, amikor a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége voltam, elnöke voltam, hogy tulajdonképpen Milyen szép dolog az, amikor gágyók és romák egymás mellett ülünk, például ha elmegyünk színházba, és milyen jól érezzük magunkat, és kibírjuk egymást, el tudjuk viselni, be tudjuk fogadni az újabb ismereteket, ahol vagy cigány, vagy a többségi társadalom tagjai közül, a gágyók közül kapunk. Tehát kellenek a közös együttlétek, a közös részvétel. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos.
7: Ahogy már megemlítettük, az idén tavasszal, tehát 2025 tavaszán, áprilisában pontosan, megjelent a Cigány kunyhóból Hollywoodig című könyve, és hamarosan neki kezd tulajdonképpen a következő résznek, vagyis a folytatásának. Igen. Ugyanígy fog kinézni, ugyanígy fog felépülni a
8: fociba a szokták ezt mondani, hogy győztes csapaton nem változtatunk. Tehát nagy sikerrel fogadták, szeretettel fogadták, nagy érdeklődéssel, tehát minden olyan pozitívum megvan rendelkezésre áll, ami erőt ad ahhoz, hogy tessék folytatni tovább. Úgyhogy ezért folytattam én tárgyalásokat a kiadóval, és megy a második kiadása ugyanezzel a címmel, hogy
7: Cigány kunyhóból Hollywoodig.
8: Cigány kunyhóból Hollywoodig. Második kötet.
7: És amiket esetleg kihagyott ebből az első kötetből, azok lesznek benne a második kötetben, gondolom.
8: Így van, tökéletesen jól látod, meg te ezt érzed is, tudod, mert tökéletesen jól fogalmaztad meg az én elképzelésemet, hogy ami kimaradt, azt tegyük be. Sok ilyen dolog van, most engedj meg és ments fel az alló, hogy felsoroljam ezeket, mert rendszerbe kell állítani ezeket a gondolatokat. A tisztelt olvasó csak azt fogja látni, hogy ez sem, az sem, stb. Stb. Szóval nem olvasta az elsőbe. Novumként fog hatni. Ez jó dolog.
7: Esetleg van egy történet, amit azért megoszthatunk már most az hallgatókkal?
8: Hát például aktualizált, ugye karácsony előtti advent idejéről beszélünk most. Ilyenkor ugye nyitott szívvel vagyunk, és ünnepi hangulatban vagyunk, emelkedett hangulatban vagyunk. Például feltétlen le akarom írni, le szeretném írni, hogy amikor száztagú cigányzenekar elnöke voltam, hogy mit tettünk mi az adventi idő alatt, például karácsony előtti percekben. Nem mondom el mindent, csak egy pár dolgot. Elmondom, hogy ez a szeretet ünnepe előtti időszak. Én nagyon szerettem az embereimet, testvéreimet, barátaimat. Én elmondhatom azt, hogy nem főnök és beosztott viszonyban éltünk, hanem barátok, testvérek voltunk. Ezért is lehettem és tudtam a bizalmukból 17 évig a Százszagú Cigányzenekar elnöke lenni. Úgyhogy 4 választás, meg még egy cikkely maradt vissza, tehát ezen idő alatt dolgozni kellett. És úgy kellett dolgozni, hogy mi nem kaptunk állami támogatást. Nekünk egy fillér támogatásunk nem volt, úgyhogy nekünk az volt, én már kapitalista voltam akkor, hogy kapitalista elnök, amiért megdolgoztunk, akkor azt úgy csináltuk, mint mikor elmentünk baselni, muzsikálni, például lagzit, vagy bármit, a pénz ott volt, a közös pénz, és osztottuk szét az embereknek. Persze nem úgy, hogy neked kék szemed van, neked zöld, nem, hanem nagyon komoly, nagyon szívesen beszélhetek majd, csak erre föl kell készülni, hogy milyen elvek alapján osztottuk be a művészeknek a honoráriumát, milyen elvek vezéreltek bennünket, ami közös megegyezéssel ment. 17 év alatt tudomásom szerint azóta sincs változtattam, mert olyan sikeres volt, és olyan együtt gondolkodás eredményeként alakítottuk ki ezt a normatívákat, hogy mindenkinek ez elfogadható volt, a tudás, minden, azért bírt eddig megmaradni. Hát sajnos én nem tartom a zenekarral a kapcsolatot, ők sem tartanak velem kapcsolatot, nem tudom, hogy ki, hogy, milyen elvek alapján, ez már nem is az én feladatom, de mi biztos, hogy demokratikusan osztottuk a pénzt, és a mi pénzünket osztottuk el. Pályázatokon nyertünk egy pár pályázatot, de nem ilyen horribilis ilyet, hát én nem is tudom, hogy soha az életben nem kaptunk. Nem sajnálom, tehát félreértés ne esik, mert minden fillére szüksége van a művészetnek és a művészi társadalomnak, és a cigány művészetnek pedig kiemelten. De ezeket mind én indítottam el, csak nem nálam győzött a dolog.
7: Józsi bácsi, milyen emlékei vannak esetleg gyerekkorából a karácsonyt megelőző időszakról, az adventi készülődésekről, és esetleg az újévi köszöntésekről?
8: Hogyne. Hát ez a kettő, ezek egymás mellett vannak, ugye pár nap differenciából. Na most, amiket tudtam, én ugye hamar muzsikáltam már, hegedültem, és klarnétoztam, mentünk kántálni. Azt megelőzően, amikor még nem tudtam úgy muzsikálni, hogy művészhez méltó legyen a dolog, akkor köszöngetni mentünk. Ezt mi úgy hívtuk a romáknál, jössz kántálni, jössz köszöngetni. Köszöngetni például karácsony első és második napján, vagy új év első és második napján. És akkor ilyenkor verseket mondtunk, énekeltünk karácsonykor, és akkor csapatba verődtünk. Családok mentek az egyik családtól a másodikig, és akkor például, hogy hát nem akarok most így, mert a hangom sem olyan már, amikor terzve elkezdtünk énekelgetni, hát ez egy csodálatos volt hangzásilag. Aztán új esztendőben mi születtünk, született Jézus, mi vigadunk. Sok ilyen dolog volt. És mit kaptunk? Hát szeretetet. Szeretetünk jeléként az ő asztalukhoz ültettek le a gázsok. Gyertek, üljetek le, barátaim, testvéreim, és akkor család hogy van, mint van. Akkor emberi közelségbe kerültünk, ismertük egymást, de akkor közvetlen meg tudtunk a szeretet a hangján nyilvánulni. Ez nagyon nagy dolog volt. Minél szegényebb az ember, ezt csak hangosan mondom, annál összetartóbbak vagyunk. Mikor szegény volt a cigány, még jobban össze tudott tartani, mint most. De a gágyokkal szemben is ugyanígy volt a dolog, és a gágyok is, mert egy közösséghez tartoztunk, egy faluba laktunk, egy célért küzdöttünk, ugyanúgy éltek ők is, mint mi. Tehát a politika nem játszott annyira szerepet, hát most már annyi párt van, hogy én nem tudom se szerint, se számát, pártversenyzőkről van szó, Mercedesek, emeletes házak, külföldi utak. Hát én ezeket nem ismertem, kérem. Meg a cigányság sem ismerte. Mi csak tisztességesen tudtunk élni, mert ha nem tudtuk a tisztességünket, a korrektségünket megmutatni, akkor velünk szóban nem álltak volna a többségi társadalomban. úgy mond, hogy a magyarság nem állt volna szembe. Itt egy pillanat türelmet kérek. Én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy magyarság meg cigányság. Nem, nem. Én magyar vagyok, magyar cigány vagyok. Tehát ez nagyon fontos kihangsúlyozni. A nemzet, a magyar nemzethez tartozó cigány származású emberben vagyok. Ez egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy a szegénységben nagyobb volt az összetartás. A Rákosi idő az egy aljas, kirekesztő, kitaszító, fájdalmas időszaka volt a cigányságnak. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszak volt. És én szeretem, én a magyar néppel együtt sírok, együtt nevetek.

0: vagy hát a külföldi turnék, ezek mind gondolom emlékezetesek voltak. Igen. Kiemelne esetleg egy-egy eseményt, amikor valami különlegeset élt meg karácsony, illetve újév idején, akár a színpadon, akár a színpad mögött, a száztagú cigányzenekar mellett?
1: Na most én azért tudok tulajdonképpen erről beszélni, mert én szimbiózisba éltem a zenekarommal. Én nem olyan vezető voltam. Ja, kérem, a főnök még nincs bent, az elnök úr, meg én nem. Józsi, benn van Józsi, meg jövök hozzá, jó, szóljatok már neki, legyetek szívesek, stb. Szóval én nem tudtam ezeket elválasztani. Nekem barátaim, testvéreim voltak. Ugyanolyan csóró voltam én is, mint a másik muzsikus. Tehát nagyon, nem véletlenül, tessék elképzelni, kérem tisztelettel, hogy 17 évig együtt voltunk, és én együtt szívtam a lebegőt velük. Ha vitázni kellett, akkor nem verekedtünk, meg nem mentünk a bíróságra, hanem Józsikám, egyem a szívedet, arra kérlek, drága Józsikám, vagy én, Gyuszikám, akkor így lészi, oszi, így. Mi barátságban voltunk. Egy célért harcoltunk. Hogy mi volt ez a cél? Hármas pontba tudnám ezt felsorolni. Az egyik az, hogy a megélhetésünket valamilyen formában és valamilyen minőségben tudja ez a munka fedezni. Ez a munka, amit megkapunk pénzt. Tehát nagyon fontos volt, hogy tisztességes munkáért, mint a politikusok mondják, tisztességes bér legyen. Hát amennyire ki tudtuk ezt használni. A második dolog pedig az volt, hogy ismerjük el a tudást differenciáltan. Differenciáltan. A tudás hatalom. És ezt a hatalmat, a hatalomnak a gyümölcsét, azt a hallgatóság a tapsban kifejezi. Mint ahogy mondok egy pár nevet. Például Berki László volt a száztagú cigányzenekar művészeti igazgató. Magyar Toscaninének nevezték el nemzetközileg a tudása miatt. Imádtam a Lacit. Sajnos nagyon fiatalon, 57 évesen hagyott itt bennünket a földi pályafutásán alkalmával, vagy során. Nagyon-nagyon sajnáljuk. Ő fogta össze a száztagú cigányzenekarnak a művészeti színvonalát. Ő biztosította az ő tudásával, az ő szervezésével. Ő mintaember. Ő egyszerre volt primás, zeneszerző, barát, karmester, minden. Mi, arról meg nem is beszélünk, hogy milyen karmester volt ő, milyen nem csak betanító karmester, zeneszerző volt, és hát nincs ma Magyarországon ilyen. Ennyire sokrétű tudással rendelkező ember.
0: A mai vendégem a magyar kultúra lovagja, a magyar örökségdíjas Radu József volt, aki az idén megjelent a Cigánykunyhóból Hollywoodig című könyvének újabb bemutatójára készül a napokban. A beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a tervezett bemutatóról, a könyv folytatásáról és a száztagú cigányzenekar vezetésével töltött idejéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádiódi kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Di. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Di. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakulőülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online is követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vidnyászki Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Valló Péter a bohém életet, Hegedűs D. Géza a Kék Jázmint rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben a hozamuk csökken, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos pluszköltséget is jelenthet. Budapest egyik legikonikusabb közlekedési eszköze a Kisföld alatti szombaton ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. Az M1-es metróvonal, hivatalos nevén a Milleniumi Föld alatti vasút, nem csak a főváros egyik legismertebb jelképe, hanem valódi közlekedés történeti különlegesség is, ugyanis ez volt a kontinens első föld alatti vasútja. A Kisföld alattit az 1896-os Milleniumi ünnepségek alkalmából május 2-án adták át a forgalomnak. Nem sokkal később maga Ferenc József osztrák császár és magyar király is utazott rajta a Városligetig, és annyira lenyűgözte az új közlekedési eszköz, hogy engedélyeztette, a vasút az ő nevét viselje. Így lett belőle évtizedekre Ferenc József föld alatti villamos vasút, derül ki a BKV közleményéből.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 9-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem a magyar kultúra lovagja, a magyar örökségdíjas Radó József ismét, aki az idén megjelent a Cigány kunyhóból Háribó Dik című könyvének újabb bemutatójára készül 2025. december 10-én 17 órától a Magyar utca 3 szám alatt a belvárosban. A beszélgetésünk második részében mesél nekünk a tervezett bemutatóról, a könyv folytatásáról és a 100 tagú cigányzenekar vezetésével töltött idejéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Fölhívták a figyelmemet, hogy itt szoros időtartás mellett tudjuk megtartani ezt a beszélgetést. Tulajdonképpen egy jó fél óra van erre engedélyezve. Ez nekünk cigányoknál ez nem fog ilyen könnyedén menni, mert rég találkoztunk, rég beszélgettünk, sokat kell be, gazdag a kultúránk, és minél szélesebb körben meg akarjuk ismertetni a többségi társadalmat a kultúránkkal. Ugyanis az előítéletek 100%-ig a ismeretlenségből táplálkozik, vagy nem táplálkozik. Tehát az előítéletek azért vannak még, mindig élnek, mert keveset tudunk egymásról. Minél több ismeretszerző, ismeretközvetítő, ismeretbővítő előadásokra van szükség. Én mindig elmondtam, amikor a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége voltam, elnöke voltam, hogy tulajdonképpen milyen szép dolog az, amikor gágyók és romák egymás mellett ülünk, például ha elmegyünk színházba, és milyen jól érezzük magunkat, és kibírjuk egymást, el tudjuk viselni, be tudjuk fogadni az újabb ismereteket, ahol vagy cigány, vagy a többségi társadalom tagjai közül, a gágyok közül kapunk. Tehát kellenek a közös együttlétek, a közös részvétel. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos.
6: Ahogy már megemlítettük, az idén tavasszal, tehát 2025 tavaszán, áprilisában pontosan, megjelent a Cigány kunyhóból Hollywoodig című könyve, és hamarosan neki kezd tulajdonképpen a következő résznek, vagyis a folytatásának. Igen. Ugyanígy fog kinézni, ugyanígy fog felépülni a
5: fociba következő. Szokták ezt mondani, hogy győztes csapaton nem változtatunk. Tehát nagy sikerrel fogadták, szeretettel fogadták, nagy érdeklődéssel, tehát minden olyan pozitívum megvan rendelkezésre áll, ami erőt ad ahhoz, hogy tessék folytatni tovább. Úgyhogy ezért folytattam én tárgyalásokat a kiadóval, és megy a második kiadása ugyanezzel a címmel, hogy
6: Cigány kunyhóból Hollywoodig.
5: Cigány kunyhóból Hollywoodig. Uh-huh. Második kötet.
6: És amiket esetleg kihagyott ebből az első kötetből, azok lesznek benne a második kötetben, gondolom.
5: Így van, tökéletesen jól látod, meg te ezt érzed is, tudod, mert tökéletesen jól fogalmaztad meg az én elképzelésemet, hogy ami kimaradt, azt tegyük be. Sok ilyen dolog van, most engedj meg és ments fel az alól, hogy felsoroljam ezeket, mert rendszerbe kell állítani ezeket a gondolatokat. A tisztelt olvasó csak azt fogja látni, hogy ez sem, az sem, stb. Stb. Szóval nem olvasta az elsőbe. Novumként fog hatni. Ez jó dolog.
6: Esetleg van egy történet, amit azért megoszthatunk már most az hallgatókkal?
5: Hát például aktualizált, ugye karácsony előtti advent idejéről beszélünk most. Ilyenkor ugye nyitott szívvel vagyunk, és ünnepi hangulatban vagyunk, emelkedett hangulatban vagyunk. Például feltétlen le akarom írni, le szeretném írni, hogy amikor száztagú cigányzenekar elnöke voltam, hogy mit tettünk mi az adventi idő alatt, például karácsony előtti percekben. Nem mondom el mindent, csak egy pár dolgot. Elmondom, hogy ez a szeretet ünnepe előtti időszak. Én nagyon szerettem az embereimet, testvéreimet, barátaimat. Én elmondhatom azt, hogy nem főnök és beosztott viszonyban éltünk, hanem barátok, testvérek voltunk. Ezért is lehettem és tudtam a bizalmukból 17 évig a Százszagú Cigányzenekar elnöke lenni. Úgyhogy 4 választás, meg még egy cikkely maradt vissza, tehát ezen idő alatt dolgozni kellett. És úgy kellett dolgozni, hogy mi nem kaptunk állami támogatást. Nekünk egy fillér támogatásunk nem volt, úgyhogy nekünk az volt, én már kapitalista voltam akkor, hogy kapitalista elnök, amiért megdolgoztunk, akkor azt úgy csináltuk, mint mikor elmentünk baselni, muzsikálni, például lagzit, vagy bármit, a pénz ott volt, a közös pénz, és osztottuk szét az embereknek. Persze nem úgy, hogy neked kék szemed van, neked zöld, nem, hanem nagyon komoly, nagyon szívesen beszélhetek majd, csak erre föl kell készülni, hogy milyen elvek alapján osztottuk be a művészeknek a honoráriumát, milyen elvek vezéreltek bennünket, ami közös megegyezéssel ment. 17 év alatt tudomásom szerint azóta sincs változtattam, mert olyan sikeres volt, és olyan együtt gondolkodás eredményeként alakítottuk ki ezt a normatívákat, hogy mindenkinek ez elfogadható volt, a tudás. Minden. Azért bírt eddig megmaradni. Hát sajnos én nem tartom a zenekarral a kapcsolatot, ők sem tartanak velem kapcsolatot, nem tudom, hogy ki, hogy milyen elvek alapján, ez már nem is az én feladatom, de mi biztos, hogy demokratikusan osztottuk a pénzt, és a mi pénzünket osztottuk el. Pályázatokon nyertünk egy pár pályázatot, de nem ilyen horribilis ilyet, hát én nem is tudom, hogy soha az életben nem kaptunk. Nem sajnálom, tehát félreértés ne essék, mert minden fillére szüksége van a művészetnek és a művészi társadalomnak, és a cigány művészetnek pedig kiemelten. De ezeket mind én indítottam el, csak nem nálam győzött a dolog.
6: Józsi bácsi, milyen emlékei vannak esetleg gyerekkorából a karácsonyt megelőző időszakról, az adventi készülődésekről, és esetleg az újévi köszöntésekről?
5: Hogyne? Hát ez a kettő, ezek egymás mellett vannak, ugye pár nap differenciával. Na most, amiket tudtam, én ugye hamar muzsikáltam már, hegedültem, és klarnétoztam, mentünk kántálni. Azt megelőzően, amikor még nem tudtam úgy muzsikálni, hogy művészhez méltó legyen a dolog, akkor köszöngetni mentünk. Ezt mi úgy hívtuk a romáknál, jössz kántálni, jössz köszöngetni. Köszöngetni például karácsony első és második napján, vagy új év első és második napján. És akkor ilyenkor verseket mondtunk, énekeltünk karácsonykor, és akkor csapatba verődtünk. Családok mentek az egyik családtól a másodikig, és akkor például, hogy hát nem akarok most így, mert a hangom sem olyan már, amikor terzve elkezdtünk énekelgetni, hát ez egy csodálatos volt hangzásilag. Aztán új esztendőben mi születtünk, született Jézus, mi bűnadunk. Sok ilyen dolog volt, és mit kaptunk? Hát szeretetünk jeléként az ő asztalukhoz ültettek le a gázsok. Gyertek, üljetek le, barátaim, testvéreim, és akkor család hogy van, mint van. akkor emberi közelségbe kerültünk, ismertük egymást, de akkor közvetlen meg tudtunk a szeretet a hangján nyilvánulni. Ez nagyon nagy dolog volt. Minél szegényebb az ember, ezt csak hangosan mondom, annál összetartóbbak vagyunk. Mikor szegény volt a cigány, még jobban össze tudott tartani, mint most. De a gágyokkal szemben is ugyanígy volt a dolog. És a gágyok is. Mert egy közösséghez tartoztunk. Egy faluba laktunk. Egy célért küzdöttünk. Ugyanúgy éltek ők is, mint mi. Tehát a politika nem játszott annyira szerepet. Hát most már annyi párt van, hogy én nem tudom se szerint, se számát, pártversenyzőkről van szó, Mercedesek, emeletes házak, külföldi utak. Hát én ezeket nem ismertem, kérem. Meg a cigányság sem ismerte. Mi csak tisztességesen tudtunk élni, mert ha nem tudtuk a tisztességünket, a korrektségünket megmutatni, akkor velünk szóban nem álltak volna a többségi társadalomban. Úgy mond, hogy a magyarság nem állt volna szembe. Itt egy pillanat türelmet kérek. Én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy magyarság meg cigányság. Nem, nem. Én magyar vagyok, magyar cigány vagyok. Tehát ez nagyon fontos kihangsúlyozni. A nemzet, a magyar nemzethez tartozó cigány származású emberben vagyok. Ez egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy a szegénységben nagyobb volt az összetartás. A Rákosi idő az egy aljas, kirekesztő, kitaszító, fájdalmas időszaka volt a cigányságnak. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszak volt. És én szeretem, én a magyar néppel együtt sírok, együtt nevetek. Én nem vagyok különb, mint a többségi társadalomhoz tartozó gágyó. Mi egyek vagyunk. Ki hogy éli meg a cigányságát, vagy magyarság, gágyóságát. Azért mondom, hogy gágyó, meg gágyó mindenki más, aki nem cigány.
6: Amikor a 100 tagú cigányzenekarnak volt az elnök menedzsere Józsi bácsi, akkor számtalan koncert volt karácsony környékén, és hát persze az újévi koncertek, vagy hát a külföldi turnék, ezek mind gondolom emlékezetesek voltak.
5: Igen.
6: Kiemelne esetleg egy-egy eseményt, amikor valami különlegeset élt meg karácsony, illetve újév idején, akár a színpadon, akár a színpad mögött, a 100 tagú cigányzenekar mellett?
5: Na most én azért tudok tulajdonképpen erről beszélni, mert én szimbiózisba éltem a zenekarommal. Én nem olyan vezető voltam. Ja, kérem, a főnök még nincs bent, az elnök úr, meg én nem. Józsi, benn van Józsi, meg jövök hozzá, jó, szóljatok már neki, legyetek szívesek, stb. Szóval én nem tudtam ezeket elválasztani. Nekem barátaim, testvéreim voltak, ugyanolyan csóró voltam én is, mint a másik muzsikus. Tehát nagyon, nem véletlenül, tessék elképzelni, kérem tisztelettel, hogy 17 évig együtt voltunk, és én együtt szívtam a levegőt velük. Ha vitázni kellett, akkor nem verekedtünk, meg nem mentünk a bíróságra, hanem Józsikám, egyem a szívedet, arra kérlek, drága Józsikám, vagy én, Gyuszikám, akkor így lesz, Oszi, így. Mi barátságban voltunk. Egy célért harcoltunk. Hogy mi volt ez a cél? Hármas pontba tudnám ezt felsorolni. Az egyik az, hogy a megélhetésünket valamilyen formában és valamilyen minőségben tudja ez a munka fedezni. Ez a munka, amit megkapunk pénzt, Tehát nagyon fontos volt, hogy tisztességes munkáért, mint a politikusok mondják, tisztességes bér legyen. Hát amennyire ki tudtuk ezt használni. A második dolog pedig az volt, hogy ismerjük el a tudást differenciáltan. A tudás hatalom. És ezt a hatalmat, a hatalomnak a gyümölcsét, azt a hallgatóság a tapsban kifejezi. Mint ahogy mondok egy pár nevet. Például Berki László volt a Százszagú Cigányzenekar művészeti igazgató. Magyar Toszka néninek nevezték el nemzetközileg a tudása miatt. Imádtam a Lacit. Sajnos nagyon fiatalon, 57 évesen hagyott itt bennünket a földi pályafutásán alkalmával, vagy során. Nagyon-nagyon sajnáljuk. Ő fogta össze a Százszagú Cigányzenekarnak a művészeti színvonalát. Ő biztosította az ő tudásával, az ő szervezésével. Ő mintaember. Ő egyszerre volt prímás, zeneszerző, barát, karmester, minden. Mi, hát arról meg nem is beszélünk, hogy milyen karmester volt ő, milyen nem csak betanító karmester, zeneszerző volt. Zeneszerző volt. És hát nincs ma Magyarországon ilyen. Ennyire sokrétű tudással rendelkező ember. Például valami soha nem felejtem el, volt egy tévéfelvételünk Friderikusz Sándorral. És Friderikusz mondta, hogy mindent kérdezhetek? Kérdezte tőlem. Mindent rendelhetek? Hát drága művész úr, mert ő is művész, ugye maga módján. De igen. Akkor rendelt ilyet, hogy Beatles-től vagy Rolling Stone-tól. Na most hát a drága Laci barátom, ő sem tudta ezt a dolgot, de azt mondta, kérek egy óra hosszát, és én hallgassam meg a zenét, nem kell nekem kotta se semmi, hallgassam meg, és utána én rögtön kiadom a prímásnak, karmesternek, mindenkinek, és állt a zene. Egy óra hosszát kért. És tetszik tudni, hogy ki csinált így. Bura Sándor, amikor Oroszországban volt az orosz cárnál, és az orosz cár kért tőlük, hogy minden. És akkor mondták, ő mondta, hogy kérem, tessenek mondani, hogy mit játszunk, mert nagy tudású ember volt. Ez a Bura Sándorral volt, és muzsikált együtt Berki Lacinak az apja. Taigás bácsi. Ő is azt mondta, egy óra hosszát kérek, csak szünet, és minden tovább vinnék. A cár el volt képedve, hogy ilyet lehet csinálni. Hát ez a Taigás bácsi ugyanilyen képzettségű volt, mint a fia Halaci, és kérem szépen, megoldottak, mint Moszkvába, vagy Szentpéterváron. Úgyhogy óriási volt. És ugyanezt tette tük a Friderikusznál, hogy Beatles számot. Sőt, azt mondja nekem a Friderikusz, kérdezzük meg a közönséget. Akkor jó, legyen nagy demokrácia, rendeljenek egy számot. És mondom, a fizetségről sem feledkeznek meg, ezt viccesen mondtam. Mert ugye, aki húzat, az fizet. És kérem szépen, hát nagyon jó hangba, hangulatban történt a felvétel. Úgyhogy Beatles számot játszottunk, Rolling Stone számot játszottunk, és akkor csak Sanyi Sándor Friderikus Sanyi ment oda a közönség közé, és vette fel a rendelést, hogy ki mit akar hallani. És kérem szépen, akkor már utána muzsikálta. Laci pedig a főnök volt, Berki Laci barátom. Na, akkor két beintette, megemelt a hegedűt, kiemelkedett a muzsikusok közül, és már ment a dolog. Hát ez nagy dolog. Na, ilyen történt meg, nem is egyszer, nem is kétszer, nagyon sokszor. Úgyhogy nagyon-nagyon elemébe volt ez a zenekar, ez a százszagú cigány zenekar, minden tudott. Apád is ott volt, úgyhogy kitűnő segítőtársa volt apád a Berki Lacinak, emlékszem rá, Oranzsba, apád Oranzsba lépett fel először velünk, sose felejtem el. Vadásztuk apádat, hogy csak tudjuk elkapni, hogy jöjjön hozzánk át. És hála Istennek ebből szerepet játszott Oszi, Ökrös Oszi, mert testvérek, nagybátyám, kisöccs, ugye? És eljött az Oszi is, és akkor az nálunk maradt már. Száztagunknál apád is, tehát előbb az Oszi jött, utána apád jött át, és apád Oranzsba. Még azt is tudom, hogy mivel a Monti Csárdással kezdtünk, apád a zenekarral, úgyhogy csodálatos, precíz, muzsikus, helyes, intelligens, kulturált, hát ez örömteli. Ilyen nem volt, nincs, és nem mondom, hogy nem lesz, mert én nem vagyok jóisten, aki ezt így ítéletformába kimondhatja, de egy biztos, hogy abban az időben, hát ez nagy, nagy dolog volt, amiket ez a zenekar csinált. Nekem meg azért adtak nagy feladatot, mert ezeket a kiváló muzsikusokat egy kévébe, egy marokba, egy kézbe tartani, és ez mind egy egyéniség volt, és mindenki király volt. Na most hát ennyi királyt még nem láttam ilyet, de ennek az előnyét a hallgatóság látta. Az előnyét. Hát itt, mikor ezek fölvették a hangszert, és elkezdtek örömzenét, mert nálunk ez örömzenébe ment át. Hát látom, kottista emberek, természetes mindenki, meg nagy tudásúak, de ezek, mikor elkezdtek blattolni, és akkor ott, ezt úgy mondták nálunk, hogy hottolni. Öreg cigányoknak a szava, tudod? Hottoltak. Hát igen, óriási dolog. Óriási dolog. Na, ennyit erről a múltról, hogy ennek szépsége volt, és mindenki el volt ájulva, hogy ennyi muzsikus, hogy fér meg egy színpadon. Mondom, kérem, a tudás leszorítja a színpadról az embereket, mert annyi tudásanyag van bennük, hogy szinte a tudásanyag szólal meg, menjetek már arrébb, eredj már arrébb, eredj már arrébb. Óriási, óriási dolog. Óriási volt. Úgyhogy hát nem tudom, mert egyszer se kaptam én meghívót, úgyhogy ez az én fájdalmam, de azért mi tanítottuk a muzsikusokat annyira, hogy intelligensek legyenek. De annyira ne legyenek, hogy ne köszönjenek a muzsikus embernek, az elődöknek, ne tiszteljék, mert ez más hiányosságra enged következtetni. Ezt a hallgatóságra bízom, kérem tisztelettel. Magamról annyit, hogy egy 5 diplomás cigány ilyet nem tenne a testvéreivel, hogy nem köszön, hogy nem hallgatom meg, hogy nem hívom meg az előadásra. Hát Hát én nem azért mennék el egy előadásra, hogy a tudásukat ellopjam, hogy viszek kalapácsot, meg sarlót, meg ezt azt, hogy ellopjam a tudásukat. Nem. Egymástól tanuljunk, egymásnak adjuk meg a tiszteletet, tiszteljük. Én még egy meghívót nem kaptam. Hát, ez a demokrácia. Egyeseknek. A száztagú cigányzenekarban, amikor készültünk a karácsonyi koncertjeinkre, akkor mindig az volt, hogy ez kiemelt helyen szerepel. Új programokkal, széles programokkal, és új ős bemutatóink voltak. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos volt, hogy tudjunk megújodni. Az ősbemutatók azt a célt szolgálták, hogy az mindig az új tanult dolgokat jelentette, bemutatjuk. Ez történt az egyik alkalommal, többek között, egy olyan szerződést írtam alá az Állami Operaházzal, ami még a cigányság életében nem volt. Cigányság életében, hogy száztagú cigány zenekar, vagy ilyen nagy létszámú cigány

0: ugyanazzal a mércével és mértékegységgel kell mérni. Ha ez így van, akkor jogunk van az Állami Operaházban is föllépni, ha a minőség nem megy az előadás rovására. Azt hiszem, ebben meg a mi önkritikánk is benne van, és benne van az a vágyunk, hogy még nem volt szerencsénk muzsikálni. Kérem szépen, attól kezdve megnyitottam a kapukat, és egymás után 3 éven keresztül, 1999, 2000 és 2001-ben az Állami Operaházban a 100 tagú cigányzenekar játszott karácsony második napján. Minden esetben. És akkor hadd mondjam, hogy ezt nemzetközi tévétársaságok is közvetítették, például most a legutóbbit mondom, hogy 1999-ben 2 milliárd, írd és mondd, 2 milliárd tévénéző kapott lehetőséget, hogy végighallgassa, végignézze a 100 tagú cigányzenekar ünnepi karácsonyi gálakoncertjét. Ilyen a világon nem volt, most sincs már, és hát nem tudom, hogy lesz-e. Azt kívánom a többi barátaimnak, hogy legyen. De ezt mi csináltuk, ezt a történelmi nevezetességet, hogy Budapesten 3 éven keresztül a legnagyobb közjogi méltóságok jelenlétében államelnök, köztársaságelnök, miniszterelnök, miniszterek, stb. És legalább 60-80 ember, a diplomaták voltak a nagykövetek. És hadd mondjam, itt az Andrássy úton lezárták a november héttér, most nem tudom most minek hívják.
1: Oktogon?
0: Oktogon, igen, oktogon, és a másik végén az utat rendőrök irányították, és akkor úgy jöttek a diplomaták, a nagykövetek, stb. Úgy felértékelődött a 100 tagú cigányzenekarnak a játéka és az értéke. Voltunk megbecsült tagjai ennek a társadalomnak, és maga az, hogy a magyar nép is elfogadta. És ezt, ha hadd mondjam, ekkor Orbán Viktor volt a miniszterelnök, kérem tisztelettel. Ez van. Kérem szépen, a történelmi hűség miatt elmondanám, hogy ezen a karácsonyi hegedű gálán, ahol 2 milliárd tévénézőnek volt lehetősége meghallgatni ezt a koncertet, itt tulajdonképpen a főrendező Szinetár Miklós volt. Kitűnő művészember, nagy barátunk, úgyhogy le a kalappal. A második, akinek a szakmai segítsége tévék közvetítéseknél, és egyáltalán a művészet magas szintű megnyilvánulásában szerepet játszott, a Szabó István Oscar-díjas rendezővel történt. Együtt voltunk, nagyon nagy dolog, és szerény személyem egyenrangú emberként, noha soha nem éreztem magamat egyenrangúnak ezekkel a istenekkel, mert ilyen tekintetben olyan nagy tudású emberekről van szó, hogy én csak megköszöntem a Jóistennek, hogy egy légtérbe, egy témában, egyféle témában lehettem velük, mondhattam el a véleményemet, és én cigány szemmel néztem ezt a dolgot elsősorban, amely mindnyájunk javát szolgálta. Mi működési költségvetésre állami támogatást nem kaptunk. Amit én

0: külföldön leszerződtem fellépéseket, stb., azokból tartottam vissza pénzt, és fizettük ki egymásnak, egymás tanulását, a díjakat, és a szeretet jegyében én minden zenekari tagot családjával együtt meghívtam. A gyerekek Mikulás ízét kaptak. Tehát romásan mondom, csórók voltunk, de nagy szívűek voltunk. Igyekeztünk minél szélesebb körben, minél nagyobb meleg szeretettel a zenekari tagoknak és gyerekeiknek adni valamit karácsony jegyében. És ez karácsony előestéjén szokott megtörténni. Ezt tettem.
1: Józsi bácsi, mit üzenne a hallgatóknak így advent idején, karácsonyhoz közeledve?
0: Először is, hogy szeretet töltse be a lelkünket, mert ez arról van szó, a várakozási idő, a várakozáshoz, az adventi idő. És ezt a várakozást ne haraggal, és ne haragból tegyék, hanem a szeretetre, a megértésre adják ki az idejüket, a szeretetet. Ezt szeretném, hogy a szeretet töltse be az életünket. Nekem is, bocsánat, magammal nem kezdem, másoknak elsősorban a szeretetével, és utána hát utolsóként magamnak is azt kívánom, hogy szeressem embertársaimat, szeressem a vezetőimet, szeressem az állami vezetőket, a miniszterelnökünket, a minisztereket, válogatás nélkül, mert Orbán Viktor tulajdonképpen, akit én nagyon, de nagyon szeretek, hogy mit tesz az az ember ezért az országért, a békéért, a világ békéért, mit tesz? Ilyen emberek nincsenek rajta kívül, okoskodóak, kapkodóak, elhamarkodott véleménynyilvánítóak sokan vannak, de ilyen ember, aki felelősen gondolkodik, és minden cigány ügye a saját ügyének van tekintve, ez a ritka. A jó Isten áldását kérem a miniszterelnökre, a kormányra, és minden magyar emberre, mert én nem teszek különbséget, még a megtévedt magyar emberre sem. Mert az igazság az nem egy ember vagy egy csoport kizárólagos joga, hanem mindenkinek joga van az igazságot megtalálnia, azt magáévá tenni, és azzal együtt élni.
1: Köszönöm szépen Józsi bácsi a riportot, örülök, hogy beszélgethettünk egy kicsit. Szeretnénk akkor mindenkit invitálni 2025. december 10-i újabb könyvbemutatójára, amely a Magyar utca 3 szám alatt lesz.
0: A roma önkormányzat dísztermében lesz megtartva. Minden kedves hallgatónak, gázsónak és cigánynak nagyon-nagyon boldog és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok, és legyenek boldogok, szerencsések, és érjenek el az életben mindent jó Isten áldásával. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen!
2: A mai vendégem a Magyar Kultúra Lovagja, a Magyar Örökségdíjas Radó József volt, aki az idén megjelent a Cigánykunyhóból Hollywoodig című könyvének újabb bemutatójára készül 2025. december 10-én 17 órától a belvárosban a Magyar utca 3 szám alatt. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a tervezett bemutatóról, a könyv folytatásáról és a száztagú cigányzenekar vezetésével töltött idejéről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
3: készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Nemzeti Roma Sportnap és kispályás foci torna lesz május 16-án. A program ingyenes, a Süsfelnap című délelőtti műsorban beszélgettek erről.
2: Ugyanis megrendezésre fog kerülni a Nemzeti Roma Sportnap, ez egy kispályás foci torna május 16-án szombaton, a helyszín pedig a 10. kerület, a Kihász utca 24 egész pontosan, és azért mondjuk el így a pontos címet, mert hogy ez egy ingyenes rendezvény, hogyha
3: igen,
2: jól tudom.
3: Be lehet menni teljesen ingyenesen, és egy csomó programmal várnak benneteket. Lesz bográcsban gulyás, marhapörkölt, tudod mit mondok először, az ételt. Lesznek fellépők is, tehát meg celebek is, lehet nevezni.
2: Azt így van.
3: Nagyon
2: így van.
3: Fontosnak tartjuk elmondani, hogy itt profi labdarúgók nem vehetnek részt a tornán, ez a plakáton nagyon kiemelten, és piros betűvel háromszor aláhúzva, ott át is van húzva egy labdarúgó, le van tiltva a pályáról, tehát profi labdarúgó igen, nem játszott.
2: Amatőr és fél profi. Igen, 32 csapatot várnak erre a foci tornára.
3: Viszont,
2: komoly díjazás is van. A harmadik helyezett 50 ezret kap, a második helyezett 150 ezret, az első helyezett pedig 400 ezer forintot, csapatonként természetesen.
3: Igen.
2: Szóval, igen, tehát ez egy nagyon-nagyon baráti dolog, tehát szép díjazású történet ez, illetve lesznek külön díjak is, gólkirályi cím, legjobb játékos cím és legjobb kapus cím is gazdára fog majd találni.
3: Ez biztos, hogy nagyon jó kis program lesz. Jelentkezni lehet, és az információkért lehet majd hívni.
2: Igen, de ez teljesen jó, az ilyen kis sport cselekvés, és ugye május 16, hát azért addigra már reméljük, hogy tényleg igazi tavasz lesz, bár ez úgynevezett futszál, csak hogy szakmai nyelven mondjuk.
3: Az mit jelent?
2: Hát azt, hogy nem stoplis cipőbe vagy, nem füvön vagy, nem nagypályán vagy, hanem négy játékos plusz egy kapus, azt hiszem így szokás fölállni, mert ugye a nagy csapatnál ugye 11-en lépnek ugye pályára, itt meg ugye a fele, sőt kevesebb, mint a fele tulajdonképpen, de hát nem is akkora a pálya, tehát egy nagy focipálya az ugye óriási, meg nagy kapu van, itt ugye kézilabda méretű kapu van.
3: Nagyon jó program lesz.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Di Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Di-ben. Rádió Di-ben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di-ben.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: folklorzenék a Rádió Deep-ben.
1: Ez a Roma Folk.
2: Álom vagy te, álom szép, áj, náj, náj, náj, náj, náj. Olyan messze, mint egy...
1: Ez volt a Roma Folk.
0: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
1: Rádió Deep. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Deep-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
0: Aki a kívánságokat teljesíti,
1: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Deep-ben.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Deep-en.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Most tiszta vagányok vagyunk, mert belőttük a sérunkat, megtanultuk a hajszálakat és folytatjuk a testrészekkel.
3: Így van. Tovább nézzük a fejünket, ugye? Akkor nézzük meg most azt, hogy fül. Az úgy van, hogy kán.
4: Kán.
3: Így van, és mivel két fülünk van, kana.
4: Kana.
3: Egy A betűt kap, ezzel kapja meg a többes számot, tehát kana fülek.
4: Tehát általában, hogyha egy A betűt teszünk egy szó mögé, akkor az a többes szám, úgy, mint nálunk K.
3: Igen, nagy átlagban ez így történik.
4: Mert hogy a bán volt ugye a frizura, és a bana a hajszálak, és most a kán a fül, és a kana a fülek.
3: Így van, nagyon jól észrevetted ezt a logikát, ez így is van. Szityúvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Deep.
1: Rádió Deep. Rádió Deep. Rólunk,
0: neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
6: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok.
1: Hírek rólunk neked.
7: 2026. május 4-e, hétfő, 7 óra van, jó reggelt kívánok! Ez a Rádió Deep Roma híradója, Patai Anna vagyok. Roma holokauszt vasi szemmel Márfi Gyula nyugalmazott érsek rendezte könyvbe a történeteket. Küzdelem a roma kultúráért. Cigány, de rendes, sok viccel és annál több öniróniával jön a 8. Roma Hősök Fesztivál.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Deep-ben.
7: Roma holokauszt vasi szemmel Márfi Gyula nyugalmazott érsek rendezte könyvbe a történteket. A roma holokausztról írni kutatói szempontból kimondottan nagy kihívást jelentő munka, mivel a mély szegénységben élő csoportról hagyományosan kevés forrás áll rendelkezésre. Teltházas könyvbemutatót tartottak kedden délután a szombathelyi Berzsanyi Dániel könyvtárban. A Szülőföld kiadó gondozásában Roma holokauszt vasi szemmel címmel megjelent kötetet dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek állította össze. A vármegyét képviselő közgyűlési elnök Majthényi László köszöntéjében emlékeztetett. A roma holokauszt vasi áldozatainak tragédiáját több emléktábla is őrzi. Egyben arra is kitért, hogy a fellelhető kevés dokumentum miatt a téma kimutatása kimondottan nehéz. 1944. augusztus elején több száz embert hurcoltak el Szombathelyről. A vasi romák többsége az Auschwitz-Birkenaui megsemmisítő táborba került. Ez a mi történelmünk, nem távoli, nem idegen, itt történt közöttünk, mutatott rá a város képviseletében jelenlévő Puc Attila. A képviselő hozzátette, az emlékezés kötelességünk, a múlt nem zárható le, mivel minden egyes elhallgatott történet egy újabb veszteség, ezért különösen fontos ez a helyi történeteket feldolgozó, nemrég megjelent hiánypótló kötet. A kötet lektorálását vállaló dr. Katona Attila történész előadásában röviden vázolta a könyv megjelenésének előzményeit, majd a vészkorszakot jó száz évvel megelőző közigazgatási emlékeket osztott meg, amelyekből hallgatósága megismerhette a cigányság, már akkor is hányattatott sorsát, egyben maga is utalt a mély szegénységben élő csoportok forráshiányos történetét. története miatti kutatás nehézségeire. Roma holokauszt, a történelem nem csak a győzteseké, hanem az áldozatoké is. Dr. Gazdag László tudományos kutató arról beszélt, hogy volt idő, amikor a cigányokért senki sem emelt szót, és ez nem csak a múltról szól, hanem figyelmeztetés, hogy megszólalunk-e, amikor kell. Ez a könyv iránytű, amely segít eligazodni a múlt és a jelen határán, segít megérteni, hogy a történelem nem csak a győzteseké, hanem az áldozatoké is. Márfi Gyula érsek, mielőtt szólt volna a korszak példátlan embertelenségéről, tudnillik, hogy a fronton harcoló cigánykatonák itthon maradt rokonait a legnagyobb természetességgel küldték haláltáborba, hosszasan sorolta mindazokat, akiknek köszönhető a kötet létrejötte, köztük említette a szinten jelenlévő Erdélyi Lászlót, Villámot, aki a könyv alapját képező anyag gerincét gyűjtötte össze. Küzdelem a roma kultúráért. Március 21-én nyitotta meg a Romano Instituto Cigánykutató Intézet új telephelyét az Erzsébetvárosi, Damjanich utca egyik udvari, 70 négyzetméteres házmester lakásában. Miután megszűnt, mintegy 10 éve a Magyar Művelődési Intézet, a roma képzőművészeti gyűjtemény állami tulajdonban maradt, de a kezelését a Romano Instituto-ra bízták. A közel 200 darabból álló műtárgyegyüttest a Bársony Daróci házaspár minden anyagi támogatás nélkül az otthonában gondozta. Bár a gyűjtemény egy része már az új helyszínre került, a házaspár továbbra is ellenszolgáltatás nélkül saját erőforrásaiból biztosítja az alkotások megőrzését és kezelését. A fővárosi önkormányzat a telephelyet bérleményként raktár céljára bocsátotta a Romano Instituto Alapítvány rendelkezésére tavaly decemberben. Havonta mintegy 100 000 forint a fenntartási költsége, ezt pályázatokból próbálják kigazdálkodni. A házaspár a hiányra reflektálva a raktárhelyiséget megnyitja a nyilvánosság számára. Nem a klasszikus értelemben vett múzeumról van szó, hanem egyfajta archívumról, ahol a látogatók megismerkedhetnek a roma kultúra tárgyi és szellemi örökségével. A képzőművészeti anyag mellett a kiállított tárgyi és szellemi értékek Bársony János több mint 4 évtizednyi fáradhatatlan gyűjtő munkáját dicséri. A néprajz tárgykörében a hagyományos cigánymesterségek eszközeit és termékeit, mindennapi használati tárgyakat láthatunk, fémművesekét, fafaragókét, teknővályókét, vályogtéglakészítőkét. A zenészeket hegedű, klarinét, cimbalomverő és sújtásos mellény idézi fel, dokumentumtárról is gondoskodtak, fotók, plakátok és írásos emlékek is helyet kaptak, amelyek a hazai roma polgárjogi mozgalom és a kulturális öntudatra ébredés mérföldköveit dokumentálják. A leglátványosabb a Balázs János terem. A salgótarjáni festőóriás lenyűgöző életműve jóval tágasabb teret igényelne, hogy a néző zavartalanul, mélységében is befogadhassa az alkotások üzenetét. Balázs Jánosén kívül számos festő és grafikus művész, például Szent Andrási István, Olá Jolán, Bada Márta, Dilinkó Gábor, Balogh Balázs András, Szécsi Magda, Gügyi Ödön, Hok János művei is megtalálhatóak a Kicsiny térben. A cigány irodalom, valamint a holokauszt kutatás kötetei is itt vannak. A helyszín nem csak raktár lenne, hanem közösségi tér is, ahol kutatni lehet, vagy éppen rendhagyó órák keretében tanulni a roma kultúráról és a történelemről. Mióta megnyitottak, Bársony János rendszeresen tart itt foglalkozásokat gyermekeknek és fiataloknak. Jöttek már Rákospalotáról, a szlovákiai csatáról, várják további csoportok jelentkezését, jogászok és civilek bevonásával konferenciát is tartottak a magyarországi apartheid jelenségekről, azok jogi kezeléseiről. A roma intézményrendszer, múzeumok, színházak és kutatóközpontok létrehozása az egyenjogúság alapvető záloga. Évszázadokon át a többségi társadalom sztereotípiái formálták a romákról alkotott képet, a terek viszont lehetővé tennék, hogy a közönség ne csupán tárgya, hanem aktív formálója legyen a saját narratíváinak. Cigány, de rendes, sok viccel és annál több öniróniával jön a 8. Roma Hősök Fesztivál. A színházak többségében a humor még mindig csak a drámaiság szolgálója lehet. Itt az ideje, hogy felrúgják ezt a hagyományt, és szakítva az áldozatiság narratívájával, mindannyian romák és nem romák, együtt kacagjunk. 2026. május 5-e és 9-e között megrendezendő fesztivál idén is állandó társszervezője az Ötvös Tízművelődési Ház, majd az utolsó két napon a Pince Színházban folytatódnak a programok. Mindkét helyszínen különleges stand-up, illetve monodráma előadásokkal, kiállításokkal, performanszal és zenei programokkal, valamint közönségtalálkozókkal várják az érdeklődőket. A brit, német, olasz, román, valamint hazai roma és traveller előadók saját történeteiken keresztül traumáikat és örömeiket osztják meg, miközben közös világunk fontos kérdéseit vetik fel. A produkciók nem kérnek engedélyt arra, hogy kimondják azt, amit sokan inkább elhallgatnak. A személyes történetek igazak, éppen ezért felszabadítóak. A több mint tucatnyi európai, roma színházi alkotó stand-up produkciókon és szatirikus monodrámákon keresztül nevettet meg, miközben saját magukról vallanak és görbetükröt mutatnak a világról, amelyben élünk. Ahogy a drámaíró Dewey Griffith mondta, a humor forrása nem a boldogság, hanem a fájdalom. Vagyis, ha szembe merünk nézni a nehézségeinkkel, beszélni is merünk róluk. Sőt, még viccelni is. Az is fontos lépés az áthidalás felé. Az előadások eredeti nyelven is magyar és angol felirattal lesznek megtekinthetők, minden esetben közönség találkozóval a végé. A részletes program a következő. Május 7-én 20 órától az Ötvös Tízművelődési Ház kamara termében Horváth Kristóf Cigyár Magány című előadása lesz. A Trafó és a Független Színház Magyarország stand-up roma pályázatának nyertes projektje. Horváth Kristóf, akit sokan színész Bobként ismernek, stand-up előadásában a szégyen társadalmi és személyes működését vizsgálja. Egyszerre szórakoztató és mélyen konfrontatív, a humor és irónia segítségével nevez nevén olyan tipikus helyzeteket, amelyek a társadalmi előítéletek mögötti bizonytalanságról és félelmekről mesélnek. Egy cigány ablakzsiráf közérthető szótár az együttéléshez, ahol a roma nézőpont nem cél, hanem eszköz egy közös önismereti utazáshoz. Előadó Horváth Kristóf, játékidő 80 perc szünet nélkül. Majd pedig 19 órától a Pince Színházban Béla Váradi Ma nem akartam kisebbségbe lenni című performansza lesz. Béla szabad szeretne lenni, mentes minden címkétől. Béla roma is, így ez a vágya problémákba ütközik. Béla címkékkel való felruházása folyamatosan jelen van az életében, folyamatosan különféle fiókokba helyezik, mint fotóst, mint férjet, mint szabadságra vágyó embert, Magyarországon, mint külföldit, külföldön, mint kelet-európait, sőt, mint magyart. Van-e az alkotás flóján kívül más, ami segíthet Bélának megélni a szabadság vágyát? A megvalósítást az MKE első éves kurátorszakos hallgatói segítik.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nótban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: 10 óra múlt 14 perccel, szerda van, és április 22-e, szép délelőttöt kívánunk mindenkinek.
2: Csodálatos délelőttöt kívánunk mindenkinek.
1: Napsütés est, ahogy már mondtuk, 9 órakor is csodaszép időnk lesz egészen szombatig, úgyhogy lehet menni kicsit ide-oda megint, de aztán vasárnaptól ismét elér bennünket ez a fránya hidegfront, és hétfőn már megint csak mindössze 15 fokos maximum lesz, tehát megint egy kicsit inkább őszi időbe hajlunk majd át jövő héten, és így is kezdjük meg a május, tehát a május elsőjei napon is egyelőre eső van jósolva, és 14 kötőjel 16 fokos maximumok, legalábbis itt, ami Budapestet illeti. Úgyhogy hát nem lesz igazi majális. Te szoktál menni majálisozni pedig?
2: Igen, én kimondottan szeretem. Mindig viszem a gyereket is, akkor egy ilyen kis jó kis népi összegyűlés van, vannak koncertek, fel tudunk ülni.
1: Jó, a buli csak soka?
2: Nem, soka tesó. Soka tesó.
1: Ez örök klasszikus
2: erre,
1: marad.
2: Arra. Mondjuk az a helyzet, hogy ez a felülünk erre, arra, az kígyózó sorokat jelent. Tehát így innentől kezdve... Igen.
1: Ugye? Ott van
2: igen.
1: Mindig.
2: Nem mindig. Van, hogy így változtatják a helyszínt.
1: Aha.
2: Tudod, mankával szoktunk erről
1: tudom,
2: mindig beszélni.
1: Tudom, tudom, is hívhatnánk amúgy.
2: Igen.
1: Rossz időtől függetlenül
2: igen,
1: azért érdemes
2: lehetne.
1: Vele,
2: ha
1: igen.
2: Gondolod.
1: Hogyne.
2: Hát megkérdezhetjük, hogy persze. Elérhető-e, vagy holnap akár.
1: Simán.
2: Mert
1: hogy
2: mindig ő a program felelős és a rendezvény szervezője.
1: És húsvétkor nem beszéltünk vele, pedig biztos, hogy húsvétkor is volt, pedig emlékszem, hogy tavaly 2025-ben húsvétkor is, illetve a majális kapcsán is beszéltünk vele, és tényleg mindig elmondjuk, kik a fellép meg. Meg ugye ez ingyenes, tehát ugye ezt bátran tudjuk így nektek is ajánlani, mert ez egy ilyen kis törvényszerű dolog, hogy nem lehet ugye olyat ajánlani, ami fizetős, mert nem buzdíthatunk senkit arra, hogy fizessetek. Viszont ezek ingyenes programok, úgyhogy ezeket úgy szeretjük ajánlani. Na majd zenék alatt megnézzük, hogy esetleg Manka elérhető, de legrosszabb esetben holnap, hát még bőven van idő.
2: Még van,
1: jövő
2: igen.
1: Hét, pénteken van május 1, és ha már így látjuk előre az időképből, hogy rossz idő lesz, én például el is kíváncsi vagyok, majd ezt is el ne felejtsen megkérdezni, hogy van-e ilyenkor B-terv, vagy ilyenkor mi van, mert hogy ugye, hogyha erdja idő
2: nincs.
1: Van, és ne adj Isten, esik is az eső, akkor mi van?
2: Hát akkor esőkabát, meg melegkabát.
1: De az olyan rossz, mert majális, az úgy tényleg benne van a szóban.
2: Volt
1: is, hogy...
2: már, azt hiszem, hogy pont a tavalyi majáliskor volt egy óriási esőzés.
1: Igen?
2: Aha, igen, na, mert akkor úgy lent volt, lent tartották meg a, tudod, ott a műjégpálya olyankor le van engedve, és még nincs feltöltve vízzel, hogy igen. Ott hajókázni tudjanak, és akkor ott ilyen száraz nagy területen oda fel tudják állítani. A tavalyi évben ott voltak a koncertek, meg ott voltak a játékok is felállítva, és akkor én emlékszem, hogy akkor otthonról néztem az élőzést, hogy bizony-bizony esik az eső, de már felszakadozott a felhőzet, és akkor jöttek a fellépők, és jöttek is az emberek. Tehát, hogy így kicsit akkor így offolják a történetet, de aztán aha. A show must go on, amikor elmúlik az eső.
1: Igen, csak igen, olyan jó, pedig tényleg benne van a húsvétkor milyen szép időnk volt, ugye, hála jó Istennek, hogy az így mindig adja magát nekem egy picit, hogy így van egy ilyen ünnepi kavalkád, legyen az húsvét, május, egy augusztus 20-a, bármilyen jellegű dolog, akkor úgy mindig valahogy az ember bazd van, jó, akkor biztos jó idő lesz, szabad térézni, és annyira
2: igen,
1: illúzió romboló, hogy most ezt írják így előrevetítésként, hogy 15-16 fok és eső. Hogy azért úgy semmiképpen nem egy szabadtéri programra való idő,
2: hát
1: de lássuk
2: igen,
1: meg,
2: ez
1: mert még...
2: is nagyon rossz, mert akkor hát, ilyenkor elmossa, de hát bízunk benne,
1: figyelj,
2: hogy...
1: van még 9 nap ugye jövő
2: bízunk
1: péntekig.
2: Bízunk benne, hogy ez nem így lesz.
1: Bízunk benne. Na, amit akartam nektek mesélni, Zsuzsinak is direkt nem mondtam, hogy reagáljon itt rá éles egyenesben, hogy tegnap este elkezdtünk beszélgetni kedves nejemmel, és hát de ez nem titok, hogy én egy ideje gondolkozom azon, így privátban, most egy kicsit ilyen kis önvallomások következnek, hogy én gondolkozom azon, hogy nagyon sajnálom azt, hogy most ugye 37 éves, fél éves vagyok, hogy annak idején nem választottam egy olyan szakmát, ami mondjuk, ahogy szokták mondani, hogy egy rendes szakma, ugye mindenki, aki színésznek megy, vagy művészeti ággal foglalkozik, mindig azt szokták mondani, hogy és van rendes szakma. Tudod, ez egy ilyen köszönje, de holott ez is
2: ez
1: egy rendes szakma.
2: Nem?
1: Amúgy az, de tényleg mindig
2: nem,
1: ezt
2: ez
1: szokták.
2: Ez rendetlen szakma.
1: Igen, ez mindig
2: nekem
1: azt szokták.
2: Nekem csak rendetlen szakmám van.
1: Volt egy osztálytársnőm, akinek a még a színin, és ott ő neki volt a mindig a legjobb, hogy ő neki 3 évig folyamatosan mondták a szülei, hogy
2: valami rendes szakmát is.
1: Jó, de azért mindjárt végzi, hogy lesz azért rendes szakmád is, de hát anya a színésznő lesz. Jó. És lesz rendes szakmány, és tudod, hogy folyamatban jobbtál neki. És ez nem ő az egyetlen, nekem is mond, rengeteg embernem.
2: Nekem is, én is megkaptam.
1: Persze, ez egy alaptézis. Na de viccen kívül annyira megy így a világ körülöttünk, ugye, AI-tól
2: kezdve. Hogy az valamin, hogy tovább tanulsz?
1: Igen, erről akartam mesélni, mert képzeljétek el, tegnap a délutánom is ezzel telt, illetve este, vagy hát mit tudom én, késő délután hazajött feleségem is, és akkor elkezdtünk ezzel kapcsolatban beszélni, és abszolút támogat ebbe, és én elkezdtem nézni egyetemeket. Hát ez sajnos függ majd a lakáseladástól is, mert amúgy nagyon drágák az egyetemek, gyerekek. Már pedig ugye nem fognak valószínűleg engem fölvenni államilag támogatottra, ahhoz
2: hát
1: nagyon komoly érettség.
2: Igen,
1: hát költségtérítéses, így van.
2: Hát már, tehát hogy ez, te már nem a délelőtti műszakba tudsz menni
1: nem,
2: egyetemre,
1: hanem levelezőn.
2: Hanem az egy levelező.
1: Levelezőn,
2: itt
1: van,
2: szeretném még
1: van.
2: Mielőtt folytatnád leszögezni, na, hogy tanulni soha nem késő. Soha. Tényleg soha nem késő. Ezt saját magamon tapasztaltam is, saját magamon is, és édesanyámon is láttam, hogy mindig tudta fejleszteni magát valamilyen szinten, valamilyen területen. teljesen olyan elrugaszkodott azoktól a dolgoktól, amit mondjuk addig csinált, és csinált egy teljesen új dolgot, amiben örömét lelte. Ez a nagyon fontos, hogy mindenképpen olyan dolgot kezdj el, amiben örömödet leled, és mindjárt hagyom, hogy folytasd.
1: Mondja csak.
2: Én körülbelül, hát fiatalabb voltam, amikor én is elkezdtem egy rendes szakmát, és akkor lettem kulturális rendezvényszervező, és sok időbe telt megtalálni azt, hogy mi az, ami engem még érdekel, és mi az, ami még úgy kicsit úgy a szakmámba is vág.
1: Kicsit kapcsolódik.
2: Na, igen, mert
1: gondolkoztam
2: azért,
1: én is.
2: Mert azért látod, a fellépő művészként látod azt, hogy miket hibáznak a rendezvényszervezők, hol megy el a
1: igen.
2: dolog, mit nem csinálnak jól, és akkor így...
1: Mit lehetne jobban, persze, abszolút értelek.
2: De olyan dologba is bele lehet vágni, mint például édesanyám, aki világ életében a virágokkal foglalkozott egyik részről, a másik részről pedig állandóan egy irodában ült, és egy igazgató volt igazgatói asszisztens.
1: BKV volt, ugye? Vagy?
2: BKK.
1: Már BKK.
2: BKK, igen. Aztán ő kitanulta, egyszer csak jött egy ötlete, hogy akkor ő jogot fog tanulni, és akkor elindult a jogi asszisztensin, és azt el is végezte, azt végigfenékkel végigülte.
1: Nice.
2: Majd aztán utána megint csak egy másik, csak hogy ő egy nagyon jó példája ennek. Ő úgy gondolta, hogy neki tetszik az, hogy gyógypedikűrözik valaki, és ő ebbe belefogott, és egy ilyen 3-4 éves dolgot így elindított magának így a tanulás szempontjából,
1: szép.
2: És ma már gyógypedikűrösként segíti át a fájdalmon az embereket.
1: Azt tudom, igen.
2: Szóval én azt mondom, hogy tanulni soha nem késő. Mit szeretnél
1: igen.
2: tanulni?
1: Ízé szeretnék le, ács.
2: Villanyszerelő. Gázis. Ne nézzük le egyébként ezeket a szakmákat, mert ezek nagyon fontos szakmák, de nem is tudom, nem azért mondom a Gyuszinak, mert ő bármit így degradálna, hanem hogy igen, ezeket tovább
1: főleg,
2: tanulni.
1: Főleg, ha ügyes gázszerelő vagy, ugye?
2: Micsoda!
1: Ismerünk egyet, aki nagyon sokra vitte.
2: Én csak olyan gázszerelőket ismerek, akiknek hónapokra be van táblázva egyébként a naptárja.
1: Na jó, szóval igen, azért van, jó szakma.
2: Hát hogy ne? Nagyon sok pénzt lehet szerelni gázszereléssel.
1: Na de viccet fél. Igen. Na de viccet félretéve. Én is ezen kezdtem el gondolkozni, aztán utána kérdeztem azért, ugye Google AI jó barátom, ChatGPT jó barátom, és azért megkérdezgettem, hogy mik az előnyök, mik a hátrányok. És például előnyei többek között az, hogy mivel ugye saját zsebből finanszírozod, és ugye te akarod azt, ugye nagyon sok fiatal úgy választ egyetemet, hogy
2: vagy anyuék
1: a szülő
2: akarják,
1: választ,
2: igen, vagy presszionálják
1: oda
2: a szülők.
1: Oda vettek föl,
2: igen.
1: Jó van, akkor az elvégzem, lesz egy diplomám, azt majd rájöjjek még kitalálni, mi akarok lenni.
2: Hát
1: azért már én 37 és fél évesen
2: ki tudod találni, hogy mi akarsz
1: hát
2: lenni.
1: És sajnos még így is későn, azért teszem
2: de
1: hozzá.
2: De nem baj, mert mondom,
1: hogy nagyon mérges voltam magamról, hogy nem 10 évvel jutott eszembe ez.
2: Jó, éretlen voltál még 10 éve.
1: Hát nem, máshol. Hülye voltam, akkor mondjuk ki nyugodt szívvel. Hát én magamat hülyének tartom azért, hogy ezt nem 10 évvel ezelőtt gondoltam ki.
2: De várjál, az ember az olyan, hogy én például mondjuk egy 15-20 éve kerestem és kutattam, hogy mihez lenne még kedvem, mi lenne még az, amihez kedvem lenne. Szépen sminkeltem, de ahhoz nem volt kedvem, hogy beálljak még egy sminkesnek, amikor van belőle egy stúdióba 15, akkor legyek a 16. Ezt nem éreztem.
1: Nem.
2: Pedig bennem volt, tehát hogy volt rá tehetség, van rá tehetségem. Aztán ez egy idő, ez egy folyamat, amíg az ember megtalálja azt, hogy mi az a második dolog, amit szívesen csinálnál.
1: És
2: mert
1: egy
2: itt
1: rendes
2: már,
1: szakma.
2: És egy rendes szakma.
1: Ezt tegyük hozzá, igen, rendes
2: mert
1: szakma.
2: Itt már az a fontos, Gyuszi, hogy te mit szeretnél, mert olyat nem fogsz csinálni, olyan iskolát, amihez nincs kedve, csak azért, hogy csinálj egy iskolát,
1: valóban
2: és
1: nem közgazdász
2: pénzt keres
1: szakot
2: belőle.
1: Kerestem, valóban nem közgazdász szakot
2: na,
1: kerestem.
2: Mi leszel, ha nagy leszel?
1: Mi leszek, ha öreg leszek, mondjuk most már így nyugodtan. De még öreg, bocsánat, de mielőtt ezt így elárul, hogy azért a pozitív részek vagy előnyökre ugye írta az AI is, meg én is ezt gondolom, tehát csak megerősített igazából. Például ez igen, hogy azért komolyabban veszi az ember ezt a fajta tanulást, saját zsebből finanszírozott, tehát nyilván tudod a pénznek az értékét, nem az van, mint Isten bocsássa, meg vannak a gyerekek között is, vagy fiatalok között is, akik tudják, hogy jaj, anyuék fizetik, akkor nem cseszek ki velük, tanulok, nehogy kirúgjanak.
2: Vagy nehogy saját... anyámnak vissza kell fizessen a diákhitelemet.
1: Igen, de amikor ténylegesen a családi kasszából, mármint az otthoni családi kasszából veszel ki, és most

0: vagyok, letargiába
1: pedig
0: esek.
1: Most mekkora divatja van a plasztikának, most a legjobb, mindenki plasztikai segész akar lenni. Mi lesz el? Na mondd már el!
0: Na, kérlek szépen, kettő szakot néztem, az egyik az erőszak.
1: Tudtam!
0: Nem akarom elviccelni. Kettő szakot néztem ugyanazon az egyetemen. Nagyon szimpatikus ez az egyetem, és nem kell hozzá, hála jó Istennek, azért találtam emelt szintű érettségit tenni, mert például az ELTE-n néztem először szakot, és ott sajnos történelemből kéne tennem emelt szintű érettségit, és hát az is még akkor plusz idő lenne. Bevallom őszintén, hogy miért.
1: Nagyon fel kell készülni, de hát vannak felkészítő
0: például az ELTE-n néztem politológia szakot például. Na, oda kell az emelt szintű történelem, ugye értelemszerűen. Azt utána egy picit akkor így elengedtem, és akkor így elkezdtem nézegetni, hogy jó, mondom, akkor mi van, ami így azért a kommunikációval is kapcsolatos, de hogy azért picit újdonságot is tanulok, úgyhogy kettő szakot találtam egy másik egyetemen, az nem az ELTE. Az egyik a kommunikációs médiatudomány, ami után, hogyha elvégzed, akkor tudsz lenni szóvivője mondjuk egy nagyobb cégnek, vállalatoknak, ha jól beszélsz közben angolul, le kell rakni közben egy középfokú, de ha sikerül, akkor akár inkább egy felsőfokú C1 típusú nyelvvizsgát is, minimum angolból, akkor már angolul is tudsz nagyon vakerni, írni, stb. Tudsz sajtóreferens lenni.
1: Nagyon jó.
0: Illetve van egy másik szak, nemzetközi tanulmányok, az is egy alapdiploma, igen. Ugye az 3 év, és 2 még a mester
1: megtámogatlak
0: diploma.
1: Megtámogatlak egy 5 kilóval.
0: Na, elfogad, első fél évemet állod, akkor fajn vagy. A másik ez a nemzetközi tanulmányok, ez pedig kicsit hasonló, ám több benne, ott is a töri és a többi, az megint már inkább egy picit az ilyen, az már inkább ilyen kifele kacsingató, ugye nevébe is benne van, hogy nemzetközi tanulmány. Például, most mondok egy példát, az EU-n belül el tudsz menni akár attasénak, persze
1: nagyon
0: még
1: nagyon jó
0: ilyenek.
1: Raj, még kimondva is raj.
0: Hát, van annak egy minimális továbbképzése, még hogy például diplomata legyél, ennek is utána olvastam tegnap, hogy azért az nem úgy működik, hogy te diplomata akarsz lenni.
1: Gyerekek, elveszítjük, 3 év múlva már nem lesz itt. Diplomata lesz, vagy attasé.
0: Vagy állnék, de diplomata táskával. Csak.
1: Megcsináltam a diplomámat, Zsuzsi, de itt maradok.
0: És egyből kékrendszámú autóm lenne, ott diplomata vagyok. Az menő lenne. De nem, de hát azért az hosszabb idő. De hogy például az a nemzetközi tanulmányok dolog az azért érdekes, mert ott tényleg mondjuk akár az EU-n belül, ugye Brüsszelen belül, tehát hogy ott tudsz ott is elhelyezkedni, tehát ott is tudsz ilyen sajtóattasé lenni, tehát hogy azért ezek komoly szakmák, de ez sem úgy működik, azért ennek is utána olvastam, és én sem gondoltam így, hogy így működik, hogy te ott lediplomázol, megkapod a alapfokú, ugye BA diplomádat, és már ott vagy havi 80 000 euró.
1: Nyilván
0: nem így
1: nyilván
0: működik.
1: Kell egy kis szakmai tapasztalatot gyűjteni, el kell menni egy kicsit így buncsolgni, gyakornoknak. Igen,
0: illetve, hogy az egyetem is azért van, főleg ez az egyetem, amit én kinéztem, hogy már egyetemen belül a kapcsolatépítés. Tehát, hogy ott is ugyanaz, mint bármelyik másik szakmában, hogy ott is a tanárokon keresztül, osztálytársaidon keresztül, rektorokon keresztül te egy kapcsolati tőkére tegyél szert, amit, ha lediplomáztál,
1: nekem
0: és ügyes
1: nagyon
0: vagy,
1: tetszik az ötlet,
0: akkor utána azt tud hasznosítani. Amitől én egyedül nagyon fél, nem egyedül, kettő dologtól félek. Egy, mennyire fog még az én agyam? Ettől nagyon félek. Kettő, csipkebokor vessző, hogy mi van akkor, tegyük föl mondjuk most idén föl, tegyük föl eladjuk most a lakást, tegyük föl be tudok magamba investálni, eljárok egyetemre. Tök jó. Elvégzem, tegyük föl 3 év alatt, nem húznak meg, nincs ide, blablabla. Leszek ugye majdnem 40 éves, tehát ugye 40 és fél éves.
1: És?
0: Mire elvégzem. Mi van akkor, ezt is kérdeztem az AI-tól, mi van akkor, hogyha mondjuk elmegyek egy állásinterjúra, és mondom, hogy jó napot kívánok, hogy én eddig nekem ez a munka tapasztalatom, ugye, hogy műsorvezető voltam, színész voltam, de a saját magam továbbfejlesztés érdekében én elvégeztem, most kimondhatom, szerintem nem reklámez nekik, a Budapest Metropolitan Metropolitan Egyetemet néztem ki, és ezt én elvégeztem, és itt van az alapfokú diplomám, mit tudom én, legyen ez a maradjunk ennél a nemzetközi tanulmányok dolognál, itt van. És hogy akkor mi van akkor, hogy ugye az van a állásinterjúban, mit tudom én, 2-3 év tapasztalat valahol. És ott vagy 40 évesen pályakezdőként.
1: Igen. Nem értem, hogy de a fiataloknál ugyanez, tehát akkor soha nem fogunk tapasztalatot gyűjteni, tehát szakmai tapasztalatot, hogyha nem engednek

0: tűz közelbe? Tehát, hogyha nem hoznak helyzetbe minket, akkor hogy legyen meg az a 3 év szakmai tapasztalat is? Hogyan? Hogyha nincs az ember helyzetbe hozva.
1: Ezért is mondta az AI például, de utána néztem, lesz itt nyílt nap is, úgyhogy lehet, hogy én el fogok menni, és próbálok beszélgetni, és elmondom, hogy mi a helyzet velem, hogy én ki vagyok, mit csináltam eddig, stb. Mert az AI például azt javasolta, hogy
0: felnőtt filmes múltadat nem mond el.
1: Azt majd úgy is látják, csatolom a linket. De hogy elsőként azt mondta az AI, hogy ő szerinte leírtam amúgy, meg hát már úgy, már mivel beszélgetünk egy ideje, tudja, hogy ki vagyok, mi vagyok.
0: Ismeritek egymást.
1: Ismerjük egymást, hogy azt mondta, hogy ő a kommunikáció és média tudomány szakot javasolná, mert azt mondta, hogy például ott az első év nekem az ilyen aházás lenne végig, amit ő arra értett, ezt kifejtette, hogy mivel azért én már most nem nagyképűen, de azért 10 éve benne vagyok a szakmában, igen, voltam köztévén, 11 év cirkusz,
0: azért úgy
1: most
0: 4
1: éve
0: rádiózok,
1: stb.
0: Nem esik nehezedre megszólalni.
1: Igen, tehát nem lenne ott az első évben olyan nagyon nagy újdonságot nem hallanék. A második évtől már lenne a médiajog, stb. Tehát egy picit bele kéne merülnöm
0: az
1: ilyen
0: jogtudás. És mit jelent ez az aházás? Az mit jelent?
1: Az, hogy csak úgy ülnék, és mondom, hogy aha, mert hogy tudom már azokat úgy nagyjából. Érted? És ő ezt javasolja, hogy például nekem, ami ott sokaknak nem lenne előny, az, hogy én már ugye egy bizonyos tapasztalattal a hátam mögött kezdenék egy olyan szakot, amiből kifejlődne mondjuk azt, hogy most mondok egy példát, egy nagyobb multinak lehetnék mondjuk a kommunikációs igazgatója. Nem rögtön, persze, nyilván nem azt, hogy elvégzem a diplomát, oda megyek, jó napot, én vagyok az új kommunikációs igazgató, hanem mondjuk van rá szansz, és nagyon sokaknak az a fajta tapasztalás, ami nekem megvan a múltamból kifolyólag, az ott nyilván egy 22-3-4-5 éves fiatalnak értelemszerűen nincs meg, hogy ő 4000-ek előtt át mondjuk a Margit-szigeti szabadtérin, nem vezetett sajtóeseményeket, nem írt sajtóra bármit, vagy felszólaláshoz, stb.
0: Az előnyöd, az mindenképpen megvan, és én azt mondom, hogy ha nem csak rólad van szó, hanem úgy globálisan azokról az emberekről is, akik valamilyen normális szakmát, vagy pályát szeretnének módosítani, hogy igen, ez egy nagyon jó dolog, hogy pontosan olyan ahhoz kapcsolódik minimálisan, vagy nem is minimálisan, hát kapcsolódik a múltathoz. Tehát, hogyha valaki felnőttként akar egy új dologba belekezdeni, akkor látod, te is valamilyen szinten egy kapcsolódást kerestél, ami kapcsolódik az előző munkaköreidhez.
1: Szintre emelni azt, hogy mondjuk az a kommunikáció, meg az a beszédkészség, tudás, ha nagyképű lehetek, még hasznomra forduljon, hogy olyan helyen hasznosítani, ami mondjuk igen, teszem azt, maradjunk ennél a példán, mondjuk egy sajtóreferens, vagy egy kommunikációs vezető egy globálisabb, nagyobb multinál például.
0: Szerintem ez nem...
1: Mondtam egy példát,
0: ez nem olyan nagy álom. Ez kivitelezhető.
1: De nem könnyű, de azért...
0: Nyilván nem lesz könnyű, de szánd rá az időt, és mindenkinek ezt javaslom, aki tanulni szeretne, hogy igen, szánjátok rá az időt, mert ezzel nem csak, hogy több leszel, hanem egy új szintre fogsz tudni emelkedni, új szintre lépsz, és ilyen emberekre mindig van szükség. És a tanulás, a soha nem késő tanulni. Itt van előttem egy nagyon jó példa, anyukám, most itt vagy te is, hogy...
1: Bár ha engem még azért várják ki, aranyos vagy, de még én azért, ez nekem egy fejbe született, meg még a lakásról el kell hozzá adni, hogy legyen
0: pénzem. Az már, amikor fejbe megszületik valami, az már elindítja egyébként, mindig a gondolat indítja el a cselekedetet.
1: Ez igaz.
0: Szóval, ha már fejben megvan, nekem is egyébként megvolt akkor már fejben, csak nagyon kerestem, hogy mi az, ami nekem mondjuk nem lenne degradáló. Uh-huh. Tehát ami nem visszalépést jelentene az én szakmai életembe, ami önmagammal szemben nem lenne degradáló, uh-huh, hanem inkább szintet tudnék ugrani, és akkor volt ez a kulturális rendezvényszervező. De én még mindig, nekem még mindig van talomba még egy, ami nagyon érdekel, és amit nagyon szeretek, na nem az orvoslás,
1: hanem a
0: protokoll szakértő. Én nagyon szeretem a protokollát.
1: Van ilyen szak ezen az egyetemen, amin néztem.
0: Na nehogy együtt üljünk be!
1: Ha nem, mert én más szakra járnék, de,
0: én meg oda járnék.
1: Néha taliznánk. Igen, van
0: ez,
1: ilyen.
0: Ez egy nagyon izgalmas szak számomra legalábbis. Tehát, hogyha én még tanulnék valamit szívesen, akkor az nekem ez lenne.
1: Nem könnyű ám az se, de mi könnyű? Tehát igazából az AI is ezt mondta nekem, hogy igazából minden ilyen ág, vagy minden szaknak megvan a maga nehézsége. Nyilván, amit te nagyon jól megfogalmaztál, és én is így gondolkoztam, hogy az ember próbál olyat keresni, főleg, ha felnőtt képzésre adja a fejét, hogy igen, amit bel eddig dolgoztam, főleg, ha tényleg az egész életem eddig erről szólt, hogy azért annyira távol ne menjek tőle. Nem, például, igen. Mivel matekból világéletemben szar voltam, értelemszerűen a közgazdás szakma kizárva.
0: Az már távol
1: áll tőle. Nem lenne, már az első fél évben, milyen első fél évben, első két hónap után mondanák, hogy uram, visszaadjuk a tandíjat, de hagyja ezt abba, mert nem, ebből nem lesz semmi, tudod.
0: Ismerőseim körében számtalan olyan ember tudok, aki 40 fölött kezdett el mondjuk egy BTK-t tanulni, vagy jogi dolgokat, de egyetemi szinten. Rengeteg ilyen emberről tudok, mert ennek is megvan a maga érettségi szintje szerintem. Nem minden 20 éves, vagy aki az érettségi után kijön az iskolapadból, képes arra, hogy jogot tanuljon, vagy valami komolyabb intézménybe üljön be.
1: Nem biztos, hogy tudod még akkor, és azért nem is hibáztatható senki. Tisztelet annak a kevés kivételnek, például az én ex-sógorom, aki most jelenleg hát mondjuk így az ügyvédem, mert végül is igen, ő a jogi képviselőm. Én még akkor a hugával együtt éltem, amikor ő elkezdte az ELTE-t, az ELTE-n a állami jogtudományi karon, és figyelj, summa cum laude diplomázott 4 év múlva.
0: Van ilyen is, de vannak olyanok is, akik tényleg felnőtt korukban kezdik el megtalálni azt az utat, ami érdekli őket, amire vágynak. És miért ne? Igenis, ha valaki mondjuk hangszert is szeretne tanulni, az nyugodtan üljön le, vagy üljön be újra az iskolapadba. Az is nagyon jó dolog. Tehát, hogy számtalan ilyen embert is tudok, aki hangszeren akar megtanulni, mert gyerekkorában nem volt lehetősége.
1: Persze, de az már utána inkább, bocsánat, annyiból az nem mosom hobbi. Össze, hogy inkább hobbi.
0: Nem,
1: van.
0: Az nem
1: így
0: egy
1: van.
0: Megélhetési
1: van, az
0: dolog.
1: Az már inkább egy hobbi lenne.
0: Abból már nyilván nem lesz egy világhírű zongoraművész, tehát igen. Ott már inkább a hobbiról beszélünk.
1: Ahhoz már hobbi, de az se késő, persze.
0: De váltani ezen, soha nem késő.
1: Ezen agyaltam, mert tudom azt, hogy most már azért tényleg így, hogy közelítek a 40-hez, ez ugye hát 2 és fél év múlva én 40 éves leszek, hát azért gondoltam, hogy azért én sose áltattam magam azzal, hogy amiket csinálok éppen aktuálisan, az örök. 11 év volt a cirkusz, az se lett örök, bár igaz, hogy én kerestem aztán új kihívásokat, vagy új kalandokat. 2 évig voltam a köztévén. Most a 4. évünket tapossuk itt együtt. Semmi nem fog örökké tartani.
0: Csak a romantik.
1: 70 évesen is majd ott álltok. A másik amúgy, képzeld el, hogy a 3. évben nekem például ez is egy előnyöm lenne, ha fölvesznek, és eljutok odáig, hogy már a 3. évet taposnám ott az egyetemen, hogy nekem ez beszámít gyakorlatnak. Képzeld el.
0: Az, amit most itt vagy?
1: Hát, ha még lesz 3 év múlva egy dikrádió. Isten segítsen meg bennünket, ezt ugye sose tudni, mi lesz 3 év múlva, de ha lesz, akkor ez nekem be fog számítani gyakorlatnak, mert nekem ez már előnyöm azokkal szemben, akik majd el kell menjenek egy céghez. Igen. Vagy el kell menniük egy tévéhez gyakorlatilag, vagy bármi. Uh-huh. Nekem ez már megvan, és ezt jóvá lehet írni, hogy igen, én 11 év cirkusz, 2 év köztévé, x év rádió.
0: Egy szóval kis száz a vége. Ne agyaj, hanem igenis kezd el, és nektek is, drága hallgatók, azt mondom... Majd lesz. Nektek is azt mondom, hogyha erre ezen gondolkodtok, és van tényleg rá lehetőségetek tanulni, van lehetőség, akkor sose késő, soha.
1: Egyetértek.
0: Hajrá.
1: Szerintem igen, ez egy jó dolog.
0: Én
1: tud
0: meg
1: lenni.
0: Majd megyek protokollszakértőnek mellé.
1: Ennyi.
0: Arra a szakra. Ennyi. Az is ennyi.
1: Árba? Nem néztem meg. Ne, azt meg se néha, meg se nyitottam ilyeneket.
0: Na, tudod, majd utána nézek.
1: Orvosi, azt tudom, hogy az nagyon kemény. Az orvosi
0: csúsztam.
1: Az nagyon kemény, árba van gyerekek.
0: Bár sose igen? Nehogy egy plastikai sebészetre beiratkozzak.
1: És az nem is 3 év, mint egy rendes alapdiploma.
0: Ez
1: több.
0: 23.
1: Azért nem, de persze elkezdett 40-nél, 63 évesen kijössz, hogy orvos vagy. Na jó, megyünk zenélni, aztán 11 óra után jövünk még vissza.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! Most tiszta vagányok vagyunk, mert belőttük a sérunkat, megtanultuk a hajszálakat, és folytatjuk a testrészekkel.
1: Így van. Tovább nézzük a fejünket, ugye? Akkor nézzük meg most azt, hogy fül. Az úgy van, hogy kán.
2: Kán.
1: Így van, és mivel két fülünk van, kana.
2: Kana.
1: Egy A betűt kap, ezzel kapja meg a többes számot, tehát kana fülek.
2: Tehát általában, hogyha egy A betűt teszünk egy szó mögé, akkor az a többes szám, úgy, mint nálunk K.
1: Igen, nagy átlagban ez így történik.
2: Mert hogy a bán volt ugye a frizura, és a bana a hajszálak, és most a kán a fül, és a kana a fülek.
1: Így van, nagyon jól észrevetted ezt a logikát, ez így is van. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma holokauszt vasi szemmel Márfi Gyula nyugalmazott érsek rendezte könyvbe a történteket. A roma holokausztról írni kutatói szempontból kimondottan nagy kihívást jelentő munka, mivel a mély szegénységben élő csoportról hagyományosan kevés forrás áll rendelkezésre. Teltházas könyvbemutatót tartottak kedden délután a szombathelyi Berzsanyi Dániel könyvtárban. A Szülőföld kiadó gondozásában Roma holokauszt vasi szemmel címmel megjelent kötetet dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek állította össze. A vármegyét képviselő közgyűlési elnök Majthényi László köszöntéjében emlékeztetett. A roma holokauszt vasi áldozatainak tragédiáját több emléktábla is őrzi. Egyben arra is kitért, hogy a fellelhető kevés dokumentum miatt a téma kimutatása kimondottan nehéz. 1944. augusztus elején több száz embert hurcoltak el Szombathelyről. A vasi romák többsége az Auschwitz-Birkenaui megsemmisítő táborba került. Ez a mi történelmünk, nem távoli, nem idegen, itt történt közöttünk, mutatott rá a város képviseletében jelenlévő Puc Attila. A képviselő hozzátette, az emlékezés kötelességünk, a múlt nem zárható le, mivel minden egyes elhallgatott történet egy újabb veszteség, ezért különösen fontos ez a helyi történeteket feldolgozó, nemrég megjelent hiánypótló kötet. A kötet lektorálását vállaló dr. Katona Attila történész előadásában röviden vázolta a könyv megjelenésének előzményeit, majd a vészkorszakot jó száz évvel megelőző közigazgatási emlékeket osztott meg, amelyekből hallgatósága megismerhette a cigányság, már akkor is hányattatott sorsát, egyben maga is utalt a mély szegénységben élő csoportok forráshiányos története miatti kutatás nehézségeire. Roma holokauszt, a történelem nem csak a győzteseké, hanem az áldozatoké is. Dr. Gazdag László, tudományos kutató arról beszélt, hogy volt idő, amikor a cigányokért senki sem emelt szót, és ez nem csak a múltról szól, hanem figyelmeztetés, hogy megszólalunk-e, amikor kell. Ez a könyv iránytű, amely segít eligazodni a múlt és a jelen határán, segít megérteni, hogy a történelem nem csak a győzteseké, hanem az áldozatoké is. Márfi Gyula érsek, mielőtt szólt volna a korszak példátlan embertelenségéről, tudnillik, hogy a fronton harcoló cigánykatonák itthon maradt rokonait a legnagyobb természetességgel küldték haláltáborba, hosszasan sorolta mindazokat, akiknek köszönhető a kötet létrejötte, köztük említette a szinten jelenlévő Erdélyi Lászlót, Villámot, aki a könyv alapját képező anyag gerincét gyűjtötte össze.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: 11 óra múlt 15 perccel, még mindig szerda van, és április 22-e, szép délelőttöt mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk!
1: Erőt, egészséget, békességet. Na, hát most már nem kettesbe vagyunk, hanem négyen lettünk itt hirtelen. Itt van velünk régi barátunk, Lombos Marci. Szia, Marcikám!
3: Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
2: Csupa jóképű férfi,
1: Zsuzsi, tele van Manu,
3: tudod, hogy mi hárman nem tudunk annyira jóképűek lenni.
2: Kicsit beszélj közelebb,
3: mint amennyire te jó csaj.
2: Majd de imádlak, kicsit beszélj közelebb a mikrofonba, Marci.
3: Most jó,
2: de jó, dörmögös hangod van.
1: Látom, itt az amplitudók emelkednek föl. Illetve itt van velünk Tomás Botló is. Szia, neked is szép délelőttöt.
4: Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Na, hát az apropó, amivel bejöttetek, a Zsuzsi tudja, úgyhogy majd ő elmondja.
2: Az az apropója, hogy azt mondta nekem a reggel ma a Marci, hogy tegnap este. De hogy mondtad, tegnap este?
3: Tegnap este megint ittam.
2: Hát mondom, jól van Marci végül is, ha egészségedre váljék, így mondtam neki, vagy hát így
3: tudod,
2: gondoltam
3: magam,
2: hogy jó, megosztja velem korán reggel ezt az információt, hogy ő ívott tegnap este is. Hát mondom, jól van, oké, hát hogyha most így telnek a hétköznapok, akkor én megértem. De egyébként ez meg egy dalnak a címe lett.
3: Igen. Hát igen, és nem is akármilyen dal, igen. És akkor engedjétek meg, hogy nem tudom, így fölkonfereljem Tomás Botlót, akit egyébként tényleg az volt, hogy így ő Szlovákiában lakik,
4: és akkor a Varga Imivel van, és akkor a Lombos Marci úr nagyon fenomenális, azt most nem tudok elmondani magyarul.
3: De jó, tök jó beszélsz.
2: Nagyon jó beszélsz, nem foglalkozz vele.
4: A szöveg miatt, hogy királya Marcik, akkor írok
2: ilyen Marcinak király vakerja van.
4: Ilyen szép nótát, szöveg írott, én írtam a dal, és akkor megkértünk a Varga Dimit, és akkor úgy megjött a dal, tegnap este megint ittam. Négyszer.
2: És miért pont a Marcira esett a választásod? Ismerted már korábbról?
1: Annyi mindenki más lett volna.
2: Igen, nagyon sok dalszövegíró van.
4: Szerintem az Isten csinált, hogy útunk, mert dolgozunk, a Muhammad Fatimával is csináltunk, ő csinált a szöveg, Bánott szerelem.
2: Mi azt játsszuk is azt a nótát, igen, eléggé rendszeresen.
4: Az a szöveg is ő csinált.
3: Nekem egyébként meg kell mondjam, hogy amikor megcsörönt a telefonom, ugye egy szlovákiai telefonszámról, és így bemutatkozott, hogy én vagyok a Tomás Botló, az nekem ilyen az én nagy kedvenceim az a Stevie Wonder,
2: hát
3: a Gitano Nagy Lacika, meg a Tomás Botló. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg maréknyi ember van, akit én úgy hallgatok, hogy a nagy kedvenceim. És hogy a Lacikával, a Gitanoval régóta együtt dolgozom, de én a Botlót tök régóta hallgatom.
4: Igen, azt kell mondani, én a Nagy Laci Gitanom miatt ismertem a Marci úr. Lombosi Marci úr.
2: Marci úr. Lombosi Marci úr, de jó. Nagyon kedves.
1: Polgári Enő.
3: Úr.
2: Yeah. Igen, mert hogy a interjúnk előtt azért elárultad, hogy annyira a magyart jól nem beszéled, de azért értesz jó, mindent, igen.
3: Jó. Igen?
2: Aha. De és énekelni?
3: Szégyel engemet most.
2: Dehogy, emiatt ne szégyenkezz.
3: Meg minden napon három nyelven beszélek. Szlovákul, magyarul és cigányul.
1: Köszönj már akkor szlovákul a hallgatóknak, Léci.
4: Zrejme všetkých poslucháčov Rádio Dik. Dobre.
3: Egyébként tudod, mit kamázok? Hogy a szlovák, ami nem egy ilyen nagyon zenei nyelv, tudod, tele van mással hangzóval, érted, van közötte, ugye a fagylaltnak az a neve, hogy zmlzno, érted, ami...
2: Már tudod?
3: A fagy. Igen.
2: Zmrzlina.
1: Fagy. Van benne egy elvét, egy magán hangzó.
3: Egymás van, érted? 6 darab más hangzó, és utána jön egy magán hangzó.
2: Mondd ki még egyszer, olyan szexi volt.
3: Zmrzlina. Érted?
1: A szlovák nyelv lesz, kevár?
3: Marci úr, zmrzlina. Zmrzlina, oké. És érted, hogy a Botló meg úgy énekel szlovákul is, érted? Az olyan muzsika, olyan...
2: De magyarul is énekelsz.
4: Próbálok, igen.
2: Igen. Jól énekelsz, hát igen, én hallottam.
4: Tanulok.
2: Énekelni tanulsz?
4: Nem, csak az is, ember a zenevilágban mindig tanul, az a egy dolog, de másik dolog, mondom, minden nap három nyelven beszélek, és angolul is muszáj nekem beszélni, mert csinálok két csajnak, aki Amerikában laknak, én vagyok a producenta, és akkor néhány cigányul vele beszélek, angolul, szlovákul, össze-vissza.
2: Tehát akkor te szoktál így dalokat is csinálni, így producerkedsz.
4: Igen.
1: Ez nagyon-nagyon jó, hogy ilyen sok nyelven, ilyen sok rétegű, amúgy szerintem, tehát ez inkább a hasznodra válik, és tényleg jól beszélsz magyarul.
3: Figyelj, érte meg, ez nem... meg az van, hogy ez négy darab komputer, érted, a fejbe. Tehát, hogy,
2: persze,
3: hogy, érted, hogy azonnal váltani kell, ez négyféle gondolkodás, négyféle rendszer.
1: Igen, de nagyon sok ez, magyar, akinek anyanyelve van magyar, se tudja magát jól kifejezni, úgyhogy ne aggódjál, és médiába dolgoznak, úgyhogy ne törődj semmivel. Tehát, ja, úgyhogy ne törődjél ilyenekkel.
2: Igen, emiatt ne érezd magad rosszul. És valami hangszeren is muzsikálsz?
4: Igen. Én zongorán. Ott
2: szerintem zongorán, inkább jobban hallani, hogyha belebeszélsz a mikrofonba.
4: Én úgy kezdtem, hogy zongorista voltam, és aztán, amikor 30, most vagyok 30, mikor 13
5: lettél,
4: akkor kezdtem énekelni, és akkor aztán, mikor 20 éves vagy 21 éves, akkor kezdtem próbálkozni, gitározni. És akkor most már úgy működünk, hogy gitározok, van nekem zongorista, egy fenomenális DJ, és úgy járunk koncertozni.
2: És kint élsz Szlovákiába, ugye?
4: Igen, de nálatok is. Most itt voltunk muzsikálni. Itt voltunk, nem tudom.
2: Merre?
1: Nem értettem,
4: azt kérdeztem a haveromtól, hogy hol voltunk, de járunk ide is. És nagyon jó.
2: Jó a közönség?
4: Igen, nagyon.
2: Szeretnek?
4: Nagyon.
2: Ugye, bulisak, igaz?
4: Igen.
3: Egyébként így mennyire van nehéz helyzet? Bocsánat, nem akarom átvenni itt a műsorvezető szerepét. Egyébként nekem is van egy rádió műsorom.
2: Így hogy, van, hogy, és voltam hogy mennyire, is nálad.
3: Bizony, és még jössz is. Hogy mennyire nehéz az, hogy érted, te ott élsz Szlovákiában, a legtöbb dalod egyébként szlovákul szól, meg nyilván énekelsz cigányul is, hogy közben megérted, van itt Magyarországon egy jelentős réteg, aki téged szeret, érted? De szóval, hogy ez az ország határ dolog, ez mennyire választ el téged attól, meg egyébként mennyivel szeretné mondjuk többet játszani itt Magyarországon?
4: Első, aki meghívott ide Pesten hívni, a drága szép bátyám, a Nyári Kálmán volt.
5: Gondolt.
4: Ő volt az első, aki elhívott, és mikor hívott nekem, nevettem, hogy de Nyári bátyám, hát mit itt fogok énekelni, én szlovákul énekelek. Én nem hittem erre, az már nagyon régi, 10 éve vagy 12 éve vissza beszélünk, hogy mik fogok itt énekelni. De megvan a repertoár, tudunk, élőbe tudunk énekelni a magyar dalok is.
2: Meg
4: vannak
2: hát,
4: a slágerok.
2: Gondolom énekelt és akkor, szlovákul is, igaz?
4: Igen, de ők az, és az ilyen aranyosok voltak emberek, mikor nem tudtak mondani a szavak a dal címek. Akkor eljöttek, csinálj nekem ez a dal, mi a hídön vagy, akkor tudtam, hogy az a pre-bektori rám, vagy csinálj nekem az a dal, ami a szőlőben van, és ez nagyon hálás vagyok, így nagyon
3: szép. A videoklipekből azonosították,
2: a videoklipeket?
4: Nem tudtak mondani, hogy James Hoodbow van.
2: Nem tudták kimondani így a dal címeket. És akkor mutatták
4: voltak
2: a videoklipeket?
4: Nem, csak azt mondták, és mikor már mondták nekem, hogy milyen szitu van a klipben, és akkor tudtam, hogy ez az a szám, és akkor ezt megcsináltunk.
2: És az a nóta jöjjön, amiben a csávó moonwalkerezik, tudod?
4: Igen, úgy voltam. És mondom, akkor ő volt a Nyári Kálmán első, aki meghívott engem, és nagyon szépen köszönöm neki, és azóta járok ide, és nagyon szeretem ide járni.
3: Ne, egyébként az jutott pont a Kálmánról eszembe, hogy a magyar cigányság az kulturálisan mennyire nyitott, mert különben a Kálmán hívta meg az Ara Marta Rossiánt is, aki meg egy örmény, vagy azt hiszem, hogy egy grúzsávó, és a Kobi, a DJ Kobi például mutatta nekem az Isef Sent, a Datúja, azt hiszem valami ilyesmi neve van a csávónak, aki meg egy örmény.
1: Szóval, hogy komoly nyelvleckék vannak itt.
3: Hogy érted, a magyar cigányság egy csomó nyelven hallgat zenét, és nem csak az van, hogy amerikai zene van, meg magyar, meg cigány, hanem hogy egy csomó minden más.
2: Igen, azért igen, a mi kis nemzetünk szeretik a szomszédos országaink zenét is, tehát szeretjük a román
3: őszerben. A gácsok nem?
4: Igen. Nem. Mostan én úgy érzem, mostan én szlovákiai csávó vagyok, és ezt mondom, a magyarok tudnak, mi a jó zene. Ennyi. És itten a Magyarországon legjobb zenészek vannak.
2: Isten köszönjük bizony. Szépen.
1: Köszönjük a mai adásunk,
4: nekem
1: a magyarok,
4: de ezt igazat kell mondani, itt a Magyarország, ez másik Amerika, ennyi.
1: Ó, micsoda erős, erős mondatok.
4: Ilyen zenészek vannak, hogy ez nagy csuda is.
2: Kikkel szeretsz dolgozni egyébként? Melyik zenészek? Kiket szeretsz?
4: Én mindenkit hallgatok.
2: Jól van, ne legyél már ennyire politikus.
1: Nem kell politikus.
4: Nem vagyok politikus, de
5: igaz, hogy Jézusit
2: vagyok. Még nem ismer.
4: Jó energió van, és jó, azt meghallgatom. Én nem vagyok mostan, nálunk nincs az, hogy most én nekem más gondolat van, míg másnak.
2: És dolgoztál most a Marcin kívül, oké, a Marci azért tényleg nagy muzsikus, nagy zenész, tehát hogy muzsikusokkal, magyar muzsikusokkal, na, kikkel? Gitáros?
4: Gitárosok, a Máté Palasti.
2: Uh-huh.
3: Palasti Máté.
2: Igen.
4: Az a udvar gitárosom, de elsőben a drága bátyám, a Attila Rontó volt.
2: Rontó Attila, aha, igen. Óriási.
4: Óriási gitáros.
2: Így van.
4: Ő miatt gitározok, az kell nekem.
2: Tényleg? Igen, és tanít is téged?
4: Nem tanított, csak az Isten úgy megcsinált az a út, hogy megismertem, mikor 14 éves voltam, a Robi Lakatossal muzsikáltak Szlovákián, és akkor elájultam, hogy ott muzsikál, és hogy milyen ember is onnan is énekel. Uh-huh. És akkor ő volt ilyen...
2: Ikon?
4: Ikon. Uh-huh.
2: De jó.
4: Ember miatt is, és zenész miatt is.
2: De jó.
1: Ezek jó, tényleg.
2: Igen,
1: jó hallani,
2: hogy magyar
1: meg, hogy a magyar zenét úgy elismerik.
4: És aztán a Lalika, aztán mikor kezdtünk, a Lalika volt.
2: Lalika?
4: Sárközi
2: Lali? Gondoltam, ifjú, hogy rá gondolsz, igen.
1: Jó, van öreg is,
4: igen,
1: belőle.
4: A bátyám is, a Lalik, Lajos ifjú, Lajos Sárközi, vele is nagyon muzsikáltunk együtt, és
1: ez olyan jó, hogy fordítva mondják ugye a nevet, mm-hmm, és hogy annyira beégett ez neked, hogy nem azt mondod, hogy Sárközi, hanem Lajos Sárközi, hogy ez így, annyira ez is egy érdekesség amúgy.
4: Aztán a bassgitáros, a Plutó bácsi.
2: Természetesen.
4: A Dave Berki, a bassgitárosom, nekem, azt még nagyon sokan vannak. A Paul Lakatos Pali. Uh-huh. Is dolgoztunk.
2: Sok jó muzsikussal. Én majdnem mindenkit, igen.
4: Mindenkit, és mindenkivel. Én úgy érzem, hogy jóba vagyok, a énekes miatt.
2: Csak te érzed így egyébként, nem?
1: Ez jó. De először nem esett le, de utána jó. Igen.
2: De örülünk, hogy te szereted őket.
1: Igen. De mi ezt büszkén elfogadjuk, mi magyarok. Büszkén elfogadjuk, mi magyarok.
4: Hogyan mondtam, hogy úgy érzem, nem tudom, hogyan mondtam,
1: Nem, jól mondtad amúgy, csak itt viccelődünk.
4: Hogy érzem úgy, hogy ők nem tudom, hogy szeretnek, de én szeretem.
2: Szeretnek, maradj ebben a tudatban.
1: Biztos, hogy szeretnek, a fain vagy amúgy, biztos. Ezt vágod, ezt a szót, ezt a szlenget, hogy fain. Ezt szoktad használni? Ismeri? Jó, fine. Akkor oké.
2: Okay.
1: Na és ha már fainság, Marcikám, azért te is egy-két mondat erejéig azért dumágassál velünk, hogy veled mi a helyzet.
2: Ha már
1: hogy...
2: ilyen szexibe kiraktad a melkast így, korán reggel. Full szexi vagy.
3: Én már úgy jöttem, hogy egy boxedzésre jövök, mert
1: tehát szert a délelőtt
3: az állkapcsomat fölverték ide a jobb fülemhez.
2: Az jó érzés.
1: Biztos megérdemelted amúgy, de most nem ez a lényeg. De
3: megszoktam.
1: Biztos, hogy mondtál valami csúnyát. De nem viccen kívül, hogy veled mi a helyzet? Most volt ez a nóta, de hogy te amúgy így mindig, amikor itt voltál így velünk, vagy többször voltál itt nálunk vendég, hogy azért úgy mindig mesélsz valamit, hogy azért úgy elég sűrűk a programok. A programok.
2: Gondold át, és mi alatt átgondolod a női hallgatóknak, elmondom, hogy a Marci úgy néz ki, mint a Gentleman's főcím szereplője. Ki van gombolva az inge, van rajta egy zakó.
1: Olaszos,
3: egy jó pár,
2: mindenképpen, hát ez nem is lehet
1: lekihagyni. Az úri emberek.
2: Az úri emberek. Csak Marci még jobban néz ki, mert még egy pár gyöncsor is lóg a nyakába, és ultra szexi.
1: Van egy egyébként, mondjuk ki nyugodtan, tehát ez nem csúnya szó, ezt lehet mondani, szerintem ez nincs semmi. Jó a pacek, jó a pacek. Nagyon, Marcikám, hogy körbeudvaroltunk.
3: Képzeljétek el, hogy kijöttem az edzésről. Én ugye az edzésre állandóan ilyen, ez a Troger box edző stílbe járok, tehát hogy nagy melegítő alsó, szövetkabátok, kalap a fejemen, svájci sapka, ilyenek.
2: Stílus.
3: Felöltöztem, most nem szoktak így látni, tudod. Uh-huh. Nyilván
2: jöttél ide hozzánk, igen, illat, pacek, be van lőve a haj.
3: Is. Figyeljetek, hála Istennek dolgozom sokat, és jönnek is ki, tehát hogy valami folyamatban lévő munka, most a Juhász Attilával csinálunk egy gyönyörű szép lemezt. Uh-huh. Igen, amiből ez egy 9 nótás lemez, amiből én 6 nótát felénekeltem. Már egyébként én nekem így várakozáson felüli az, amit hogy ezek szólnak.
2: Jazz-eltek?
3: Hát figyelj, egy kicsit jazz, és egy picit átmegyünk szimfonikus irányba.
2: A
3: Jackie gyönyörű vonósokat és fúvósokat rakott föl. Úgyhogy nagyon szép. De képzeld el, hogy 2 hét múlva jövünk ki egy másik dallal, ami egy kicsit ilyen kelet-európai stíló. Van benne harmonika, Szabó Ádám harmonikázik benne, a gitánó gitár.

0: figyelj, ez kicsit ez a, ahogy mondtam, a harmonika, ez a kelet-európai bossanova.
1: Aha, tehát bossa.
2: És kelet-európai bossanova. Igen, mert tudod, emészük meg.
0: De igen, tudod, hogy, hogy ma, kicsit ilyen kocsmadalos. Tudod, így az előző század, a 19. Aha. vagy a 20. század eleje ilyen, ilyen kocsmadalos.
1: Ahogy föl vagy öltözve. 20. század eleje.
2: Ez inkább, ez már inkább régebbi, régebbi stíl. Ez Birmingham utcái. Ez a stíl, ez Birmingham. Ez Birmingham stíl.
0: De szerettem, gyerekek, azt a filmet.
2: Most van belőle, vagy nem akarok elterülni. Megnézted? Igen, én nekem csak le van mentve Netflixen kedvencek közé, de még nem néztem meg, de ne is erről beszéljünk. Mik a további...
1: Ami jól esett. Közben a fiúk vetköznek, engem néznek és vetköznek.
2: Mik a további cél? Mi van most idén? Azért most jön, ugye most jönnek a szabadtérik, jön a nyár, ugye ilyenkor azért sűrűbb a fellépés, nem? Tehát hogy azért télen egy picit jobban beszorul a lehetőségek tára, azért tavasszal, nyáron jobban kinyílnak a kapuk. Neked például mi van? Itthon akár, vagy Szlovákiában?
1: Vagy nemzetközileg, merre fogsz utazni, merre mész?
3: Az a igazság, hogy nekünk a nyár nagyon erős, hogy nagyon sok nagyon szeretnénk járni fesztiválon, de egész Európában járunk. És akkor előrünk, és még akkor... Nem tudok nálatok, hogy van, de szerintem nálatok is Magyarországon úgy van, hogy jön a nyár, és akkor majd jönnek, a emberek akarnak bulizni.
2: Így van, nem? Megnyílnak a fesztiválok, szabadtéri, persze.
3: Ugyanaz.
1: Mész te is akkor, igen, mint a mérgezett tegér.
2: Igen.
1: Jobbra,
2: Marci
1: balra.
2: Bácsi?
0: Én nem nagyon.
2: Ha már így, vagy Marci úr, bocsánat.
0: Én nem
2: Marci úr.
0: Fogok.
2: Marci úr.
0: Igen, énekelni nem nagyon fogok, még ez erre a nyára nincs, de jövő nyára már be van tervezve. Tényleg úgy csináljuk így az anyagokat, viszont most így pont még így a nyár előtt három fesztiválnak leszek a házigazdája, ami azt jelenti, hogy van egy ilyen konferenc szerep, de azon felül meg így, hogy ennél egy kicsikét több, ebből az egyik fesztivál az én kis nevelt fesztiválom, Balassagyarmaton, ami egyébként egy tehetségkutató, és egy palóc gulyás futóverseny, amit úgy készítek, hogy lefőzik a manusok a palóc gulyásokat. És ez egy dolog, hogy a zsűri megkóstolja őket, de a pontszámba az is beleszámít, hogy egy tányér levessel, amit megszedünk.
1: Forró?
0: Igen. És képzeld el, hogy egy terepfutóverseny.
2: Ki nem menti ki? Ahogy gondoltam, hogy ez lesz a vége, jó?
0: Egy ilyen show. Meg hát nekem ugye az van, hogy jön a nyári szezon, és ugye elkezdünk wakeboardozni, azonnantól kezdve egy hippi életmód, ami azt jelenti, hogy én június közepétől augusztus végéig koszos talpú gyerek leszek, és nem fog
1: cipőt a lábam
0: növelni.
1: Most már egyszer kilátogatok hozzád, meglátogatnak. Még egy kérdést szeretnék, hogy miért pont a Vargai mivel lett ez a duett?
3: A Vargai Mival ezért, mely két éve vissza csináltunk ez a második közös dalunk. Uh-huh. Akkor ezért, és nagyon passzult abba a számba.
1: Jó vele dolgozni?
3: Igen.
1: Szereted, igen, mint énekes?
3: Igen, meg persze. És
1: mondaná, hogy nem.
3: Is, amúgy mind nem. A vendég leszek a nagy koncerted a Imikének most június 27. Az nem tudok a címe, de tudok, hogy Budapesten lesz.
1: Nem, baj, nem
3: lesz. Baj, ez a lényeg. Én is ott leszek.
2: Tök jó.
1: Ott leszel, és vendégénekesként, igen, ott leszel, igen, a színpadon.
0: Igen. De egyébként meg iszonyú jól szól a két hang együtt.
1: Aha.
0: Tudod, egyébként ilyen van, hogy duettekben, hogy tudod, nem mindig érzed azt, hogy fú, ez egy jó kémia, jó kölcsönhatás.
1: Nem mindig.
0: És náluk meg, ugye? És náluk meg azt lehet hallani.
1: Figyelj, és a szöveg
0: neked
1: egyébként...
0: Neked különben most készült szép duetted.
1: Nekem?
0: Hát.
1: Tetszett?
0: Aha.
1: A Musa Pisti is. Aha. Ugye milyen, aha, szép, köszönöm. Figyelj csak, és a szöveg az ki volt az, aki irányt adott? Te adtál irányt?
0: Nem. Vagy... Nem, én általában szabad kezet szoktam kapni. Előfordul, hogy így mondják. De
3: én mindig azt csinálom, hogy meghívtam a Marci úr.
2: Pontosan, már hivatalosak
3: vagyunk. És akkor azt mondtam neki, Marci, míg fogú érezni, írjál. De nekem itt van a kapcsolat, hogy mit akarok, de nem mondom neki el, hogy mit akarok.
1: Elküldted neki a zenét.
3: És megvárom, és teljesen úgy csinált, hogyan gondoltam. És aztán természetes a cigánpart, a cigányjel mit csináltunk, az már hozzá csináltunk a Marci miatt a gondolat.
0: Illetve annyi javítás volt benne, én úgy kezdtem el, hogy tegnap este megint ittam, a kis ördög bújt belém. Uh-huh. Tudod, hogy vannak ezek a nagy mulatozós éjszakák, uh-huh, amikor az ember tudod így...
2: Rágyjon a piázás.
0: És akkor annyit mondott a Thomas Botló, hogy a kis ördögöt azt vegyük ki belőle, nem, mert hogy egyéb...
1: Igen, hát mert igen, a vallásod hogy ő, miatt, igen, ugye?
0: Ő keresztény ember.
3: Igen, persze.
1: Igen. És ezért fontos ez neked, hogy a szövegben

0: se jöjjön be semmi ilyen
1: mocskosság.
2: Ne legyen ilyen tiszta, aha. És a imikeim is azt mondta, ne tegyünk be ezt. Hát,
3: akkor ebbe is megvolt a közös.
2: Az most nem jelentik, hogy fanatikus vagyok, hogy de hiszen
0: igen,
2: tiszta
0: de azért mégiscsak.
3: De szép.
2: És akkor a emberek hallgatnak, a gyerekek hallgatnak, kisek, ne legyen bele az a
0: de jó az egyébként, az rossz, ez végre valakitől jó, ezt mert hallom.
2: Nem tudok jól elmondani ezt most, mely a kisgyerekek hallgatnak minket.
0: Igen,
2: akkor ne legyen, hogy kiskorától, hogy fosna főfognak nyílni valamilyen butaságra, vagy valamilyen, az úgy nem működik.
0: És nagyon sok egyébként, nagyon sok rapper mocskos szájú, azért valljuk be, és itt is azért ki kell blőrözni azokat a zenéket, amik nem feltétlenül tudjuk mi sem vágat leadni, tehát hogy nálunk is azért benne van ez a, hogy mi az idősáv, amikor lemehet egy olyan zene, és sajnos, így van, a gyerekek, tehát mi egy példakép vagyunk nekik, egy ikon, egy popstar vagy, aki nem mindegy,
2: nem
0: hogy mit köz...
2: még, akkor, csak tanulok.
0: Akkor azon az úton jársz, tehát nem mindegy, hogy mit közvetítünk.
2: Nem érzem úgy, még emberek csináltok belőle. Én nem érzem úgy.
0: Na majd egyszer
4: jó,
0: csak
4: de
0: úgy érzem.
4: Ez követ tök jó, mert én olvastam a Matthew McConaughey-nek a könyvét, és hogy a Matthew McConaughey is egy olyan csávó, aki...
3: Arra hasonlítasz, tényleg!
0: Persze, hát mi most jössz rá.
3: Most jössz
0: rá.
3: De fogadjuk,
4: hogy tudok úgy rád nézni, hogy azt hiszed, hogy én vagyok a Robert De Niro.
0: Igen.
3: De az már púró, hát ezzel ne ahhoz hasonlítsd magad. Na mindegy, igen, McConaughey-nek a könyve, hogy ő írta. Igen,
4: és hogy ő például nagy hollywoodi sztár volt, és beköltözött egy kisvárosba, és nem cserélte le ezt a pick-up autóját, uh-huh. Érted, hogy tök jó volt a kutya, oda beült, érted, nem koszolta uh-huh. össze az ülést, és hogy ő szerette ezt a kisember stílót. Tehát, hogy nem akar, és szerintem nem is kell átmenni ebbe a de nagy popstár vagyok.
3: Igen, meg azért Magyarországon ne dobálózzunk ezzel, azért tényleg Amerika, meg tehát azért más, itt én meg azt pont, hogy ez tök aranyos, hogy ezt mondod, mert hogy én meg azt utálom, aki meg pont, hogy nem mondják rá, mondjuk egy tévés izébe, és akkor itt van a sztár, és a izé, hagyjuk, mert milyen sztár van itt igazi, tehát
2: de még maradjunk. Így van, mit akarok mondani, de nem mondom mostan a szlovák kollégaim, vagy cseh kollégaim, a marketing miatt úgy túlzbásbú mennek, hogy
3: na, nekik mindegy.
0: De egyébként nem baj, mert figyelj, a szerénység az mindig szexibb, sokkal szexibb egy szerény férfi.
3: Meg szerintem mindenki csinálja, amihez ért, és ha elismeri a közönség, akkor most tök mindegy, ezek akkor a jelzők, ezek a kamu jelzők, hogy te popstar vagy, meg
0: rapstar,
3: meg ilyen sztár, meg olyan, szóval hagyjuk már, Magyarország a 9 milliós ország vagyunk, nincsenek ilyen gigaszt, szerintem ez nem létező.
0: Hát de vannak sztárok, sztárjaink. De ez
4: kicsit másról beszélünk, érted, az érzet. Hogy tőle, amikor itt volt a Harrison Ford Magyarországon, hogy kiment, érted, biciklizni Szentendrére. Bement a kis boltba vizet inni,
0: nem ismertem
4: meg
0: senki.
4: Attól ő még sztár, érted, az más.
3: Hát senki, ő világsztár.
0: Senki nem gondolta, hogy itt van, azt nem ismerték meg.
4: Igen, hogy hát azonnal levágták, érted. Gyerekek, az nem az Indiana Jones.
3: Ez Indiana Jones. Indiana Jones úr. Igen. Na jó, srácok,
2: a Will Smith is volt. Nem?
3: Így van, és én pacsisztam vele, találkoztam
4: igazán?
3: Vele. Itt volt a Budai Várba, és én fölmentem egy barátommal, amiatt, mert tudtuk, hogy ott ebédel, és addig ott megvártuk, és pacsizott velem. Tök
0: na látod, hogy van Magyarországon sztár.
3: Hát az amerikai is ide jönnek, igen.
0: Nagy cigány.
3: A Will Smith nagyon nagy.
4: De ez is úgy volt különben, hogy igazából azért ment fel a Will Smith a Várba ebédelni, mert tudta, hogy a Makagyú Smith.
3: Így van, mondta,
0: hogy találkozom
3: már vele.
0: Mikor jön már ez a cigány gyerek?
3: Ja, itt van, persze. Na jó, srácok, köszönjük, hogy itt voltatok. Egy szónak is 100 a vége. Nagyon jól éreztük magunkat veletek, és hát hajrá így a nyára, ennyit
0: nagyon sok sikert
3: mondani.
0: A további munkákhoz.
2: Nagyon így szépen van. Köszönöm a meghívás a Marci úrnak, nektek is aranyosok vattok, és az Isten áldjon meg titeket, és minden jó kívánok mindenkinek.
3: Hát ezzel a szép gondolattal búcsúzunk. Itt volt velünk Tomás Botló és Lombos Marci, meg reméljük, hogy ti is. Holnap csütörtök, úgyhogy változatlanul jövünk hozzátok reggel. Csodaszép napot kívánunk nektek.
0: Sziasztok!
2: Sziasztok!
5: Korábbi adásunk ismétlését hallottam.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pesterzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. B. Attila április 13-án egy váci garázs sor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopott el. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítania azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést, még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Ha megszólal ez a dal, a fájdalom a szívemben,

0: Kedves hallgatóink, a süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik, süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 18 perccel, újra hétfő van, és már május 4-e. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Na hát nem véletlen az egyes szám első személy. Sajnos az a helyzet, hogy ez a mai reggel nagyon-nagyon nehézkesen indult, mind kedves Zsuzsámnak, mind pedig jó magamnak is. Hát először is Zsuzsinak innen küldjünk jobbulást, mert ma reggel, már kora reggel írta a kis csoportunkba, hogy sajnos nem érzi jól magát, nagyon erősen fáj a torka, és nem tudja, hogy most ebből mi lesz, úgyhogy az én védelmemben is, meg nyilván neki is kényelmesebb ilyenkor nem beszélni órákig, ugye itt a rádióban. Úgyhogy abban maradtunk, hogy akkor ő otthon marad, sőt, egészen tovább megyek, odáig abban maradtunk még egy pár órával ezelőtt, vagy másfél órával ezelőtt körülbelül, hogy jó magam se jövök, mert velem meg képzeljétek el, hogy mi történt. Hát nem akarok itt kora reggel így részleteibe belemenni ennek a dolognak, de hogy egy kis gyomorbántódásaim vannak, hogy így szépen körbeírjam, gyomorbántalmaim, bocsánat, inkább akkor így fejezem ki magam. Most azóta azon agyalok, és talán megtaláltam a bűnös ételt, hogyha étel miatt történt ez az egész, mert hogy tennap feleségemmel mi ugye hát együtt töltöttük természetesen az egész napot, voltunk moziban, mindjárt majd erről is mesélek, és ott is fogyasztottunk közösen ételeket, nem mindenben, tehát itt lehetett a ludas, tehát nem mindig ugyanazt tettük a moziban, mindjárt erről majd visszatérek egy picit, viszont utána napközben már nem is ettünk, és késő délután, kora este csinált pár meleg szendvicset, és az volt tulajdonképpen a elővacsoránk, mert ugye nagyon bekajáltunk, hogy délelőtt környékén egész nap nem ettünk, meleg is volt, sétáltunk, jöttünk, mentünk, és utána ilyen 5-6 óra fele ettük azt a 3-3 darab meleg szendvicset, és tulajdonképpen ennyi volt az evés. Úgyhogy valószínűleg, hogy itt a délelőtti ételekben volt ugye közöttünk differencia, hogy mit evett feleségem, mit ettem én, mert hála jó Istennek őnek is semmi baja nincs, viszont nekem elég erős gyomorbántalmaim voltak, vannak, egyelőre most lekopogom, nincsen semmi, viszont az éjszaka közepén is sajnos arra kellett felriadnom, hogy probléma van, hogy így fogalmazzak, illetve most kora reggel is szintén arra, tehát felébredtem az ébresztő órára, és rá egy 10 percre már tulajdonképpen nálam akció volt, hogy így mondjam, és tényleg nem akarok erről hosszabban beszélni, nem akarok itt gusztustalankodni, se a rádióban van, aki most reggelizik, úgyhogy csak egy szimpla beszámoló alapú dolgot szerettem volna csak veletek megosztani. Na mindegy, szóval egészen mondom, egy ilyen ebő egy másfél órával ezelőttig úgy volt, hogy se Zsuzsi, se én nem jövünk, vagy nem jön, úgyhogy hát most, ahogy látjátok, én itt vagyok, vagy nem láttok, de hallani hallottok, hogy én itt vagyok, én most próbálom tartani a frontot, Zsuzsinak innen is kívánjunk közösen jobbulást, illetve hát nekem is. Én nagyon bízok abban, hogy ez csak tényleg esetlen valami kaja miatt történt. Nem akarom itt magam ijeszgetni, de én alapvetően nagyon egy ilyen hipóhonder csávó vagyok, ilyenkor már rögtön ugye az embernek eszébe jut az is, hogy és mi van akkor, hogyha ez valamilyen vírusos dolog, ugye ez a szokott ilyen lenni, szoktunk ilyet ugye hallani, főleg iskolákban, és akkor a gyerekek hazaviszik a szülőknek, mondjuk az én esetemben ez nem történhet meg, de hát ugye rengeteget közlekedek tömegközlekedéssel, ott meg ugye hát bármit is el lehet kapni, úgyhogy nagyon bízok benne, hogy ez nem az, hanem csak tényleg szimplán egy étel által okozott probléma. Hát, meglátjuk gyerekek, hogy ha itt vagyok holnap is, akkor oké, akkor nincs gond, ha nem jön egyikünk sem most napokig, akkor tudjátok, hogy akkor komoly problémákba ütközik az ember. Holott pedig milyen szép időnk volt, és hála jó Istennek, hogy azért hétvégén semmi baj nem volt, legalábbis egészségügyileg, és csodaszép programokat lehetett csinálni. A szinte nyárias idő az ma is folytatódik, ugyanis esni nem fog. Déli szelet, azt írják, hogy napközben élénk lökések kísérhetik, de ettől függetlenül 26 fok is várható bizonyos területeken, például itt Budapesten is ezt írja nekünk itt az időkép, hogy akár ma napközben 26 fok is várható, hát csodaszép idő, és a hétvége is ilyen csodaszép volt, én azt gondolom, hogy mindannyian utcán voltunk, vagy nagyon sokak voltak utcán, már mint úgy értem az utcán levést, most hülyén fogalmaztam, hogy nagyon sokan mentek ide-oda-amoda, mert hogy tegnap is, de először menjünk vissza a szombatra, szombaton feleségemmel szerettünk volna beülni egy étterem, nekünk étterembe, és annak is a terasz helységére. Nem kötöttük az ebet a karóhoz, hogy most kifejezetten csak ide vagy csak oda, de egyszerűen azt éreztük, hogy valóban szeretnénk beülni. Na hát, most azt képzeljétek el, hogy hát nem túlzok, tényleg nem túlzok, a Liszt Ferenc tértől a Deák Ferenc térig, a Budai Várnegyedtől Újpestig, igen, jó hallottátok, ami nem kis táv, ugye, végig mindenhol foglalt volt minden egyes terasz hely. Komolyan mondom. Tehát egyszerűen nem tudtunk leülni, megenni egy gulyáslevest, vagy egy tányér tésztát, vagy egy rántott húst, vagy valami. Nem lehetett szombaton. És rögtön az jutott eszembe, hogy mondom, majd erről biztos, hogy beszélgetünk itt Zsuzsival, hát most sajnos ezt magammal kell megbeszélgetnem, de hogy rögtön az ugrott be nekem, hogy azért persze, ilyenkor lehet mondani, hogy sok a külföldi, hogy ne, főleg a Deák Ferenc téren, persze, főleg a Budai Várnegyedbe, persze, rengeteg a külföldi, sőt, javarészük külföldi, én ezt aláírom. De azért ne mondjuk azt, hogy annyi külföldi van most itt kicsiny hazánkban, a májusi hosszú hétvégén annyi külföldi volt, hogy konkrétan belepték egész Budapestet, mert ez nem igaz. Viszont, mondom, ahol mi járkáltunk, és elmondtam, tehát a Liszt Ferenc tértől egészen a Deák Ferenc térig, végig minden egyes hely foglalt volt, a Budai Várnegyed teljesen, és még Újpesten az a kedvenc éttermünk is, ahol mi nagyon szeretjük a helyi kosztot, mert tényleg ilyen fantasztikus kis régi kockás abroszos vendéglátóipari egység, ott is azt mondták, hogy hát nagyon neccesen meg tudják oldani, hogyha csak vacsora idő környékére jövünk. És akkor mondtam, hogy hát azt nem tudjuk megoldani, mert mondom, én most szeretnék, mondom, ebédidőre jönni. Mondták, hogy sajnos akkor nem tudnak segíteni. És ugyanezt történt a Budai Várnegyedben, a nem olcsó éttermekben, mert ugye ezek az elég zsebben nyúlósak, de úgy voltunk vele, hogy jó, hát egy ebéd, nem kell otthagyni ezért 50-60 ezer forintot, de nyilván igen, zsebbe kell nyúlni, de hogy elmenjünk el, legyen egy a hétvégén egy ilyen szép kis programunk. Hát ott is csak az ugyanezt be találkoztam, hogy hát, ha ilyen 5 és 6 óra között jövünk, akkor az még játszható, de hogy akkor is csak, hogy így, hogy 5-től 6-ig. És akkor mondtam, hogy hát ez semmilyen szinten nem jó. Na nem, mintha órákig akarnék egy helyben ülni, tehát még azt mondom, hogy az 5-től 6-ig intervallum, mármint hogy az 1 óra, az még úgy azt mondom, hogy oké, ugye rendben van, az még úgy elég lesz nekünk, de hát nem akarok 5 órakor ebédelni, és ha meg már ebédeltem valamit, valamikor, ugye kora délután, akkor meg 5 órakor nem fogok még vacsorázni. Szóval ez így sem, hogy nem jött ki jól. Na mindegy, szóval én azért azt mondom, hogy panaszkodás ide, panaszkodás oda. Én ilyenkor tudom igazából megállapítani, hogy nincs olyan nagy probléma. Hála jó Istennek, tehát ezt én pozitívan mondom, nincs olyan nagy probléma azért itt Budapesten, azt gondolom. Tehát az, hogyha tényleg egy teljes napig, sőt, vasárnap is ugyanez volt, de ebbe már nem akartam így belemenni, de hogy vasárnap ugyanez történt tulajdonképpen, annyi különbséggel, hogy ott nem akartunk enni, hanem csak kiültünk a bálnához. Egy gyönyörű szabadtéri kis helyre néztük a Dunát, megittünk egy-egy italt feleségemmel a mozizás után, de ott is azért jó körbe kellett nézni a Dunát, nem tudom, aki jártatok ott a bálnánál, ott több helység van egymás mellett, több ilyen kis kiülő szabadtéri kis teraszos helység van egymás mellett. Azért gyerekek, azért ott is voltak egy jó páran, és a harmadik, negyedik helyen találtuk meg azt a helyet, hogy ne üljünk úgy valakik mellé, hogy így konkrétan egymás ölében ülünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs itt, hál' Istennek, Budapesten gond. Nincs itt olyan nagy probléma. Tehát ott, ahol egy hosszú hétvégén tényleg 2 napon keresztül látom azt, hogy tele vannak az éttermek, tele vannak a terasz helységek, akkor azért nincs akkora nagy gond. Nincs akkora nagy gond itt életszínvonal ügyileg, én azt gondolom. Tehát, hogy ennyit akartam ebből levonni. Na, még gyorsan egy mozizás élményemet elmesélem. elmentünk megnézni az Ördög Prádát visel 2 című filmet, tehát tudom, nem túl férfias, de amúgy szeretem az ilyen jellegű filmeket, én bevallom őszintén, illetve feleségem, meg hát mint nő, ugye nyilván imádja ezt az előző részt is imádta, ami 20 évvel ezelőtt készült, igen, jól hallottátok, 20 évvel ezelőtt készült, és hát, hát a ruhák, ugye, meg ez az egész csillivilli divatvilág, meg minden, hát ez melyik nőnek nem szimpatikus, ugye legyünk őszinték, de mondom, én is szeretem, tehát én Anne Hathaway-t, meg Meryl Streep-et amúgy is nagyon-nagyon szeretem, ja, és Stanley Tucci-t is, ugye ők hárman a főszereplők, illetve Emily Blunt is, akkor már őt is említsük meg. Mind a négyen nagyszerűen játszanak, nagyszerű színészek, színésznők, és bocsánat, maga a film is tényleg nagyon jó pofa, jó hangulatot áraszt, és hát ott előtte voltak ételek, és pont azt akartam pedig itt mesélni, már a tegnap is fejembe volt, hogy na, ma el fogom nektek, illetve Zsuzsinak mesélni, hogy felfedeztünk egy új mozit, tudom, hát nem új annyira, a Kelenföldi Pláza, nem mondom ki a nevét, és annak a prémium mozia, mert ott nem VIP van, hanem prémium mozi, hát sokkal többféle étel van, mint a VIP moziban, nem tudom, aki sűrűn hallgat bennünket, az emlékezhet rá, hogy azt hiszem pont múlt hétvégén, nem ami most volt hétvége, a május hosszú hétvége, hanem az az előtti hétvégén mentünk el a másik mozik, a mozi franchise-oknak az egyikébe, ahol ugye van VIP részleg, és ott néztük meg a Michael Jackson életéről szóló filmet, hát és ott ugye panaszkodtam utána itt a rádióban, hogy hát azért ennyi pénzért lehetne egy picivel nagyobb kajaválaszték, stb. Na itt erre nincs ok, viszont lehet, hogy ez a gyomorbántalmam ez onnan ered, mert ott meg lehet, hogy sok a választék, de lehet, hogy valamiért, nem tudom. Annyira utána kérdeznék, annyira jó lenne, hogy így, nem tudom, így tartanám a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akikkel tegnap voltunk moziba, és akkor meg tudnám kérdezni, hogy figyeljetek már, ki elvett abból a kókuszos csirkés halózásból, lett valakinek baja, vagy nem tudom, értitek, mit mondok, és akkor legalább tudnám, hogyha, nem kívánom másnak félreértés, ne essék, de tudnám, hogyha mit tudom én a rajtam ott lévő embereknek is, mit tudom én, a 2-3 embernek lett ugyanilyen gyomor panasza, akkor tudnám, hogy az amiatt volt, értitek? És akkor legalább így acceptálnám, hogy jó, oké, tudjuk, hogy amiatt volt, kész, pont le van tudva, és akkor majd túlesek rajta, és megy tovább az élet. Így nehezebb, mert tényleg nem tudom. Csak azért tudom erre fogni, mert ugye ez ilyen szedd magad hely, és feleségem ebből nem evett. Tehát ebből a kókuszos csirkét cuccból ő nem evett. Én viszont igen. Úgyhogy a többiből mindenből ettem. Ő is. Nem tudom, gyerekek, úgyhogy nehéz. Na, de a film viszont nagyon szuper volt, és nagyon-nagyon jó élmény volt a film. Nagyon tetszett, nagyon jó pofa, úgyhogy azt tudom csak tanácsolni nektek, hogyha egy ilyen könnyed kikapcsolódásra vágytok, és nincsen más programotok, akkor én azt gondolom, hogy ne várjátok meg, még föl lesz. Mert föl lesz streaming szolgáltatón, nyilván természetesen ma már ugye egy ideig mennek moziba a filmek, aztán rögtön dobják is föl a streamingekre, vagy HBO, vagy Netflix, vagy Disney, tehát hogy ez tök evidens. De én azt gondolom, hogy ez egy jó kikapcsolódás. Kerek 2 óra a film, kerek 120 perc, és tényleg maximálisan jó szórakozás. Úgyhogy egyelőre ennyit tudok nektek most mesélni. Jövök hozzátok akkor vissza, én egyedül, remélem, hogy jól elszórakoztok, így velem is, most egy kicsit így zavarba jöttem. Jó, és megígértem tegnap az egyik taxis úriembernek, hogy innen is nagy szeretettel üdvözlöm, Horváth Aladár rokona, ráadásul a fiatalember, aki tegnap vitt minket autóval, és mondta, hogy mindig hallgat bennünket reggel, úgyhogy remélem most is eleget tesz ennek a cselekedetnek, úgyhogy innen is nagy szeretettel üdvözlöm őt, hogyha most is hallgat bennünket. Na meg persze mondom titeket is, úgyhogy 10 órakor meg jövök hozzátok vissza. Aztán addig is mesélek majd nektek valamit, mert most kezdődik az érettségi, mondok majd időjárás, stb. Úgyhogy tartsatok velem, addig is szóljanak jó kis muzsikák.

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most tiszta vagányok vagyunk, mert belőttük a sérunkat, megtanultuk a hajszálakat és folytatjuk a testrészekkel.
2: Így van. Tovább nézzük a fejünket, ugye? Akkor nézzük meg most azt, hogy fül. Az úgy van, hogy kán.
3: Kán.
2: Így van, és mivel két fülünk van, kana.
3: Kana.
2: Egy A betűt kap, ezzel kapja meg a többes számot, tehát kana fülek.
3: Tehát általában, hogyha egy A betűt teszünk egy szó mögé, akkor az a többes szám, úgy, mint nálunk K.
2: Igen, nagy átlagban ez így történik.
3: Mert hogy a bán volt ugye a frizura, és a bana a hajszálak, és most a kán a fül, és a kana a fülek.
2: Így van, nagyon jól észrevetted ezt a logikát, ez így is van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Küzdelem a roma kultúráért. Március 21-én nyitotta meg a Romano Instituto Cigánykutató Intézet új telephelyét az Erzsébetvárosi Damjanics utca egyik udvari 70 négyzetméteres házmester lakásában. Miután megszűnt, mintegy 10 éve a Magyar Művelődési Intézet, a roma képzőművészeti gyűjtemény állami tulajdonban maradt, de a kezelését a Romano Institutóra bízták. A közel 200 darabból álló műtárgyegyüttest a Bársony Daróci házas pár minden anyagi támogatás nélkül az otthonában gondozta. Bár a gyűjtemény egy része már az új helyszínre került, a házaspár továbbra is ellenszolgáltatás nélkül saját erőforrásaiból biztosítja az alkotások megőrzését és kezelését. A fővárosi önkormányzat a telephelyet bérleményként raktár céljára bocsátotta a Romano Instituto Alapítvány rendelkezésére tavaly decemberben. Havonta mintegy 100 000 forint a fenntartási költsége, ezt pályázatokból próbálják kigazdálkodni. A házaspár a hiányra reflektálva a raktárhelyiséget megnyitja a nyilvánosság számára. Nem a klasszikus értelemben vett múzeumról van szó, hanem egyfajta archívumról, ahol a látogatók megismerkedhetnek a roma kultúra tárgyi és szellemi örökségével. A képzőművészeti anyag mellett a kiállított tárgyi és szellemi értékek Bársony János több mint 4 évtizednyi fáradhatatlan gyűjtő munkáját dicsérik. A néprajz tárgykörében a hagyományos cigánymesterségek eszközeit és termékeit, mindennapi használati tárgyakat láthatunk, fémművesekét, fafaragókét, teknővályókét, vályogtéglakészítőkét. A zenészeket hegedű, klarinét, cimbalomverő és sújtásos mellény idézi fel. Dokumentumtárról is gondoskodtak, fotók, plakátok és írásos emlékek is helyet kaptak, amelyek a hazai roma polgárjogi mozgalom és a kulturális öntudatra ébredés mérföldköveit dokumentálják. A leglátványosabb a Balázs János terem. A salgótarjáni festőóriás lenyűgöző életműve jóval tágasabb teret igényelne, hogy a néző zavartalanul, mélységében is befogadhassa az alkotások üzenetét. Balázs Jánosén kívül számos festő és grafikus művész, például Szent Andrási István, Olá Jolán, Bada Márta, Dilinkó Gábor, Balogh Balázs András, Szécsi Magda, Gügyi Ödön, Hok János művei is megtalálhatóak e kicsiny térben. A cigány irodalom, valamint a holokauszt kutatás kötetei is itt vannak. A helyszín nem csak raktár lenne, hanem közösségi tér is, ahol kutatni lehet, vagy éppen rendhagyó órák keretében tanulni a roma kultúráról és a történelemről. Mióta megnyitottak, Bársony János rendszeresen tart itt foglalkozásokat gyermekeknek és fiataloknak. Jöttek már Rákospalotáról, a szlovákiai csatáról, várják további csoportok jelentkezését, jogászok és civilek bevonásával konferenciát is tartottak a magyarországi apartheid jelenségekről, azok jogi kezeléseiről. A roma intézményrendszer, múzeumok, színházak és kutatóközpontok létrehozása az egyenjogúság alapvető záloga. Évszázadokon át a többségi társadalom sztereotípiái formálták a romákról alkotott képet, a terek viszont lehetővé tennék, hogy a közönség ne csupán tárgya, hanem aktív formálója legyen a saját narratíváinak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!

0: 100.3 Rádiódik. Völgyi Zsuzsi fésül, Makagyuszi még kócos. Süss fel nap. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 16 perccel. Szép hétfő reggelt kívánok mindenkinek így május 4-én. Na, hát aki most kapcsolódott csak be, az ne lepődjön meg, hogy ugye egyedül vagyok itt a stúdióban. Ezt ugye mindig ilyenkor el szoktam mondani, amikor így van. Gondolom Zsuzsi is így van ezzel, hogy ne ijedjetek, mármint hogyha én nem vagyok itt, és csak Zsuzsi van itt, de most ugye pont az az opció van, hogy Zsuzsi nincs itt, én pedig itt vagyok. Innen is jobbulást kívánjunk Zsuzsinak. Sajnos ma reggel úgy ébredt, hogy nagyon-nagyon fájt a torka. Rögtön írt is egy üzenetet. Aztán én a 9-es blogba elmeséltem, hogy sokáig úgy volt, hogy én sem jövök, de végül látjátok, én itt vagyok. Aztán reméljük, hogy itt is tudok maradni. Mindegy, aki hallgatta a 9 órát, az tudja, hogy mire gondolok, de tényleg nem akarok ebbe már így bővebben belemenni, csak azok számára szeretném ezt elmondani, akik tényleg most kapcsoltak ide a rádiónkra, és meglepődnek, hogy hol van a csengő hangú Zsuzsa. Hát azt tudom mondani, hogy ott van Csepelen. Na, úgyhogy tényleg jobbulást kívánunk neki. Természetesen tájékoztatni fogunk benneteket, ahogy tudjuk, hogy mi a helyzet, hogy melyik naptól leszünk újra kettecskén. Na de, nézzünk akkor most egy kis időjárást, ugyanis mondtam nektek, hogy már 9-kor is, hogy folytatódik ez a csodaszép tavaszias, szinte már-már nyárias időjárás, ami ugye most a hosszú hétvégén is, hál' Istennek, körül ölelt bennünket. Ma akár 26-27 fok is lehet, gyönyörű napsütéssel, icipici széllel. Szerdától, 6-ától fog jönni megint egy kis zápor, zivatar, de elvileg hideg front az nem jön. Ja, de jön. Jó, oké. Már megijedtem, hogy nehogy ne jöjjön, ugye hideg front, persze. Hát, ha még a fejünk is esetleg jó megfájdul, és akkor meg az lesz a gond. De itt nézem az előrejelzést, tehát persze nem lehet azért az időkép se szent, meg amit ők írnak, mondanak sem, mindig úgy történik, hogy most akkor ezt leírják két hétre előre, hogy ekkor is ez, akkor ez lesz, aztán lehet, hogy nem úgy lesz. Hát egyelőre nem túl pozitív a májusi hónap, ugyanis hát tulajdonképpen szerdától, tehát 6-ától hát ilyen 2-3 naponta mond esőt, záport, zivatart. És egészen május 25-ig tart ezt. Sőt, ott a május 18-ai héten, ugye 18-a lesz hétfő, azon a héten csak keddre nem ír esőt, az összes többi napra mind ír esőt. De igaz, hogy ilyen gyenge eső, aztán itt sok eső, aztán mit tudom én, zápor, itt zivatar, szóval, ja, hát nem lesz túl kellemes akkor így a május, ha igaz, ezt azért mindig hozzá kell tenni, hogy ha igaz, mert lehet, hogy nem így lesz, na, lehet, hogy marad ez a szárazabb idő. Bár pont ma beszélgettek róla, vagyis hát nem beszélgettek róla, csak megemlítették a híradóban, hogy nem volt mostanában ilyen alacsony a Duna szintje, mint most, tehát hogy így nagyon, illetve Szegeden is mutattak videót, ott meg a Tisza szintjét nézték, sőt a Balatonnál nézték, hogy kijött a bója, már mert olyan alacsony a vízmagasság, tehát hogy így nagyon az aszály elkezdődött, vagy hát már tart egy ideje állítólag, mert hogy na, ezt nem néztem, ez igaz, hogy én ugye, mint magánember, én örülök annak, hogy nem esik, már régóta, de ez való igaz, hogy a földnek, illetve a virágocskáknak, meg a terméseknek ez nem feltétlenül tesz jót, és a híradóban mondták, csak elfelejtettem, hogy pontosan hány napja nem esett már egy gram eső sem. Hát, ha minden igaz, akkor most szerdától viszont elkezdődik, és mondom, 2-3 naponta esni is fog. Úgyhogy, ha az időképnek van igaza, akkor megnyugodhatnak a mezőgazdasági dolgokban érdekeltek. Ha pedig nincs igaza, akkor viszont marad ez a melegebb, szárazabb idő. Bár, ha nem is esik, nagyon sokszor ír ilyen borultabb, közepesen felhős, erősen felhős időjárást, ami, hát most, hogyha nem is esik, oké, legalább nem esik, és akkor tud sétálni esernyő nélkül, meg gumicsizma nélkül, de azért legyünk őszinték, hogy a tavaszban, meg a nyárban pont az a szép szerintem, hogy ilyen időjárás van, mint ami a hosszú hétvégén is volt, meg most is van, ez a csodaszép napsütés, hogy már kora reggel, tényleg kora reggeli órákban is azt érzi az ember, hogy átjárja ez a gyönyörű friss levegő, ez a gyönyörű időjárás, nyaldosnak a napsugarak, micsoda költői képekkel élek mi. Na, aztán nézzünk egy icipici közlekedést is. Azt mondja, a baleset bénítja a forgalmat az M3-ason, egymásba rohant három kocsi. Jézus Mária. Szóval három autó ütközött egymásba ráfutásos balesetben az M3-as autópálya 48-as kilométerénél Galga-Hévíz közelében a Budapest felé vezető oldalon. Számolt be az esetről a katasztrófa védelem. A járművekben összesen 9-en utaztak, az egyik autót a 60-i hivatásos tűzoltók áramtalanították. A baleset miatt az érintett szakaszon forgalmi fennakadásokra kell készülni. Személyi sérülésekről egyelőre nem érkezett hír. A hatóság nagy erőkkel dolgozik azon, hogy a normál forgalom visszaállhasson az útszakaszon. 15 óráig a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé, az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton, a Váci út felé, a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Úgyhogy 15 óráig tart ez, utána meg, hát 9-től 15-ig, igen, tehát már jó elkezdődött, és akkor 15, délután 15 óráig van ez, amit mondtam. Na de, hogy ugye miről van ma szó elsősorban, ugye, lehet itt időjárásról, meg közlekedésről beszélgetni, de vannak itt nem is kevesen, egész pontosan 76.109 középszinten és 2417 tanuló emelt szinten, akik ma kezdik az érettségi. Ma van a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi, ami reggel 9-kor már el is kezdődött. Úgyhogy még az is lehet, hogy valaki már túl van rajta, ugye? Nem is tudnám, azért nem egy óra alatt nem tudsz ezzel végezni. Holnap kedden lesz a matek. Fú, az nekem nagyon rossz emlék. Aztán szerdán töri. Ugye történelem, 7-én csütörtökön angol nyelv és írásbeli, és pénteken pedig német írásbeli van, szintén 9 órakor. Az írásbeli vizsgák azok május 22-ig tartanak, azt írják itt, majd júniusban következnek a szóbeli fordulók, így írták a diák tájékoztatásnak az oldalán. Hát igen, az végül is egy forduló, mert ha nem sikerül, ugye az írásbeli, ne adja a Jóisten, akkor viszont jön a szóbeli, például matekból. Magyarból, töriből így is úgy is kell ugye írásbelit és szóbelit is tenni, de matekból ugye csak akkor kell, hogyha esetleg most ezen az írásbelin elhasal valaki. Hát nekem a matek mindig is egy nagyon rossz ómen volt. Én emlékszem rá, hogy amikor én érettségiztem, akkor azt hiszem, hogy valahogy így volt, hogy 20%-tól, vagy 20 ponttól volt kettes, vagy hogy volt, vagy nem tudom. És nekem meg 22 lett, vagy valahogy így 23, vagy valami ilyesmi volt. Úgyhogy nagyszerű volt, épp hogy átcsúsztam rajta. El nem tudom képzelni, hogy milyen egy matek szóbeli. Tehát tényleg annyira, hogy is mondjam, kemény dolog ez, mert hogy magyarázod el azt, amit amúgy nem tudsz írásban. Tehát, hogy akinek nem sikerül írásban, ahol azért tudsz magadnak segíteni ugye számolással, ez az amaz. Most azt hogy tudnád elmondani szóban? Nem tudom. Tehát nekem ez mindig egy ilyen nehézkes téma volt, de mondom, egy szónak is száz a vége, hála Istennek nem történt ilyen, úgyhogy nem kellett már érettségiznem, mármint nem kellett szóbeliznem matekból, ezt akartam mondani, úgyhogy hála Istennek. Úgyhogy én nagyon drukkolok ma, jó? Srácok, lányok, fiúk, azt mondja, hogy ahogy mondtam is, összesen 78.526 diák érettségizik, ebből 76.109 tanuló középszinten, 2417 tanuló pedig emelt szinten, tehát nem sokan jelentkeznek emelt szintre. Holott én megmondom az őszintét, de csak az én privát véleményem. Én, ha a mai eszemmel persze, könnyű így okoskodni, no, én se tudtam, hogy ez hasznos lehet esetleg, de én azt gondolom, hogy sokkal jobb bizonyos tantárgyakból emelt szintűt rakni. Egyetemi felvételi, főiskolai egyetemi felvételinél iszonyatosan sokat tud dobni, pláne ha olyan szakra mész, ahova kellhet esetleg a magyar irodalom nyelvtan, vagy a történelem. Tudom, nagyon nehéz, épp hogy a töriből is amúgy nekem abból is sajnos kettesem lett az érettségén, és az is ilyen volt, hogy szerencsémre olyan tételt húztam, amit pont azért úgy nagyjából tudtam. Hát halljátok mennyire, hát kettes kaptam, tehát hogy azért nem tudtam olyan hú, de nagyon jól. De ha ma lennék diák, én ma nagyon-nagyon tanulnék. És itt nem akarok most nagyon okoskodni, meg nem akarok én itt most nagyon osztani az észt, mert ki vagyok én, félreértés ne essék. De én ha nekem most lenne a közvetlen környezetemben most érettségiző fiatal, aki mondjuk családi barát, vagy családi barátnak a fia, a lánya, nem tudom, én biztos, hogy leülnék vele, és elmondnám neki, hogy nézd, tudom, hogy nagyon gagyi szöveg, tudom, hogy nagyon ilyen apáskodós, anyáskodós duma, hogy tanuljál, és megmondnám neki, hogy hidd el, tényleg így van. Most, amíg tudsz, tanuljál, könyörgöm. És hidd el, hogy utána megnyílik a világ. Végezz el egy nagyon jó kis egyetemet, amiben tényleg egy olyan szakmád lesz, mint közgazdász, nem tudom, tehát, hogy valami tényleg komoly szakma. Tehát ezt ugye múltkor beszélgettünk erről Zsuzsival, hogy én, ha ma lennék, én politológiára mennék például, vagy jogra. Tehát, hogy mindenképp valami olyan szakmát csinálnék, amiből aztán ténylegesen olyan munkahelyeim lehetnek, amiről most elképzelés nem lehet, mert közelebe nem engednének, ugye nyilván még csak hogy nem meghallgatásnak hívják ezt, hanem állásinterjúnak, bocsánat, ugye színházvilágából jövő ember vagyok, ott meghallgatásnak hívják ezt, hogyha elmész egy castingra, elmész egy ilyen állásinterjúra. De hogy egy szónak is száz a vége, úgy késő, hogy ezt mondjuk egy tizedikesnek még tudod mondani, hogy figyelj, 2 év múlva érettségi, javíts föl jól a jegyeidet, próbálj meg emelt szinten érettségizni legalább, mit tudom én, töriből, vagy irodalomból, magyar nyelv és irodalomból, vagy angolból, és akkor az kivált egy középszintű nyelvvizsgát. Tehát, hogy így próbálnám tényleg erre ösztönözni őket. Tudom, könnyű, engem is próbáltak annak idején, aztán látjátok, mennyire sikerült, sem ennyire. De tényleg azt gondolom, hogy a tudás az mindennek az alapja, és próbálja meg mindenki, aki most esetleg diák, és hallgat bennünket, vagy ismer egy olyan 15-16 éves, az mutassa meg neki ezt a felvételt, hogy higgyétek el, én nem vagyok szülő, nem akarok okoskodni, nem akarok ilyen nagyon nagy pátoszokba beszélni erről, de tényleg nagyon fontos, és az mindennek az alapja az érettségi. Igazából az érettségi ma már semmit nem ér, tehát az egy olyan alap, kötelező dolog, hogy legyen, hogy az már semmit nem ér, most majdnem csúnya szót mondtam, hogy mit ér, de értitek. Viszont ez az alapja annak, hogy esetleg egy jó egyetemre felvehessenek benneteket. És nem mindegy, hogy esetleg állami támogatottra vagy költségtérítésesre vesznek föl titeket. Higgyétek el nekem, ma olyan árakban vannak az egyetemek, hát erről is ugye múlt héten beszéltünk Zsuzsival, hogy szeretnék majd tovább tanulni, hogy eladjuk a lakást, és abból finanszíroznám magamnak. És miért? Azért, mert engem már érettségim alapján nem vennének föl államilag támogatni. 37 éves vagyok, tehát már nagyon valószínűleg ezért sem, de olyan az érettségim, hogy nem, hogy államilag támogatottra nem vesznek föl, örülök, hogyha költségtérítésre fölvesznek, hogy én fogok majd ott könyörögni, hogy de drága rektor úr, kifizetem a tandíjat, csak hagyd járjak ide, és hagyd diplomázzak le ebből és ebből a szakból, könyörgöm. Tehát, hogy és ne kerüljetek ilyen helyzetbe, én csak ezt tudom nektek tanácsolni, és tényleg nem akarok, mondom, itt nagyon mélyen meg itt drámázni ezen, de tényleg csak jobban mondom, jó? Úgyhogy nem is mondom el többször, van, és megértette a üzenetét ennek a dolognak. Szóval, kedves érettségizők, hajrá! Jó? Na, 11 óra után

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a Ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdos Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak 3. próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj, senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert is, amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: 13 rádiódik. Völgyi Zsuzsi javában fésül. Maka Gyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 16 perccel, még mindig hétfő van, és május 4-e, május első hétfőjén nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Ismét elmondom, ma már utoljára, ugye, 9-kor és 10 órakor is elmondtam, akik akkor kapcsoltak ide hozzánk, hogy sajnos Zsuzsánk ma nem tud itt lenni velünk, nem ébredt jól, nagyon fáj a torka, és elővigyázatosságból abban maradtunk, hogy akkor ő inkább otthon marad, aztán meglátjuk, majd ma úgyis beszélünk délután, és akkor meglátjuk, hogy a következő napok hogy fognak alakulni, jó? Úgyhogy innen küldjünk neki egy nagy ölelést, egy jobbulás kártyát, és meglátjuk, hogy a hét további napjai hogy alakulnak. Ma ugye eddig velem találkozhattatok, és hát most a 11 óra záró blokkban is jó magammal én szórakoztatlak csak benneteket. Hát ugye beszéltem az előző órában már az érettségiről, ugye ma kezdődött el a 2026-os érettségi szezon, hogy így mondjam, 78 ezer diák ma ült neki a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségének, úgyhogy mi mindig nagyon-nagyon szorítunk és drukkolunk nekik. Na de mivel ma május 4-e van, ugye ez angolul úgy hangzik, hogy May of Force, ugye hát ez a Star Wars rajongók nagyon jól tudják, hogy miért mondom, mert ma van a nemzetközi Star Wars nap, May the Force be with you, az erő legyen veled, ugye ez a híres mondat angolul pedig így hangzik, és pontosan emiatt a május 4-e ez a nap a rajongóknak a globális ünnepe tulajdonképpen, amikor a Lucasfilm és a Disney is különleges eseményekkel és bejelentésekkel készül a messzi-messzi galaxis kedvelőinek, hogy így mondjam nektek. Az érdekességek, utána olvastam most ennek, hogy ma már ez hivatalos ünnepként kezelik, képzeljétek el, a nap története meglepő politikai és rajongói mozzanatokhoz kötődik. Az első dokumentált használat 1979-ben történt, amikor Margaret Thatcher-t éppen május 4-én választották meg brit miniszterelnöknek. Pártja egy újsághirdetésben köszöntötte őt a May the Force be with you, Maggie felirattal. Az erő legyen veled, Maggie, ugye, hogy szó szerint lefordítsam nektek. Május egyébként is fontos a franchise életében, hiszen George Lucas e hónapban született, és az eredeti trilógia mindhárom filmjét májusban mutatták be. A leges-legelső Star Wars filmet 1977. május 25-én. A Lucasfilm sokáig nem foglalkozott a dátummal, de 2013 óta a Disney felvásárlást követően már hivatalosan is támogatják az ünnepet különleges termékekkel és bemutatókkal. Világszerte ilyenkor különleges módon emlékeznek meg a rajongók erről a szagáról, tulajdonképpen. Számos nagyvárosban, például Budapesten is azt mondják, tartanak beöltöző sétákat. Na most én megmondom az őszintét nektek, a reggeli műsorban, amit szoktam nézni, amikor készülődök és jövök be ide hozzátok, már ottkor a reggel Jakubcsek Gabi és Szújó Zoli mögött egy rohamosztogos, illetve maga Darth Vader állt, és ők is beszéltek erről, úgy, hogy ma van a nemzetközi Star Wars nap. És ezt kiegészítve mondom, egy rohamosztagos és egy maga Darth Vader, ugye Anakin Skywalker ott állt maga, és hirdették ezt a nemzetközi ünnepnapot a rajongóknak. Sokszor ezen a napon nézik újra és újra a teljes filmsorozatot, ami hát nem rövid, legyünk egymáshoz őszinték. A boltok és az online platformok, mint például a StarWars.com ilyenkor jelentős kedvezményeket adnak játékokra, ruhákra és ajándékokra. A rajongói humor része, hogy május 5-ét gyakran a Revenge of the Fifth-ként emlegetik, ez a Sithek bosszúja után van így, ugye ez a sötét oldal kedvelőinek az ünnepe. Tehát ma akkor a Jedi ünnepe van tulajdonképpen, hiszen ők mondják mindig a filmekben pontosabban, hogy az erő legyen veled, ugye ez egy ilyen Jedi szólásmondás, és a sötét oldal pedig az tulajdonképpen a holnapi nap ünnepli a sötét oldal, na hát most mondjuk ezt így. Az első Star Wars nap 2011-ben Torontóban, az Kanadában van, ott került megrendezésre, a Toronto Underground Cinemában. Sean Ward és Alice Quinn szervezte, a fesztiválon sor került az eredeti trilógiával kapcsolatos játékokra, jelmezversenyre, valamint kisfilmeket, paródiákat és remixeket vetítettek. A második ilyen rendezvényt 2012-ben is megszervezték, és Budapesten is jelmezes felvonulás szerveztek. Hivatalosan május 25-ét a Los Angeles-i Városi Tanács 2007-ben Star Wars napnak nyilvánította annak emlékére és tiszteletére, ugye, hogy 1977-ben ezen a napon mutatták be a Csillagok háborúja filmek első részét. Így a rajongók egész hónapban találhattak valamilyen alkalmat a film iránti hódulatok kimutatására, kikapcsolódásra és ismerkedésre, természetesen más rajongókkal. Én megmondom őszintén, hogy ez a része nagyon-nagyon szimpatikus, hogy egy ilyen film, vagy egy ilyen film franchise, mint tényleg a Star Wars, ami 1977 óta itt van velünk, és ugye amióta a Disney felvásárolta ugye a Lucas filmet, 2013-ban történt, ugye, tehát most már 13 esztendeje. Ugye folyamatosan jönnek ki újabb részek, előzmény sorozatok, ugye ilyen spin-off sorozatok, vagy spin-off filmek, jönnek ki, most láttam, a Disney-n jött ki ilyen animációs film is, ugye, ami szintén a Star Wars univerzumhoz kapcsolódik, és sok egyéb ilyen nyalánkság. Szóval nincs ennek vége, tehát, hogy igazából maga a Star Wars egy annyira... Én bevallom az őszintét. Lehet, hogy most nagyon gáz leszek, és meg, könyörgöm, ne dobáljatok meg ma semmilyen lézerkarddal, meg ilyenekkel, de hogy én nem vagyok egy olyan nagy fanatikus rajongója. Én sokkal inkább Harry Potter rajongó voltam, vagy vagyok is mai napig, illetve a Stranger Things-et is imádtam nagyon-nagyon-nagyon. Annak most úgy tűnik, hogy egy picit leáldozott, ugye, sajnos hiába 10 évet ölelt föl, ugye az 5 évad, de valamiért az úgy, amilyen nagy bázis volt, most úgy azóta úgy nem nagyon hallani róla, amióta véget ért, ugye január 1-én vetítették a finálé epizódot, azóta úgy nagyon, ma már május 4-e van, én nem nagyon találkoztam azóta Stranger Things-es tartalmakkal, leszámítva azt, hogy van a Netflixen most egy ilyen animációs mesécske ezzel kapcsolatban, és most a Meki is ráhúzott egy lapáttal, ugyanis a gyerekmenühöz, mi ez, Happy Meal-hez ilyen figurákat tudsz kapni. De ez inkább gyerekeknek van, tehát hogy ez azért nekünk felnőtteknek szerintem, tisztelet a kivételnek persze, nem feltétlenül hogy is mondjam, nem nagyon kötődik úgy az eredeti sorozathoz. Még a hangokba se. Hiába animációs, de legalább az eredeti hangokat, meg a magyar hangokat választották volna úgy. Nem így történt. Biztos ebben is van valami szándékosság, de nekem ez annyira nem jött be. Szóval visszatérve, hogy én nem vagyok nagy rajongója ugyan a Star Warsnak, de azt mindig is nagyon becsültem, hogy valahogy tényleg akár, hogy filmbe mutatják be, vagy híradóba látok erről bejátszásokat, hogy milyen ünnepségek vannak ilyenkor, meg hogy tényleg a Star Wars rajongók mennyire összetartanak, és hogy tényleg mennyire jól tudsz ott ismerkedni, haverkodni, barátkozni, akár kapcsolatot létesíteni. Tehát, hogy ez szerintem a mai világban még jobban aktívabb és még fontosabb, hiszen azt hiszem talán múlt héten beszéltünk erről Zsuzsival, nem is tudom már mi kapcsán, hogy maga a beszélgetések ugye egy picit lecsappantak a mostani időszakokban, ugye megjelent az AI, mindenki inkább messengeren kommunikál, nem is már mostanság, hanem már egy jó pár éve tart ez a folyamat, és hogy az ilyenfajta bulik, mint például egy nemzetközi Star Wars nap, vagy akár Harry Potter nap, teljesen minden lényegtelen, ki miért rajong, de tudsz kapcsolódást találni hasonló érdeklődésű emberek között. Tehát én ezt abszolút becsülöm, és én ezt nem, ez egy annyira szuper dolog, hogy maximálisan támogatom ezt, és tényleg remek, tényleg remek. Na és akkor most menjünk egy kis sporthírre, hát aki ugye sűrűn hallgat bennünket, az tudja nagyon jól, hogy ugye én újpesti születésű legény vagyok, több évtizedet éltem is ott, és én mai napig óriási szerelemmel, mert ez tényleg szerintem ez a kerület iránti szerelmem Újpest iránt, járok arrafelé. Na de tegnap volt nagy derbi, ugye Újpest-Fradi mérkőzés volt, az NB1 ligának a 32. fordulója, záró találkozója volt tulajdonképpen, és ugye mi voltunk otthon, ugye, tehát a Megyeri úti Szusza Ferenc stadionban volt a mérkőzés. Hát, gyerekek, nagyon csúnyán elkenték a szánkat a fradisták, ugyanis 5-0-ra kapott ki az Újpest labdarúgó csapata. Hát ez egy nagyon-nagyon súlyos vereség, és képzeljétek el, hogy közben ugye hát ment a mérkőzés, ugye hát a kommentátor ugye mindig tök jó kis érdekességekkel rukkol elő, és hogyha jól tudom, akkor 2015 óta talán, tehát ilyen bő 10 éve nem tudta az Újpest megverni a Fradit. Szóval nekem ez valahogy ilyen nagyon szomorú dolog. Azt nem lehet elvitatni, hogy a Ferencváros tényleg egy nagyon jó csapat, ugye kiszoktak jutni nemzetközi ligába is, hát van is pénz mondjuk a Fradiba, ugye, ezt nem vitathatják ők sem, tehát ez nyilván azért rengeteget segít, tehát tudnak olyan játékosokat venni, tudnak olyan fizetéseket adni, olyan edzőtáborokat csinálni, amit más csapat nem feltétlenül, mert nekik nem annyi a büdzséjük, mint mondjuk a Fradinak, de tegyük föl, hogy ezt most félretesszük. Hát ettől függetlenül is, ha az ember nem nézi ezeket az anyagi háttereket, meg mit tudom én, akkor is sajnos ez egy nagyon súlyos vereség volt az Újpest számára. Én egészen addig még 2-0-ra vezetett a Fradi, én megmondom őszintén, én szentül hittem abba, hogy ebből még föl tudunk állni, és nagyon drukkoltam, és teljesen kivoltam idegileg, amikor jött a harmadik gól, jött a negyedik gól, mondtam, hogy jó, ez így akkor természetesen hát egyértelmű vereség, akkor ezt hagyjuk, és az a hosszabbításnak az utolsó perceiben még egy szabadrugás gólt is bevágtak Banai kapujába, amitől én már tényleg felálltam a kanapéról, és mondtam, hogy ezt nem hiszem, elmondom, ilyen nincsen, mondom, tehát hogy ez egyszerűen elképesztő. Sajnos nem csak a súlyos vereség miatt maradt meg ez a mérkőzés, ugyanis egy óriási balhé is volt a pályán. Ugye hát a két szektor, ugye az újpestiek és a fradisták, ugye hát ősi ellenségek, hogy így mondjam. Sajnos nagyon-nagyon szomorú ez, hogy még mindig van ez a fajta hogy is mondjam, harc a két párt között, a két szurkoló tábor között, mert azért nagyon sokan kimennek úgy, hogy azért kivisznek egy srácot magukkal, ugye a gyereküket, mondjuk kimegy egy apa, kiviszi a 10-12 éves fiát, hogy gyere fiam, kiviszlek életed első Újpest meccsére, itt élünk Újpesten, nézzél meg egy jó mérkőzés, minden jó, hát végül sajnos a mérkőzés számunkra nem volt túl jó, ugye az 5-0-ás vereség, ez nem éppen az a mérkőzés, amit bárki szívesen visszanéz. De hogy, és akkor utána megállt egy jó 10 percre a mérkőzés, le is zavarták a két csapatot a pályáról, és hát a biztonságiaknak kellett elrendezniük ezt a dolgot. Hát a hazai szektorból többen megindultak a vendégek felé, és a lelátó tetején átfutva dobó távolságba értek. A rendezők megpróbálták a lelátón megállítani a fanatikusokat, és nem is válogattak az eszközökben. Volt egy magáról megfeledkező szurkoló, aki a pályára is bement, ennek nyilván súlyos büntetés lesz a következménye. Úgyhogy itt nagyon-nagyon nagyon komoly probléma ez. Alapvetően én úgy gondolom, hogy persze az újpesti tábor mérges volt, mert a Fradi jól elkente a szánkat. A fradisták meg gondolom elkezdték heccelni a újpestieket, az újpesti tábort, és akkor persze itt ment ez a harc. De ez nem tudom, nem jó. Tehát, hogy én ezt nagyon nem szeretem, és a kommentátor is, meg a mérkőzés rendezői is ilyen hangosban mondóba folyamatosan mondták be az infókat, meg minden, és így, hogy nem jó dolog ez. Tehát, hogy ez olyan jó lenne, hogy ez ilyen nem történne meg. Persze, más csapatnak szurkolunk. Szóval reméljük, hogy nem lesz nagyon ilyen, vagy nem nagyon kapunk ki erről híradást, mert tényleg olyan szomorú volt ez, hogy az ilyen 75. 80. perc környékén volt, azt hiszem, hogy meg kellett állítani 10 percre mérkőzést, és akkor utána kaptak 10 perc hosszabbítást a csapatok, ja, akkor esett az 5. gól, ugye, amit említettem, és nem volt jól nézni a mérkőzést ilyen szempontból, sem azért, mert én, mint újpesti, nagyon szomorú voltam, hogy ennyire csúnyán kikaptunk, a másik pedig ez a balhé, amitől tényleg aztán hangos volt a sajtó, láttam aztán írott sajtóban is, most is szembe jött velem, és gondoltam el is mesélem nektek is. Na jó, viszont fiúk, lányok, férfiak és asszonyok, én búcsúzom tőletek, ennyi telt ma tőlem egyedül. Mondom, meglátjuk a holnapi nap, hogy fog alakulni, természetesen ma délután majd beszélünk Zsuzsival, meglátjuk, hogy mi lesz, tárgyalunk, hogy mi a helyzet, hogy érzi magát, és aztán természetesen majd arról ti is hírt fogtok kapni. Reményeink szerint mind a ketten itt leszünk holnap, de kapcsoljatok ide természetesen, és akkor minden kiderül. Előre sajnos nem mondhatok semmit, mert hiszen még jó magam sem tudom. Remélem, annyira velem se unatkoztatok,

0: ebben a...
1: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Most tiszta vagányok vagyunk, mert belőttük a sérunkat, megtanultuk a hajszálakat és folytatjuk a testrészekkel.
3: Így van. Tovább nézzük a fejünket, ugye? Akkor nézzük meg most azt, hogy fül. Az úgy van, hogy kán.
4: Kán.
3: Így van, és mivel két fülünk van, kana.
4: Kana.
3: Egy A betűt kap, ezzel kapja meg a többes számot, tehát kana fülek.
4: Tehát általában, hogyha egy A betűt teszünk egy szó mögé, akkor az a többes szám, úgy, mint nálunk K.
3: Igen, nagy átlagban ez így történik.
4: Mert hogy a bán volt ugye a frizura, és a bana a hajszálak, és most a kán a fül, és a kana a fülek.
3: Így van, nagyon jól észrevetted ezt a logikát, ez így is van. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
2: Rádiódi.
1: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Irány, de rendes, sok viccel és annál több öniróniával jön a 8. Roma Hősök Fesztivál. A színházak többségében a humor még mindig csak a drámaiság szolgálója lehet. Itt az ideje, hogy felrúgják ezt a hagyományt, és szakítva az áldozatiság narratívájával, mindannyian romák és nem romák, együtt kacagjunk. 2026. május 5-e és 9-e között megrendezendő fesztivál idén is állandó társszervezője az 5-ös 10 művelődési ház, majd az utolsó két napon a Pince Színházban folytatódnak a programok. Mindkét helyszínen különleges stand-up, illetve monodráma előadásokkal, kiállításokkal, performanszal és zenei programokkal, valamint közönségtalálkozókkal várják az érdeklődőket. A brit, német, olasz, román, valamint hazai roma és traveller előadók saját történeteiken keresztül traumáikat és örömeiket osztják meg, miközben közös világunk fontos kérdéseit vetik fel. A produkciók nem kérnek engedélyt arra, hogy kimondják azt, amit sokan inkább elhallgatnak. A személyes történetek igazak, éppen ezért felszabadítóak. A több mint tucatnyi európai, roma színházi alkotó stand-up produkciókon és szatirikus monodrámákon keresztül nevettet meg, miközben saját magukról vallanak és görbetükröt mutatnak a világ, amelyben élünk. Ahogy a drámaíró Dewey Griffith mondta, a humor forrása nem a boldogság, hanem a fájdalom. Vagyis, ha szembe merünk nézni a nehézségeinkkel, beszélni is merünk róluk. Sőt, még viccelni is. Az is fontos lépés az áthidalás felé. Az előadások eredeti nyelven is magyar és angol felirattal lesznek megtekinthetők, minden esetben közönség találkozóval a végén. A részletes program a következő. Május 7-én 20 órától az 5-ös 10 művelődési ház kamara termében Horváth Kristóf Cigyár Magány című előadása lesz. A Trafó és a Független Színház Magyarország stand-up roma pályázatának nyertes projektje. Horváth Kristóf, akit sokan színész Bobként ismernek, stand-up előadásában a szégyen társadalmi és személyes működését vizsgálja. Egyszerre szórakoztató és mélyen konfrontatív, a humor és irónia segítségével nevez nevén olyan tipikus helyzeteket, amelyek a társadalmi előítéletek mögötti bizonytalanságról és félelmekről mesélnek. Egy cigány ablakzsiráf közérthető szótár az együttéléshez, ahol a roma nézőpont nem cél, hanem eszköz egy közös önismereti utazáshoz. Előadó Horváth Kristóf, játékidő 80 perc szünet nélkül. Majd pedig 19 órától a Pince Színházban Béla Váradi Ma nem akartam kisebbségbe lenni című performansza lesz. Béla szabad szeretne lenni, mentes minden címkétől. Béla roma is, így ez a vágya problémákba ütközik. Béla címkékkel való felruházása folyamatosan jelen van az életében, folyamatosan különféle fiókokba helyezik, mint fotóst, mint férjet, mint szabadságra vágyó embert, Magyarországon, mint külföldit, külföldön, mint kelet-európait, sőt, mint magyart. Van-e az alkotás flóján kívül más, ami segíthet Bélának megélni a szabadság vágyát? A megvalósítást az MKE első éves kurátorszakos hallgatói segít.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. Közlekedési hírek.
0: A Kerepesi úton, kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert szeretnék gyakoroltatni veletek, hogy hogyan oldjátok meg ezt a helyzetet. Egyébként közben még vízvezetéket is javítanak. Összekötik a kellemest a picit kellemetlenebbel. Útszükületre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton, a Fácános térnél, mert a fácánoktól nem lehet elférni. Lezárták a második kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál, gázvezeték javítás miatt, reméljük, hogy senki nem repül a levegőbe. Szintén lezárták a külső sávot a második kerületben a Gábor Áron utcában, a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt, mert beszakadt az útpálya. Szokott. Napközben lezárják a második kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert a török veszedelem okozta károk miatt javítják a csatornát. A köztes időben természetesen útszűkületen kell áthajtanotok.
1: Időjárás.
0: Napos, nyárias, kissé szeles idő várható a térségben. Legfeljebb vékony, mondhatnánk már-már karcsú felhők jelenhetnek meg az égen. Esni nem fog, így az esernyővel mindenki azt kezd, amit akar, a szelet pedig napközben többfelé élénk lökések kísérhetik. Délutánra már igazi koranyári időjárás vár minket, hiszen 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, amit délután 2-kor már el is érünk, s majd este 6-kor köszönhetünk el a 26 foktól, ezt követően este 8-kor 23, 10 órakor 19, évfélkor pedig 15 fok néz ki. S az előrejelzések szerint, ha hihetünk nekik, mert én már senkiért sem harapnám meg az ujjam, holnap hajnalra 11 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

vagyok egészen, a szívembe bevéstem.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Egy szép hétfő délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Itt a május, mégpedig egy negyedikével. Ebben a hónapban vigyázunk a szívünkre, és próbáljuk kordában tartani a hormonjainkat. A mai napon a Mónikákat és a Flóriánokat köszönhetjük. A Mónika egy nagyon fifikás név, ugyanis három feltételezett eredettel és így három eltérő jelentéssel is bír. No, nézzük röviden mind a hármat. A kártágói Pún eredet szerint istennőt jelent, a görög eredet szerint pedig egy magányos, egyedül élőt. És létezik egy latinra visszavezethető eredet, mely szerint intőt, figyelmeztetőt, tanítót jelent. Mindenki döntse el, hogy ebből a jelentéskörből az ő Mónikája vajon mivel is azonos. A Flórián viszont egy nagyon egyszerű csávó, jelentése nem más, mint virágos, virágzó. Ebben a 4 perces etapban, amelynek már egy része letelt, a következőkben mi meglepő a budapesti útinform következik, aztán majd egy gondolat, egy idézet, abban a témakörben, hogy az életet nem csak túlélni, hanem megélni is érdemes. Ma délután 3 óráig a Hungária körúton a Rákóczi híd felé az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert a Hősök elfoglalták azt. Útszűkületre kell készülnötök mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál, mert ideje, hogy egy kicsit összehúzzátok magatokat. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert szeretnék gyakoroltatni veletek, hogy hogyan oldjátok meg ezt a helyzetet, egyébként közben még vízvezetéket is javítanak. Összekötik a kellemest a picit kellemetlenebbel. Útszűkületre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton, a Fácános térnél, mert a fácánoktól nem lehet elférni. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál, gázvezeték javítás miatt, reméljük, hogy senki nem repül a levegőbe. Szintén lezárták a külső sávot a 2. kerületben a Gábor Áron utcában, a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt, mert beszakadt az útpálya, szokott. Napközben lezárják a 2. kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert a török veszedelem okozta károk miatt javítják a csatornát. A köztes időben természetesen útszűkületen kell áthajtanotok. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Ezek lezárták a fél útpályát a 13. kerületben a Kámfor utcában az Újpalotai út közelében, mert az útpálya egyik fele eltűnt, mint a Kámfor. A 13. kerületben pedig a Párkány utca, Révész utca kereszteződésben útszűkületre kell készülnötök, mert úgy gyalogos átkelő helyett zebrát építenek, hogy ezen mit kell építeni, azt én magam sem tudom, talán egy 3D zebrát alkotnak ott. Még egy lezárás, vagyis be vagyunk zárva idekintre, a 22. kerületben a Török utcát zárták le a Bartók Béla útnál, mert a Török utcában klasszikus zenét hallgatnak. A Bentábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé, nem lehet ám itt össze-vissza ide-oda járkálni, meg van adva az irány, gyerekek, és arra kell haladni. Mint ahogyan egy irányba rakták a Görgei utcát is, azt pedig a Bartók Béla út felé. A Bartók Béla úton, a Török utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, ennek következtében jó szemügyre tudják egymást venni a sofőrök. Flört, ismerkedés a szituációban adott. Na és akkor azok után, hogy így kipletykáztuk a várost, jöjjön egy gondolat Vivian Greentől, amerikai írónőtől és gondolkodótól, aki azt mondta, hogy az élet nem arról szól, hogy túléljük a vihart, hanem hogy megtanuljunk táncolni az esőben. Mert hogy a puszta túlélés az csak egy passzív állapot, elszenvedjük az eseményeket, amelyben csak kivárjuk, hogy a nehézségek elmúljanak. A tánc ezzel szemben azt jelenti, hogy aktívan részt veszünk az életünkben, még a kihívások idején is. Az élet akkor válik teljessé, ha nem csak elviseljük a problémákat, hanem képesek vagyunk bennük, ahogyan Viktor E. Frankl mondja, értelmet találni, és idővel a megoldás közben akár még örömöt is. A szemlélet abban segít, hogy ne elszenvedői, hanem alakítói legyünk a saját sorsunknak.

0: Rádió Dík.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép hétfő délutánt és új reményeket kívánok mindenkinek ebben a napos időben, Baranyi Tamás vagyok. Vegyünk új lendületet és vágjunk neki a hétnek így május 4-én. És ne felejtsük el köszönteni a Mónika és Flórián, Flóri nevű ismerőseinket. A Mónika jelentése amellett, hogy istennő, továbbiakban a magányos egyedülélőt, illetve az intő, figyelmeztető tanítót is jelöli. A Flórián név jelentése pedig virágos, virágzó. A velem tölthető óránként 2x4 perc már javában ketyeg, a hátralévő időben megnézzük, hogy mit érdemes tudni a mai budapesti úthelyzetről, illetve azt követően majd jön egy gondolat, amiben azt nézzük meg, hogy az életet teljes sávszélességgel kell élni, vagy be kell érnünk a túléléssel. Mielőtt ezt kiderítjük, éljünk célba, és ehhez következik most egy kis segítség a budapesti útinformal. Lezárták a második kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezeték javítás miatt, reméljük, hogy senki nem repül a levegőbe. Szintén lezárták a külső sávot a második kerületben a Gábor Áron utcában, a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt, mert beszakadt az útpálya. Szokott. Napközben lezárják a második kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert a török veszedelem okozta károk miatt javítják a csatornát. A köztes időben természetesen útszűkületen kell áthajtanotok. Lezárták az 5. kerületben a Ferenczi István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Ezek lezárták a fél útpályát a 13. kerületben a Kámfor utcában az Újpalotai út közelében, mert az útpálya egyik fele eltűnt, mint a Kámfor. A 13. kerületben pedig a Párkány utca, Révész utca kereszteződésben útszűkületre kell készülnötök, mert úgy gyalogos átkelő helyett zebrát építenek, hogy ezen mit kell építeni, azt én magam sem tudom, talán egy háromdimenziós zebrát alkotnak ott. Még egy lezárás, vagyis be vagyunk zárva idekintre, a 22. kerületben a Török utcát zárták le a Bartók Béla útnál, mert a Török utcában klasszikus zenét hallgatnak. A Bentábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé, nem lehet ám itt össze-vissza ide-oda járkálni, meg van adva az irány, gyerekek, és arra kell haladni. Mint ahogyan egy irányba rakták a Görgei utcát is, az pedig a Bartók Béla út felé. A Bartók Béla úton, a Török utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, ennek következtében jó szemügyre tudják egymást venni a sofőrök. Flört, ismerkedés a szituációban adott. És ha egy picit nagyobb léptékben szeretnénk gondolkodni, akkor érdemes tudnunk, hogy az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtót lezárták egy új körforgalom kialakítása miatt, hogy a jövőben, ha valakinek ahhoz van kedve, akkor ott folyamatosan egész nap körbe-körbe autózhasson. A 6-os főúton a forgalom egy sávban váltakozva halad, mégpedig jelzőlámpás irányítással. Máról holnapra kedre virradó éjjel a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit híd Margit sziget megállóban nem áll meg, mert ezen a szakaszon általában a járművezetők inkább a kilátást szemlélik, és ezért elfelejtenek megállni. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri úti megálló helyén is, de gondolom, hogy ez utóbbi hír senkit sem érdekel. És mindezek után jön egy gondolat Szenekától, a római filozófustól, aki nem mellesleg egyébként Néró császár nevelője is volt, hogy milyen eredménnyel, azt most inkább ne firtassuk, nem akarnám Szeneka nyakába akasztani azt a sok őrületet, ami Nérót jellemezte. Nézzük inkább a gondolatát. Nem az a fontos, hogy élsz, hanem az, hogy hogyan élsz. Szeneka rámutat arra, hogy az élet minősége a legfontosabb, s hogy számodra mit jelent ez az úgynevezett minőség, az már a te egyedi, speciális látásmódodról szól. Azt jelöli, ami csak rád jellemző, és ezt meg kell találnod, meg kell keresned, mert nem az számít, hány évet élünk, hanem az, hogy milyen döntéseket hozunk, és milyen értékek mentén élünk. Ha ezeket megvalósítjuk, akkor nem csak túlélünk, hanem valóban megnyerhetjük az életet.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakülőülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online is követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vidnyászki Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Valló Péter a bohém életet, Hegedűs D. Géza a Kék Jázmét rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben a hozamuk csökken, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos pluszköltséget is jelenthet. Budapest egyik legikonikusabb közlekedési eszköze a Kisföld alatti szombaton ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. Az M1-es metróvonal, hivatalos nevén a Milleniumi Föld alatti vasút, nem csak a főváros egyik legismertebb jelképe, hanem valódi közlekedés történeti különlegesség is, ugyanis ez volt a kontinens első föld alatti vasútja. A Kisföld alattit az 1896-os Milleniumi ünnepségek alkalmából május 2-án adták át a forgalomnak. Nem sokkal később maga Ferenc József osztrák császár és magyar király is utazott rajta a Városligetig, és annyira lenyűgözte az új közlekedési eszköz, hogy engedélyeztette, a vasút az ő nevét viselje. Így lett belőle évtizedekre Ferenc József föld alatti villamos vasút, derül ki a BKV közleményéből.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
4: A Kerepesi úton, kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert szeretnék gyakoroltatni veletek, hogy hogyan oldjátok meg ezt a helyzetet. Egyébként közben még vízvezetéket is javítanak. Összekötik a kellemest a picit kellemetlenebbel. Útszükületre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton, a Fácános térnél, mert a fácánoktól nem lehet elférni. Lezárták a második kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál, gázvezeték javítás miatt, reméljük, hogy senki nem repül a levegőbe. Szintén lezárták a külső sávot a második kerületben a Gábor Áron utcában, a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt, mert beszakadt az útpálya. Szokott. Napközben lezárják a második kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert a török veszedelem okozta károk miatt javítják a csatornát. A köztes időben természetesen útszűkületen kell áthajtanotok.
0: Időjárás.
4: Napos, nyárias, kissé szeles idő várható a térségben. Legfeljebb vékony, mondhatnánk már-már karcsú felhők jelenhetnek meg az égen. Esni nem fog, így az esernyővel mindenki azt kezd, amit akar, a szelet pedig napközben többfelé élénk lökések kísérhetik. Délutánra már igazi kora nyári időjárás vár minket, hiszen 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, amit délután 2-kor már el is érünk, s majd este 6-kor köszönhetünk el a 26 foktól, ezt követően este 8-kor 23, 10 órakor 19, éjfélkor pedig 15 fok néz ki. S az előrejelzések szerint, ha hihetünk nekik, mert én már senkiért sem harapnám meg az ujjam, holnap hajnalra 11 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.
6: Penso con sueño para

0: hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Egy jó hétkezdést, lendületet és eredményes hetet kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Ne felejtsük el köszönteni a Mónika és Flórián, Flóri nevű ismerőseinket. Jön majd egy gondolat, idézet egy ismert vagy kevésbé ismert személytől, azzal kapcsolatban, hogy az életet ne csak túlélni akarjuk, hanem vegyük át az teljes vászélességgel. S ehhez lehet, hogy egy picit majd válaznunk is kell a konditeremben. De mindezek előtt következik most a Budapesti Útinform. Ma délután 3 óráig a Hungária körúton a Rákóczi híd felé az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert a Hősök elfoglalták azt. Útszűkületre kell készülnötök mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál, mert ideje, hogy egy kicsit összehúzzátok magatokat. A Kerepesi úton, kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert szeretnék gyakoroltatni veletek, hogy hogyan oldjátok meg ezt a helyzetet. Egyébként közben még vízvezetéket is javítanak. Összekötik a kellemest a picit kellemetlenebbel. Útszűkületre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton, a Fácános térnél, mert a fácánoktól nem lehet elférni. Lezárták a második kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál, gázvezeték javítás miatt, reméljük, hogy senki nem repül a levegőbe. Szintén lezárták a külső sávot a második kerületben a Gábor Áron utcában, a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt, mert beszakadt az útpálya, szokott. Napközben lezárják a második kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert a török veszedelem okozta károk miatt javítják a csatornát. A köztes időben természetesen útszűkületen kell áthajtanotok. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Ezek lezárták a fél útpályát a 13. kerületben a Kámfor utcában az Újpalotai út közelében, mert az útpálya egyik fele eltűnt, mint a Kámfor. A 13. kerületben pedig a Párkány utca, Révész utca kereszteződésben útszűkületre kell készülnötök, mert úgy gyalogos átkelő helyett zebrát építenek, hogy ezen mit kell építeni, azt én magam sem tudom, talán egy háromdimenziós zebrát alkotnak ott. Még egy lezárás, vagyis be vagyunk zárva idekintre, a 22. kerületben a Török utcát zárták le a Bartók Béla útnál, mert a Török utcában klasszikus zenét hallgatnak. A Bentábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé, nem lehet ám itt össze-vissza ide-oda járkálni, meg van adva az irány, gyerekek, és arra kell haladni, mint ahogyan egy irányba rakták a Görgei utcát is, azt pedig a Bartók Béla út felé. A Bartók Béla úton, a Török utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, ennek következtében jó szemügyre tudják egymást venni a sofőrök. Flört, ismerkedés a szituációban adott. És egy picit nagyobb léptékben szeretnénk gondolkodni, akkor érdemes tudnunk, hogy az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtót lezárták egy új körforgalom kialakítása miatt, hogy a jövőben, ha valakinek ahhoz van kedve, akkor ott folyamatosan egész nap körbe-körbe autózhasson. A 6-os főúton a forgalom egy sávban váltakozva halad, mégpedig jelzőlámpás irányítással. Következik most egy gondolat Chung Palahniuk amerikai írótól, aki, mint ahogyan a nevéből hallhattátok, távol-keleti származású. A cél nem az, mondja Chung, hogy 1000 évig éljünk, hanem hogy kapcsolódjunk ahhoz, és olyat alkossunk, ami örökké él. Az idézet arra ösztönöz, hogy az életünket ne csupán önmagunk fenntartására, fennmaradásra használjuk. Sokkal nagyobb értelmet ad az életnek, ha maradandót hozunk létre. Vagyis a mindennapjaink során a múlhatatlanhoz kapcsolódunk. Legyen az alkotás, emberi kapcsolat, vagy valamilyen hatás másokra. A túlélés az csak egy rövid távú cél, de az alkotás túlmutat az időn. Így válik az életünk jelentőssé és győztessé, még a saját határainkon túl is.

0: La da la da da.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk.
2: 100.3 Rádiódik.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Szép hétfő délutánt és új reményeket kívánok mindenkinek ebben a napos időben. Baranyi Tamás vagyok. Vegyünk új lendületet és vágjunk neki a hétnek így május 4-én. És ne felejtsük el köszönteni a Mónika és Flórián, Flóri nevű ismerőseinket. A Mónika jelentése amellett, hogy istennő, továbbiakban a magányos egyedülélőt, illetve az intő, figyelmeztető, tanítót is jelöli. A Flórián név jelentése pedig virágos, virágzó. A velem tölthető óránként 2x4 perc már javában ketyeg, a hátralévő időben megnézzük, hogy mit érdemes tudni a mai budapesti úthelyzetről, illetve azt követően majd jön egy gondolat, amiben azt nézzük meg, hogy az életet teljes sávszélességgel kell élni, vagy be kell érnünk a túléléssel. Mielőtt ezt kiderítjük, éljünk célba, és ehhez következik most egy kis segítség a budapesti útinformal. A Kerepesi úton, kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert szeretnék gyakoroltatni veletek, hogy hogyan oldjátok meg ezt a helyzetet, egyébként közben még vízvezetéket is javítanak. Összekötik a kellemest a picit kellemetlenebbel. Útszükületre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton, a Fácános térnél, mert a fácánoktól nem lehet elférni. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál, gázvezeték javítás miatt, reméljük, hogy senki nem repül a levegőbe. Szintén lezárták a külső sávot a 2. kerületben a Gábor Áron utcában, a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt, mert beszakadt az útpálya, szokott. Napközben lezárják a 2. kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert a török veszedelem okozta károk miatt javítják a csatornát. A köztes időben természetesen útszűkületen kell áthajtanotok. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Ezek lezárták a fél útpályát a 13. kerületben a Kámfor utcában az Újpalotai út közelében, mert az útpálya egyik fele eltűnt, mint a Kámfor. A 13. kerületben pedig a Párkány utca, Révész utca kereszteződésben útszűkületre kell készülnötök, mert úgy gyalogos átkelő helyett zebrát építenek, hogy ezen mit kell építeni, azt én magam sem tudom, talán egy háromdimenziós zebrát alkotnak ott. Még egy lezárás, vagyis be vagyunk zárva idekintre, a 22. kerületben a Török utcát zárták le a Bartók Béla útnál, mert a Török utcában klasszikus zenét hallgatnak. A Bentábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé, nem lehet ám itt össze-vissza ide-oda járkálni, meg van adva az irány, gyerekek, és arra kell haladni. Mint ahogyan egy irányba rakták a Görgei utcát is, azt pedig a Bartók Béla út felé. A Bartók Béla úton, a Török utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, ennek következtében jó szemügyre tudják egymást venni a sofőrök. Flört, ismerkedés a szituációban adott. És egy picit nagyobb léptékben szeretnénk gondolkodni, akkor érdemes tudnunk, hogy az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtót lezárták egy új körforgalom kialakítása miatt, hogy a jövőben, ha valakinek ahhoz van kedve, akkor ott folyamatosan egész nap körbe-körbe autózhasson. A 6-os főúton a forgalom egy sávban váltakozva halad, mégpedig jelzőlámpás irányítással. Nézzünk mindezek után egy gondolatot Helen Keller amerikai írónőtől, aki egyébként polgárjogi aktivista is volt. Az élet, mondja Helen, vagy merész kaland, vagy semmi. Hú, de jól mondja Keller, ugyanis az élet lényege a bátorságban és a felfedezésben rejlik. Nem alternatív és választható opció, hogy megkeressük a boldogságunkat. És ehhez bizony bátorság, merészség kell. Ha mindig, minden esetben csak a biztonságot választjuk, könnyen megrekedhetünk egy szűk, korlátolt világban. Mert a biztonságos világa az mindig az ismerős világa. A kockázatvállalás ugyan félelmetes lehet, de lehetőséget ad a fejlődésre, a mozgásban maradásra és az igazi élményekre. Az élet megnyerése mindig abban áll, hogy merünk kilépni a komfortzónánkból, és ezzel vállaljuk az ismeretlent. Így leszünk felfedezők, így ismerjük meg, hogy számunkra mit jelenthet az élet.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most tiszta vagányok vagyunk, mert belőttük a sérunkat, megtanultuk a hajszálakat és folytatjuk a testrészekkel.
2: Így van. Tovább nézzük a fejünket, ugye? Akkor nézzük meg most azt, hogy fül. Az úgy van, hogy kán.
3: Kán.
2: Így van, és mivel két fülünk van, kana.
3: Kana.
2: Egy A betűt kap, ezzel kapja meg a többes számot, tehát kana fülek.
3: Tehát általában, hogyha egy A betűt teszünk egy szó mögé, akkor az a többes szám, úgy, mint nálunk K.
2: Igen, nagy átlagban ez így történik.
3: Mert hogy a bán volt ugye a frizura, és a bana a hajszálak, és most a kán a fül, és a kana a fülek.
2: Így van, nagyon jól észrevetted ezt a logikát, ez így is van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma holokauszt vasi szemmel Márfi Gyula nyugalmazott érsek rendezte könyvbe a történteket. A roma holokausztról írni kutatói szempontból kimondottan nagy kihívást jelentő munka, mivel a mély szegénységben élő csoportról hagyományosan kevés forrás áll rendelkezésre. Teltházas könyvbemutatót tartottak kedden délután a szombathelyi Berzsanyi Dániel könyvtárban. A Szülőföld kiadó gondozásában Roma holokauszt vasi szemmel címmel megjelent kötetet dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek állította össze. A vármegyét képviselő közgyűlési elnök Majthényi László köszöntéjében emlékeztetett. A roma holokauszt vasi áldozatainak tragédiáját több emléktábla is őrzi. Egyben arra is kitért, hogy a fellelhető kevés dokumentum miatt a téma kimutatása kimondottan nehéz. 1944. augusztus elején több száz embert hurcoltak el Szombathelyről. A vasi romák többsége az Auschwitz-Birkenaui megsemmisítő táborba került. Ez a mi történelmünk, nem távoli, nem idegen, itt történt közöttünk, mutatott rá a város képviseletében jelenlévő Puc Attila. A képviselő hozzátette, az emlékezés kötelességünk, a múlt nem zárható le, mivel minden egyes elhallgatott történet egy újabb veszteség, ezért különösen fontos ez a helyi történeteket feldolgozó, nemrég megjelent hiánypótló kötet. A kötet lektorálását vállaló dr. Katona Attila történész előadásában röviden vázolta a könyv megjelenésének előzményeit, majd a vészkorszakot jó száz évvel megelőző közigazgatási emlékeket osztott meg, amelyekből hallgatósága megismerhette a cigányság, már akkor is hányattatott sorsát, egyben maga is utalt a mély szegénységben élő csoportok forráshiányos története miatti kutatás nehézségeire. Roma holokauszt, a történelem nem csak a győzteseké, hanem az áldozatoké is. Dr. Gazdag László, tudományos kutató arról beszélt, hogy volt idő, amikor a cigányokért senki sem emelt szót, és ez nem csak a múltról szól, hanem figyelmeztetés, hogy megszólalunk-e, amikor kell. Ez a könyv iránytű, amely segít eligazodni a múlt és a jelen határán, segít megérteni, hogy a történelem nem csak a győzteseké, hanem az áldozatoké is. Márfi Gyula érsek, mielőtt szólt volna a korszak példátlan embertelenségéről, tudnillik, hogy a fronton harcoló cigánykatonák itthon maradt rokonait a legnagyobb természetességgel küldték haláltáborba, hosszasan sorolta mindazokat, akiknek köszönhető a kötet létrejötte, köztük említette a szinten jelenlévő Erdélyi Lászlót, Villámot, aki a könyv alapját képező anyag gerincét gyűjtötte össze.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: A Kerepesi úton kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert szeretnék gyakoroltatni veletek, hogy hogyan oldjátok meg ezt a helyzetet, egyébként közben még vízvezetéket is javítanak. Összekötik a kellemest a picit kellemetlenebbel. Útszükületre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton, a Fácános térnél, mert a fácánoktól nem lehet elférni. Lezárták a második kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál, gázvezeték javítás miatt, reméljük, hogy senki nem repül a levegőbe. Szintén lezárták a külső sávot a második kerületben a Gábor Áron utcában, a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt, mert beszakadt az útpálya. szokott. Napközben lezárják a második kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert a török veszedelem okozta károk miatt javítják a csatornát. A köztes időben természetesen útszűkületen kell áthajtanotok.
0: Időjárás.
5: Napos, nyárias, kissé szeles idő várható a térségben. Legfeljebb vékony, mondhatnánk már-már karcsú felhők jelenhetnek meg az égen. Esni nem fog, így az esernyővel mindenki azt kezd, amit akar, a szelet pedig napközben többfelé élénk lökések kísérhetik. Délutánra már igazi kora nyári időjárás vár minket, hiszen 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, amit délután 2-kor már el is érünk, s majd este 6-kor köszönhetünk el a 26 foktól, ezt követően este 8-kor 23, 10 órakor 19, évfélkor pedig 15 fok néz ki. S az előrejelzések szerint, ha hihetünk nekik, mert én már senkiért sem harapnám meg az ujjam, holnap hajnalra 11 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Egy jó hétkezdést, lendületet és eredményes hetet kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Ne felejtsük el köszönteni a Mónika és Flórián, Flóri nevű ismerőseinket. Jön majd egy gondolat, idézet egy ismert vagy kevésbé ismert személytől, azzal kapcsolatban, hogy az életet ne csak túlélni akarjuk, hanem vegyük át az teljes vászélességgel. S ehhez lehet, hogy egy picit majd váraznunk is kell a konditeremben. De mindezek előtt következik most a Budapesti Útinform. Ma délután 3 óráig a Hungária körúton a Rákóczi híd felé az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert a Hősök elfoglalták azt. Útszűkületre kell készülnötök mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál, mert ideje, hogy egy kicsit összehúzzátok magatokat. A Kerepesi úton, kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert szeretnék gyakoroltatni veletek, hogy hogyan oldjátok meg ezt a helyzetet. Egyébként közben még vízvezetéket is javítanak. Összekötik a kellemest a picit kellemetlenebbel. Útszűkületre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton, a Fácános térnél, mert a fácánoktól nem lehet elférni. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál, gázvezeték javítás miatt, reméljük, hogy senki nem repül a levegőbe. Szintén lezárták a külső sávot a 2. kerületben a Gábor Áron utcában, a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt, mert beszakadt az útpálya, szokott. Napközben lezárják a 2. kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert a török veszedelem okozta károk miatt javítják a csatornát. A köztes időben természetesen útszűkületen kell áthajtanotok. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Ezek lezárták a fél útpályát a 13. kerületben a Kámfor utcában az Újpalotai út közelében, mert az útpálya egyik fele eltűnt, mint a Kámfor. A 13. kerületben pedig a Párkány utca, Révész utca kereszteződésben útszűkületre kell készülnötök, mert úgy gyalogos átkelő helyett zebrát építenek, hogy ezen mit kell építeni, azt én magam sem tudom, talán egy háromdimenziós zebrát alkotnak ott. Még egy lezárás, vagyis be vagyunk zárva idekintre, a 22. kerületben a Török utcát zárták le a Bartók Béla útnál, mert a Török utcában klasszikus zenét hallgatnak. A Bentábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé, nem lehet ám itt össze-vissza ide-oda járkálni, meg van adva az irány, gyerekek, és arra kell haladni. Mint ahogyan egy irányba rakták a Görgei utcát is, azt pedig a Bartók Béla út felé. A Bartók Béla úton, a Török utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, ennek következtében jó szemügyre tudják egymást venni a sofőrök. Flört, ismerkedés a szituációban adott. És ha egy picit nagyobb léptékben szeretnénk gondolkodni, akkor érdemes tudnunk, hogy az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti le- és felhajtót lezárták egy új körforgalom kialakítása miatt, hogy a jövőben, ha valakinek ahhoz van kedve, akkor ott folyamatosan egész nap körbe-körbe autózhasson. A 6-os főúton a forgalom egy sávban váltakozva halad, mégpedig jelzőlámpás irányítással. Máról holnapra kedre virradó éjjel a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit híd Margit sziget megállóban nem áll meg, mert ezen a szakaszon általában a járművezetők inkább a kilátást szemlélik, és ezért elfelejtenek megállni. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecsérgúti megálló helyén is, de gondolom, hogy ez utóbbi hír senkit sem érdekel. Mindezek után most következik az a gondolat, hogy az ember nem arra született, hogy legyőzzék, hanem hogy győzzön. Ez a gondolat Ernest Hemingway-től, amerikai írótól származik. Hemingway gondolata valószínűleg nem arról szól, hogy minden esetben magunk alá kell gyűrni valakit. Inkább az emberi kitartás, a belső erő fontosságát hangsúlyozza. Bár az élet során számos kudarc és vereség érhet minket, de ezek nem határozzák meg véglegesen a sorsunkat. Ha vereségünk van, vagy kudarcunk, ezek nem lezárt tények. Ezek egy folyamat, adott pillanatban lévő időminőségei. Most éppen ez történt, de nem az egész utat határozza meg, csak az adott időpillanatot. Mert a valódi győzelem abban rejlik, hogy képesek vagyunk újra felállni és tovább menni. Sokszor ez a legnehezebb, ehhez kell a legtöbb erő. A hősieség tényleg abban van, hogy felállunk minden nehézség és valljuk be sokszor minden kifogásunk ellenére. Ez a hozzáállás teszi lehetővé, hogy ne csak túléljük az életet, hanem amennyire rajtunk múlik, irányítsuk és alakítsuk is azt.

0: Rólunk, neked. Rádiódik.
1: Egy szép hétfő délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Itt a május, mégpedig egy negyedikével. Ebben a hónapban vigyázunk a szívünkre, és próbáljuk kordában tartani a hormonjainkat. A mai napon a Mónikákat és a Flóriánokat köszönthetjük. A Mónika egy nagyon fifikás név, ugyanis három feltételezett eredettel, és így három eltérő jelentéssel is bír. No, nézzük röviden mind a hármat. A kártágói Pún eredet szerint istennőt jelent, a görög eredet szerint pedig egy magányos, egyedül élőt. És létezik egy latinra visszavezethető eredet, mely szerint intőt, figyelmeztetőt, tanítót jelent. Mindenki döntse el, hogy ebből a jelentéskörből az ő Mónikája vajon mivel is azonos. A Flórián viszont egy nagyon egyszerű csávó, jelentése nem más, mint virágos, virágzó. Ebben a 4 perces etapban, amelynek már egy része letelt, a következőkben mi meglepő a budapesti útinform következik, aztán majd egy gondolat, egy idézet, abban a témakörben, hogy az életet nem csak túlélni, hanem megélni is érdemes. Ma délután 3 óráig a Hungária körúton a Rákóczi híd felé az Ajtós időre sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert a Hősök elfoglalták azt. Útszűkületre kell készülnötök mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál, mert ideje, hogy egy kicsit összehúzzátok magatokat. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert szeretnék gyakoroltatni veletek, hogy hogyan oldjátok meg ezt a helyzetet. Egyébként közben még vízvezetéket is javítanak. Összekötik a kellemest a picit kellemetlenebbel. Útszűkületre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton, a Fácános térnél, mert a fácánoktól nem lehet elférni. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezeték javítás miatt, reméljük, hogy senki nem repül a levegőbe. Szintén lezárták a külső sávot a 2. kerületben a Gábor Áron utcában, a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt, mert beszakadt az útpálya, szokott. Napközben lezárják a 2. kerületben a Vérhalom utcát a Törökvész út közelében, mert a török veszedelem okozta károk miatt javítják a csatornát. A köztes időben természetesen útszűkületen kell áthajtanotok. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát a Magyar utca után elektromos közműépítés miatt. Ezek lezárták a fél útpályát a 13. kerületben a Kámfor utcában az Újpalotai út közelében, mert az útpálya egyik fele eltűnt, mint a Kámfor. A 13. kerületben pedig a Párkány utca, Révész utca kereszteződésben útszűkületre kell készülnötök, mert úgy gyalogos átkelő helyett zebrát építenek, hogy ezen mit kell építeni, azt én magam sem tudom, talán egy 3D zebrát alkotnak ott. Még egy lezárás, vagyis be vagyunk zárva idekintre, a 22. kerületben a Török utcát zárták le a Bartók Béla útnál, mert a Török utcában klasszikus zenét hallgatnak. A Bentábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé, nem lehet ám itt össze-vissza ide-oda járkálni, meg van adva az irány, gyerekek, és arra kell haladni. Mint ahogyan egy irányba rakták a Görgei utcát is, azt pedig a Bartók Béla út felé. A Bartók Béla úton, a Török utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, ennek következtében jó szemügyre tudják egymást venni a sofőrök. Flört, ismerkedés a szituációban adott. Ne csak létezz, hanem élj, mondja Eleanor Roosevelt, amerikai diplomata és aktivista. Ez az egyszerű, mégis erőteljes gondolat arra hív fel minket, hogy az élet több, mint a mindennapi rutinjainknak az ismétlése. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én sokszor beleragadok a megszokásba, és észre sem veszem, hogy csak úgy átcsúszok a napokon. Pedig valószínűleg az igazi élet ott kezdődik, ahol tudatosan jelen vagyunk, célokat tűzünk ki, és szenvedéllyel cselekszünk. Így válhat a létezésünk valódi, értékes és megélt életté. Mi mást kívánhatnék most így elköszönve tőletek, mint hogy éljétek és éljük szenvedéllyel az életünket. Keressük meg mindenben azt a tüzet, ami elvezet minket, kitart bennünk a célig. További szép délután kíván a szerkesztő műsorvezető Baranyi.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungarometer ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pesterzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. B. Attila április 13-án egy váci garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopta el. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítania azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést, még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik. Közlekedési hírek.
4: Ma 15 óráig a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni, mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. Máról kedre, virradó éjjel, a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget, Margit híd megállóban nem áll meg. A 253-as jelzéssel mától új autóbusz járat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon 6 óra és 21:30 között utazhatnak, igényvezérelt közlekedési rend szerint. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló köz után lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
2: Időjárás.
4: Napos, nyárias, kissé szeles idő. Ma napos, nyárias idő várható a térségben, legfeljebb vékony felhők jelenhetnek meg az égen. Esni nem fog. A déli szelet napközben többfelé élénk lökések kísérhetik. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.

0: és kívánságok ideje.
1: Bódik Kívánságshow. 100.3 Rádiódik.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Tavén szaszté baktálé romalos hunta deltezsú titumé. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Ez itt a Bódik Kívánságshow, és én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött. Na de akkor mit keresek én itt, ha én Sztojka vagyok, és ez itt a Bódik Kívánságshow? Hát sajnos helyettesítenem kell Csabi testvéremet, úgyhogy Bódi Csabi Junior, jobbulást kívánok neked innen a stúdióból, és hát drága hallgatóink, most én vagyok itt veletek, én foglak végigkísérni benneteket itt a kívánság műsor alatt, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel a következő dalokat, és várom én is tőletek az SMS-eket, a betelefonálásokat, amit megtehettek a 06303030-100-as telefonszámon. Írjatok SMS-t, vagy telefonáljatok be, beszélgessünk egy jót, és küldjetek valakinek egy dalt. Áldott napot kívánok mindenkinek, szóljanak a dalok!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
2: Na, szia testvérem, itt vagyok a bárba. Mi van, baj van?

0: Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Bódi Kívánság Show. És hát én helyettesítem ma Bódi Csabi Juniort, innen is jobbulást kívánok a drága testvéremnek. Kedves hallgatók, hogyha a szíveteken van, akkor írjatok neki egy kedves üzenetet, akár messengeren, biztos nagyon jól fog esni neki. És írjatok SMS-t, vagy telefonáljatok be a 06303030-as telefonszámon, ezt meg tudjátok tenni, ahogy ezt Tamara is tette, írt nekem egy SMS-t, ami így szól: sziasztok, Tamara vagyok, szeretnék kérni Jászmintól egy dalt, és küldeném a kollégáimnak, a barátaimnak és a testvéreimnek. Hát kedves Tamara, akkor szóljon most Jászmintól, mit szólsz hozzá, a Mindig Camo 2, avagy a La Vida Loca, és fogadja nagy szeretettel minden barátod és testvéred, illetve minden kedves rádió hallgató, szóljon a dal!

0: Közlekedési hírek.
1: Ma 15 óráig a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni, mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. Máról kedre, virradó éjjel, a hatos villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget, Margit híd megállóban nem áll meg. A 253-as jelzéssel mától új autóbusz járat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon 6 óra és 21:30 között utazhatnak, igényvezérelt közlekedési rend szerint. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló köz után lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
1: Napos, nyárias, kissé szeles idő. Ma napos, nyárias idő várható a térségben, legfeljebb vékony felhők jelenhetnek meg az égen. Esni nem fog. A déli szelet napközben többfelé élénk lökések kísérhetik. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: kívánság?
1: Akkor a legjobb helyen jársz. Bódik Kívánság Show Bódi Csabi Juniorral a Rádió Dickben.
2: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyk Armandó vagyok a mikrofon mögött. Tudom, ilyenkor Bódi Csabi hangját szoktátok hallgatni.

Na de most én helyettesítem őt, és innen is jobbulást kívánok neked, Bódi Csabi Junior, és kedves hallgatóink, természetesen mai nap is küldhettek SMS-eket, illetve betelefonálhattok, amit megtehettek a 0630 30 30 100-as telefonszámon, én pedig igyekszem teljesíteni a kívánságotokat. Így is tett az egyik úriember, írt nekem egy SMS-t, szia Zotyának, a gyúrósnak, Tibinek, meg Sanyinak küldeném Zotyó testvére, és még hozzátette, hogy Zotyának üzenem, hogy nagyon szeretem. Hát akkor szóljon speciálba mindenkinek a dal, és a következő dal fog szólni Gingitől, micsoda szerelem volt. Fogadjátok nagy-nagy szeretettel, és természetesen minden kedves hallgató. Várom továbbra is az SMS-eket és a betelefonálásokat. Most pedig szóljon a dal!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most tiszta vagányok vagyunk, mert belőttük a sérunkat, megtanultuk a hajszálakat és folytatjuk a testrészekkel.
2: Így van. Tovább nézzük a fejünket, ugye? Akkor nézzük meg most azt, hogy fül. Az úgy van, hogy kán.
3: Kán.
2: Így van, és mivel két fülünk van, kana.
3: Kana.
2: Egy A betűt kap, ezzel kapja meg a többes számot, tehát kana fülek.
3: Tehát általában, hogyha egy A betűt teszünk egy szó mögé, akkor az a többes szám, úgy, mint nálunk K.
2: Igen, nagy átlagban ez így történik.
3: Mert hogy a bán volt ugye a frizura, és a bana a hajszálak, és most a kán a fül, és a kana a fülek.
2: Így van, nagyon jól észrevetted ezt a logikát, ez így is van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Küzdelem a roma kultúráért. Március 21-én nyitotta meg a Romano Instituto Cigánykutató Intézet új telephelyét az Erzsébetvárosi Damjanics utca egyik udvari 70 négyzetméteres házmester lakásában. Miután megszűnt mintegy 10 éve a Magyar Művelődési Intézet, a roma képzőművészeti gyűjtemény állami tulajdonban maradt, de a kezelését a Romano Instituto-ra bízták. A közel 200 darabból álló műtárgyegyüttest a Bársony Daróci házas pár minden anyagi támogatás nélkül az otthonában gondozta. Bár a gyűjtemény egy része már az új helyszínre került, a házaspár továbbra is ellenszolgáltatás nélkül saját erőforrásaiból biztosítja az alkotások megőrzését és kezelését. A fővárosi önkormányzat a telephelyet bérleményként raktár céljára bocsátotta a Romano Instituto alapítvány rendelkezésére tavaly decemberben. Havonta mintegy 100 000 forint a fenntartási költsége, ezt pályázatokból próbálják kigazdálkodni. A házaspár a hiányra reflektálva a raktárhelyiséget megnyitja a nyilvánosság számára. Nem a klasszikus értelemben vett múzeumról van szó, hanem egyfajta archívumról, ahol a látogatók megismerkedhetnek a roma kultúra tárgyi és szellemi örökségével. A képzőművészeti anyag mellett a kiállított tárgyi és szellemi értékek Bársony János több mint 4 évtizednyi fáradhatatlan gyűjtő munkáját dicsérik. A néprajz tárgykörében a hagyományos cigánymesterségek eszközeit és termékeit, mindennapi használati tárgyakat láthatunk, fémművesekét, fafaragókét, teknővályókét, vályogtéglakészítőkét. A zenészeket hegedű, klarinét, cimbalomverő és sújtásos mellény idézi fel. Dokumentumtárról is gondoskodtak, fotók, plakátok és írásos emlékek is helyet kaptak, amelyek a hazai roma polgárjogi mozgalom és a kulturális öntudatra ébredés mérföldköveit dokumentálják. A leglátványosabb a Balázs János terem. A salgótarjáni festőóriás lenyűgöző életműve jóval tágasabb teret igényelne, hogy a néző zavartalanul, mélységében is befogadhassa az alkotások üzenetét. Balázs Jánosén kívül számos festő és grafikus művész, például Szent Andrási István, Olá Jolán, Bada Márta, Dilinkó Gábor, Balogh Balázs András, Szécsi Magda, Gügyi Ödön, Hok János művei is megtalálhatóak a Kicsiny térben. A cigány irodalom, valamint a holokauszt kutatás kötetei is itt vannak. A helyszín nem csak raktár lenne, hanem közösségi tér is, ahol kutatni lehet, vagy éppen rendhagyó órák keretében tanulni a roma kultúráról és a történelemről. Mióta megnyitottak, Bársony János rendszeresen tart itt foglalkozásokat gyermekeknek és fiataloknak. Jöttek már Rákospalotáról, a szlovákiai csatáról, várják további csoportok jelentkezését, jogászok és civilek bevonásával konferenciát is tartottak a magyarországi apartheid jelenségekről, azok jogi kezeléseiről. A roma intézményrendszer, múzeumok, színházak és kutatóközpontok létrehozása az egyenjogúság alapvető záloga. Évszázadokon át a többségi társadalom sztereotípiái formálták a romákról alkotott képet, a terek viszont lehetővé tennék, hogy a közönség ne csupán tárgya, hanem aktív formálója legyen a saját narratíváinak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Közlekedési hírek.
2: Ma 15 óráig a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni, mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. Máról kedre virradó éjjel a hatos villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget, Margit híd megállóban nem áll meg. A 253-as jelzéssel mától új autóbusz járat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon 6 óra és 21:30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló köz után lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Időjárás.
2: Napos, nyárias, kissé szeles idő. Ma napos, nyárias idő várható a térségben, legfeljebb vékony felhők jelenhetnek meg az égen. Esni nem fog. A déli szelet napközben többfelé élénk lökések kísérhetik. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én még mindig Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, hiszen a mai nap folyamán én helyettesítem Bódi Csabi Juniort, és innen is jobbulást kívánok a drága kollégámnak, a testvéremnek, és várom tőletek pedig az SMS-eket, illetve a betelefonálásokat, amit a 06303030-as telefonszámon tehettek meg, ahogy ezt Csabika is tette. Na de persze nem a kollégám Csabika, aki ezt a műsort szokta vezetni, hanem egy pesti srác. Hallgassátok meg, így szól az SMS-e. Szia testvérem, egy zenét szeretnék kérni testvéreimnek, Kutas Lacinak, Laskának és Adonisnak Pestre. Köszönöm, Csabika voltam. Na hát akkor szóljon nagy-nagy szeretettel nekik egy dal, és már is nézem, hogy melyik legyen az a dal, ugyanis nem írtad meg, és rám bíztad, úgyhogy szóljon Rokkó és Vanessa közös dala, minden nap, minden éjszakán, fogadjátok nagy-nagy szeretettel, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian.

0: Apátyiv Tumenge.
1: 100.3 rádiódik.
2: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, hiszen Bódi Csabi Juniort helyettesítem a mai nap folyamán, és várom az SMS-eket és a betelefonálásokat, ugyanis ez ugyanúgy kívánságműsor attól függetlenül, hogy én vagyok itt, úgyhogy megtehetitek, küldhettek dalt, beszélgethettek velem, na de hogy tudjátok ezt megtenni? Hát a 0630 30 30 százas telefonszámra tudtok küldeni SMS-t, vagy felhívni, és beszélgessünk egy jót. Ahogy tette ezt egy srác, sziasztok, Farkas Patrik vagyok, Budapest legjobb bárberjainak szeretném kérni Csepeli Fodrászatnak Varga Imitől egy számot, és fogadják tőlem nagy-nagy szeretettel. Hát akkor drága testvérem Farkas Patrik, a Csepeli Fodrászoknak, a legnagyobb pulyáró fodrászoknak küldjük a dalt Varga Imitől. Na de képzeld el, hogy nem egyedül fog énekelni Varga Imi, ugyanis Csík, Laci és Hendi is beszállnak ebbe a dologba, a dal címe pedig Hello Bello, úgyhogy én is ezt mondom nektek, fogadjátok nagy szeretettel a dalokat, és várom továbbra is az SMS-eket, a betelefonálásokat, addig is Hello Bello!

0: Közlekedési hírek.
1: Ma 15 óráig a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni, mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. Máról kedre virradó éjjel a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. A 253-as jelzéssel mától új autóbusz járat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon 6 óra és 21:30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló köz után lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
1: Napos, nyárias, kissé szeles idő. Ma napos, nyárias idő várható a térségben, legfeljebb vékony felhők jelenhetnek meg az égen. Esni nem fog. A déli szelet napközben többfelé élénk lökések kísérhetik. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánságshow a 100.3 rádiódikben.
2: Na tudjátok, mi a helyzet?

0: Ne várj tovább, kérd kedvenc zenédet.
1: Telefon és SMS számunk
0: 0630 30 30 100.
1: Ez a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.

Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. GPM Music Production.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és én helyettesítem ma Bódi Csabi Juniort. Ezért én vagyok itt a stúdióban, és én várom az SMS-eket és a betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra, és írt is nekem Vikus. Szia, Vikus vagyok, szeretnék kérni szerelmemnek egy dalt Petrik Sanyinak, Russzó Tibitől, és üzenem neki, nagyon hiányzik, és nagyon szeretem, míg világ a világ, szerelmem sosem múlik el iránta, remélem az övé sem. Minden gondolatom ő, köszönöm, és csodás napot nektek. Hát nagyon szépen köszönjük, neked is csodás napot, és legyen örökké tartó, csodálatos a szerelmem.

Benetek is, a jó Isten áldjon meg benneteket erőben, egészségben, és szóljon akkor Russzó Tibi Imát mondok című dala, és szóljon minden szerelmesnek, Isten áldjon meg benneteket.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: kérések és kívánságok ideje.
1: Bódik Kívánságshow. 100.3 Rádiódi. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdós Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdós Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak 3. próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj. Senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első, egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert, amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió DIK-ben.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió DIK. Közlekedési hírek.
5: Ma 15 óráig a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni, mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. Máról kedre virradó éjjel a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szél Kálmán tér felé a Margit sziget Margit híd megállóban nem áll meg. A 253-as jelzéssel mától új autóbusz járat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon 6 óra és 21:30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló köz után lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Időjárás.
5: Napos, nyárias, kissé szeles idő. Ma napos nyárias idő várható a térségben, legfeljebb vékony felhők jelenhetnek meg az égen. Esni nem fog. A déli szelet napközben többfelé élénk lökések kísérhetik. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és a mai nap én helyettesítettem Bódi Csabi Juniort, jobbulást innen is, drága testvérem, a stúdióból. És várom az SMS-eket a 0630303030-as telefonszámra, ahogy tette ezt Rami is, rengeteg SMS-t küldött, úgyhogy olvasom is. Szia Armando, Rami vagyok, az Utyunak és Zsoltinak küldeném Martonvásárba a dalt, és üzenem, hogy nagyon szeretjük őket. Hát akkor szóljon nekik a következő dal, Alex és Krisz, Rád találtam című hatalmas sláger, fogadják nagy-nagy szeretettel, és hát figyeljetek, rengeteg SMS-t kapunk, gondolom Csabi is küzd ezzel a problémával, hogy beérkezik több száz SMS, és nem mindenkinek az SMS-ét tudjuk beolvasni a műsorban, viszont Rami többször elküldte ezt az SMS-t, úgyhogy ha mindenképpen szeretnéd, hogy műsorba kerüljön, akkor érdemes többször próbálkozni. Most pedig szóljon akkor a dal, legyetek áldottak és

0: Kérés? Kívánság?
1: Akkor a legjobb helyen jársz. Bódik Kívánság Show Bódi Csabi Juniorral a Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Közlekedési hírek.
2: Ma 15 óráig a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni, mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. Máról kedre virradó éjjel a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget, Margit híd megállóban nem áll meg. A 253-as jelzéssel mától új autóbusz járat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon 6 óra és 21:30 között utazhatnak, igényvezérelt közlekedési rend szerint. A Kerepesi úton kifelé a gyakorló köz után lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
2: Napos, nyárias, kissé szeles idő. Ma napos nyárias idő várható a térségben, legfeljebb vékony felhők jelenhetnek meg az égen. Esni nem fog. A déli szelet napközben többfelé élénk lökések kísérhetik. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

árulta el a nevét, de úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos SMS, amit közölnöm kell, és remélem, hogy célt ér. Szia Armando, szeretnék üzenni szerelmemnek Norbinak, AMS betegszállítónak. Nagyon sajnálom, ami köztünk történt. Tudom, hogy hibáztam, és őszintén kérem a bocsánatát. Nagyon fontos vagy nekem, és hiányzol. Ha benned is megvan a megbocsájtás, kérlek, oldj fel Facebookon, hogy tudjunk beszélni, és rendbe hozni a dolgokat. A nevem nem árulhatom el, csak ennyit. K. Egy K betű. Hát nagyon remélem, hogy célt ér ez az üzenet, hogy most hallgat bennünket a kedves Norbi, és hogy ő megbocsájt neked, és legyen örökké szóló a szerelmetek, bocsássatok meg egymásnak, szeressétek egymást, és legyetek nagyon boldogok, és ezt kívánom persze minden kedves hallgatónak, úgyhogy most a Hetz kedvéért szóljon nektek Gitano, ha mégis elmész című slágere.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most tiszta vagányok vagyunk, mert belőttük a sérunkat, megtanultuk a hajszálakat és folytatjuk a testrészekkel.
2: Így van. Tovább nézzük a fejünket, ugye? Akkor nézzük meg most azt, hogy fül. Az úgy van, hogy kán.
3: Kán.
2: Így van, és mivel két fülünk van, kana.
3: Kana.
2: Egy A betűt kap, ezzel kapja meg a többes számot, tehát kana fülek.
3: Tehát általában, hogyha egy A betűt teszünk egy szó mögé, akkor az a többes szám, úgy, mint nálunk K.
2: Igen, nagy átlagban ez így történik.
3: Mert hogy a bán volt ugye a frizura, és a bana a hajszálak, és most a kán a fül, és a kana a fülek.
2: Így van, nagyon jól észrevetted ezt a logikát, ez így is van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Hiány, de rendes, sok viccel és annál több öniróniával jön a 8. Roma Hősök Fesztivál. A színházak többségében a humor még mindig csak a drámaiság szolgálója lehet. Itt az ideje, hogy felrúgják ezt a hagyományt, és szakítva az áldozatiság narratívájával, mindannyian romák és nem romák, együtt kacagjunk. 2026. május 5-e és 9-e között megrendezendő fesztivál idén is állandó társszervezője az 5-ös 10 művelődési ház, majd az utolsó két napon a Pince Színházban folytatódnak a programok. Mindkét helyszínen különleges stand-up, illetve monodráma előadásokkal, kiállításokkal, performanszal és zenei programokkal, valamint közönségtalálkozókkal várják az érdeklődőket. A brit, német, olasz, román, valamint hazai roma és traveller előadók saját történeteiken keresztül traumáikat és örömeiket osztják meg, miközben közös világunk fontos kérdéseit vetik fel. A produkciók nem kérnek engedélyt arra, hogy kimondják azt, amit sokan inkább elhallgatnak. A személyes történetek igazak, éppen ezért felszabadítóak. A több mint tucatnyi európai, roma színházi alkotó stand-up produkciókon is szatirikus monodrámákon keresztül nevettet meg, miközben saját magukról vallanak és görbetükröt mutatnak a világról, amelyben élünk. Ahogy a drámaíró Dewey Griffith mondta, a humor forrása nem a boldogság, hanem a fájdalom. Vagyis, ha szembe merünk nézni a nehézségeinkkel, beszélni is merünk róluk. Sőt, még viccelni is. Az is fontos lépés az áthidalás felé. Az előadások eredeti nyelven is magyar és angol felirattal lesznek megtekinthetők, minden esetben közönség találkozóval a végé. A részletes program a következő. Május 7-én 20 órától az 5-ös 10 művelődési ház kamara termében Horváth Kristóf Cigyár Magány című előadása lesz. A Trafó és a Független Színház Magyarország stand-up roma pályázatának nyertes projektje. Horváth Kristóf, akit sokan színész Bobként ismernek, stand-up előadásában a szégyen társadalmi és személyes működését vizsgálja. Egyszerre szórakoztató és mélyen konfrontatív, a humor és irónia segítségével nevez nevén olyan tipikus helyzeteket, amelyek a társadalmi előítéletek mögötti bizonytalanságról és félelmekről mesélnek. Egy cigány ablakzsiráf közérthető szótár az együttéléshez, ahol a roma nézőpont nem cél, hanem eszköz egy közös önismereti utazáshoz. Előadó Horváth Kristóf, játékidő 80 perc szünet nélkül. Majd pedig 19 órától a Pinte Színházban Béla Váradi Ma nem akartam kisebbségbe lenni című performansza lesz. Béla szabad szeretne lenni, mentes minden címkétől. Béla roma is, így ez a vágya problémákba ütközik. Béla címkékkel való felruházása folyamatosan jelen van az életében, folyamatosan különféle fiókokba helyezik, mint fotóst, mint férjet, mint szabadságra vágyó embert, Magyarországon, mint külföldit, külföldön, mint kelet-európait, sőt, mint magyart. Van-e az alkotás flóján kívül más, ami segíthet Bélának megélni a szabadság vágyát? A megvalósítást az MKE első éves kurátorszakos hallgatói segít.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Borúk Szabina vagyok, és elérkezett annak a pillanata, annak az ideje, hogy jó kedvet teremtsek nálatok, akár az otthonotokba, vagy akár az autótokba, úgyhogy húzzátok fel maxra a hangerőt, mert jövök. És hogyha jövök, akkor tudjátok, hogy rólatok lesz szó, mert hogy ez a ti műsorotok, úgyhogy várom a kommenteket, várom az üzeneteket, akkor is tartsatok velem, hogyha küldtök, és akkor is, hogyha nem, mert talán valakivel meglepünk.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió D. Hold a hangunk.
1: Alexandra Rafael írt nekem egy üzenetet. Szeretnék bejutni hozzád, kedves Szabina, mi hamarabb, nagyon fontos lenne. Azzal is megelégszem, hogyha felolvasod a következő üzenetet. Kedveskednék a családomnak. Erőt, egészséget és boldogságot kívánok nekik, és azért, mert nem vagyunk most együtt, az nem azt jelenti, hogy nem szeretem őket. Nagyon fontosak nekem, de dolgozni muszáj. Hát igen, ez egy nagyon fontos üzenet. Sajnos kénytelenek vagyunk dolgozni, de nagyon remélem, hogy mindenki a munkája szerelmese, és a munka be fog érni. Bízom benne, hogy mindenki gyarapodni fog, és sikereket fog elérni. Sok erőt és egészséget kívánok nektek!

0: Rádió Dík, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Szeszmond 3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, visszatértem hozzátok a jó zenék után, és Amália Virág nevű felhasználó üzenetét olvasnám. Szia Szabina, én már állok is fel táncolni, mert itt mindig jó zene van, Csumi Daftumá, küld nekem is léci egyet. Nagyon cuki vagy, köszönöm, hogy írtál nekem, és örülök ennek nagyon, úgyhogy felajánlanám neked és a kedves családodnak a következő dalt. És maradj velem, ugyanis a jó zenéből nem lesz hiány.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Claudia azt írja, hogy szeretném küldeni a három lányomnak a következő dalt. És akkor engedd meg, hogy én is csatlakozzak hozzá. Erőt, egészséget és boldogságot kívánok nektek. Köszönöm, hogy velem vagytok itt a Dik Rádión.

0: Ez a Rádió D. Rádió D. Romákról. Rádió D. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádió D. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió D. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
1: Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakulőülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online is követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vidnyászki Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Valló Péter a bohém életet, Hegedűs D. Géza a Kék Jázmint rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben a hozamuk csökken, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos plusz költséget is jelenthet. Budapest egyik legikonikusabb közlekedési eszköze a Kisföld alatti szombaton ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. Az M1-es metróvonal, hivatalos nevén a Milleniumi Föld alatti vasút, nem csak a főváros egyik legismertebb jelképe, hanem valódi közlekedés történeti különlegesség is, ugyanis ez volt a kontinens első föld alatti vasútja. A Kisföld alattit az 1896-os Milleniumi ünnepségek alkalmából május 2-án adták át a forgalomnak. Nem sokkal később maga Ferenc József osztrák császár és magyar király is utazott rajta a Városligetig, és annyira lenyűgözte az új közlekedési eszköz, hogy engedélyeztette, a vasút az ő nevét viselje. Így lett belőle évtizedekre Ferenc József föld alatti villamos vasút, derül ki a BKV közleményéből.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió D hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió D-ben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió D-k.

0: Rádió Dik.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Hermina írt, szia, édesem Hermina vagyok, és szeretnék egy jó kis zenét küldeni, méghozzá az egész családomnak, Zoliéknak és a lányoknak is. Köszönöm szépen, édesem. Köszönöm, hogy írtál nekem. Sok-sok csuk nektek, és puszilag benneteket.

0: Rádió D.
1: Rozália Szegedi is írt, lelkes rajongunk, azt jelzi a TikTok és a Facebook is, és azt írja, szia, felszeretném köszönteni méghozzá a kedves lányomat, erőt, egészséget és boldogságot küldök neki, Gyarmatra küldjük, és ha lehet, Runcutól választanék egy jó kis dalt. Hát természetesen ez egy kívánság műsor, úgyhogy tök jó, hogy megírjátok ezt, és szóljon hát a következő dal, a fontos üzenettel.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Virginia a horvát üzenetét még olvasnám. Szia, szépen kérlek, hogy egy jó kis dalt húzzál be nekem a listára, és szeretném a mamámnak felajánlani. Nagyon kedves gesztus, úgyhogy akkor én is hagytársuljak hozzá, hiszen én is a mamámat szeretem, úgymond a világon a legjobban a gyermekem mellett. Szóval, akkor hagyd szóljon minden mamának is a dalt.

0: 100.3 Rádió Dík.
1: Vorbinas.
2: 100.3 Rádió Dík. Romákról nem csak romáknak. Elérkezett a műsorunk utolsó kommentje Balázs Egér Fóti Vilmától. Sok szerencsét és erőt, boldogságot kívánok nektek. Véget nem érő szerelmet. És köszönöm, hogy itt vagytok velünk mindig lelkes felhasználóként és nézőként és hallgatóként is. Kedves hallgatók, eljárt a műsoridő, köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. A Delta Zsotértum elhájzsán, én szopen aftum engel, csomid aftum el, tehát puszilok mindenkit. Csók!

0: Ez a Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Most tiszta vagányok vagyunk, mert belőttük a sérunkat, megtanultuk a hajszálakat és folytatjuk a testrészekkel.
3: Így van. Tovább nézzük a fejünket, ugye? Akkor nézzük meg most azt, hogy fül. Az úgy van, hogy kán.
4: Kán.
3: Így van, és mivel két fülünk van, kana.
4: Kana.
3: Egy A betűt kap, ezzel kapja meg a többes számot, tehát kana fülek.
4: Tehát általában, hogyha egy A betűt teszünk egy szó mögé, akkor az a többes szám, úgy, mint nálunk K.
3: Igen, nagy átlagban ez így történik.
4: Mert hogy a bán volt ugye a frizura, és a bana a hajszálak, és most a kán a fül, és a kana a fülek.
3: Így van, nagyon jól észrevetted ezt a logikát, ez így is van. Szityuvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
5: 2026. május 4-e, hétfő 20 óra van. Jó estét kívánok. Ez a Rádiódi Roma híradója, Patai Anna vagyok. Roma holokauszt vasi szemmel Márfi Gyula nyugalmazott érsek rendezte könyvbe a történeteket. Küzdelem a roma kultúráért. Cigány, de rendes. Sok viccel és annál több öniróniával jön a 8. Roma Hősök Fesztivál.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Roma holokauszt vasi szemmel Márfi Gyula nyugalmazott érsek rendezte könyvbe a történteket. A roma holokausztról írni kutatói szempontból kimondottan nagy kihívást jelentő munka, mivel a mély szegénységben élő csoportról hagyományosan kevés forrás áll rendelkezésre. Teltházas könyvbemutatót tartottak kedden délután a szombathelyi Berzsanyi Dániel könyvtárban. A Szülőföld kiadó gondozásában Roma holokauszt vasi szemmel címmel megjelent kötetet dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek állította össze. A vármegyét képviselő közgyűlési elnök Majthényi László köszöntéjében emlékeztetett. A roma holokauszt vasi áldozatainak tragédiáját több emléktábla is őrzi. Egyben arra is kitért, hogy a fellelhető kevés dokumentum miatt a téma kimutatása kimondottan nehéz. 1944. augusztus elején több száz embert hurcoltak el Szombathelyről. A vasi romák többsége az Auschwitz-Birkenaui megsemmisítő táborba került. Ez a mi történelmünk, nem távoli, nem idegen, itt történt közöttünk, mutatott rá a város képviseletében jelenlévő Puc Attila. A képviselő hozzátette, az emlékezés kötelességünk, a múlt nem zárható le, mivel minden egyes elhallgatott történet egy újabb veszteség, ezért különösen fontos ez a helyi történeteket feldolgozó, nemrég megjelent hiánypótló kötet. A kötet lektorálását vállaló dr. Katona Attila történész előadásában röviden vázolta a könyv megjelenésének előzményeit, majd a vészkorszakot jó száz évvel megelőző közigazgatási emlékeket osztott meg, amelyekből hallgatósága megismerhette a cigányság, már akkor is hányattatott sorsát, egyben maga is utalt a mély szegénységben élő csoportok forráshiányos története miatti kutatás nehézségeire. Roma holokauszt, a történelem nem csak a győzteseké, hanem az áldozatoké is. Dr. Gazdag László, tudományos kutató arról beszélt, hogy volt idő, amikor a cigányokért senki sem emelt szót, és ez nem csak a múltról szól, hanem figyelmeztetés, hogy megszólalunk-e, amikor kell. Ez a könyv iránytű, amely segít eligazodni a múlt és a jelen határán, segít megérteni, hogy a történelem nem csak a győzteseké, hanem az áldozatoké is. Márfi Gyula érsek, mielőtt szólt volna a korszak példátlan embertelenségéről, tudnillik, hogy a fronton harcoló cigánykatonák itthon maradt rokonait a legnagyobb természetességgel küldték haláltáborba. Hosszasan sorolta mindazokat, akiknek köszönhető a kötet létrejötte, köztük említette a szinten jelenlévő Erdélyi Lászlót, Villámot, aki a könyv alapját képező anyag gerincét gyűjtötte össze. Küzdelem a roma kultúráért. Március 21-én nyitotta meg a Románó Instituto Cigánykutató Intézet új telephelyét az erzsébetvárosi Damjanich utca egyik udvari 70 négyzetméteres házmester lakásában. Miután megszűnt, mintegy 10 éve a Magyar Művelődési Intézet, a Roma képzőművészeti gyűjtemény állami tulajdonban maradt, de a kezelését a Romano Institutóra bízták. A közel 200 darabból álló műtárgyegyüttest a Bársony Daróci házas pár minden anyagi támogatás nélkül az otthonában gondozta. Bár a gyűjtemény egy része már az új helyszínre került, a házas pár továbbra is ellenszolgáltatás nélkül saját erőforrásaiból biztosítja az alkotások megőrzését és kezelését. A fővárosi önkormányzat a telephelyet bérleményként raktár céljára bocsátotta a Romano Instituto Alapítvány rendelkezésére tavaly decemberben. Havonta mintegy 100 000 forint a fenntartási költsége, ezt pályázatokból próbálják kigazdálkodni. A házas pár a hiányra reflektálva a raktárhelyiséget megnyitja a nyilvánosság számára. Nem a klasszikus értelemben vett múzeumról van szó, hanem egyfajta archívumról, ahol a látogatók megismerkedhetnek a roma kultúra tárgyi és szellemi örökségével. A képzőművészeti anyag mellett a kiállított tárgyi és szellemi értékek Bársony János több mint 4 évtizednyi fáradhatatlan gyűjtő munkáját dicséri. A néprajz tárgykörében a hagyományos cigánymesterségek eszközeit és termékeit, mindennapi használati tárgyakat láthatunk, fémművesekét, fafaragókét, teknővályókét, vályogtéglakészítőkét. A zenészeket hegedű, klarinét, cimbalomverő és sújtásos mellény idézi fel, dokumentumtárról is gondoskodtak, fotók, plakátok és írásos emlékek is helyet kaptak, amelyek a hazai roma polgárjogi mozgalom és a kulturális öntudatra ébredés mérföldköveit dokumentálják. A leglátványosabb a Balázs János terem. A salgótarjáni festőóriás lenyűgöző életműve jóval tágasabb teret igényelne, hogy a néző zavartalanul, mélységében is befogadhassa az alkotások üzenetét. Balázs Jánosén kívül számos festő és grafikus művész, például Szent Andrási István, Olá Jolán, Bada Márta, Dilinkó Gábor, Balogh Balázs András, Szécsi Magda, Gügyi Ödön, Hok János művei is megtalálhatóak a Kicsiny térben. A cigány irodalom, valamint a holokauszt kutatás kötetei is itt vannak. A helyszín nem csak raktár lenne, hanem közösségi tér is, ahol kutatni lehet, vagy éppen rendhagyó órák keretében tanulni a roma kultúráról és a történelemről. Mióta megnyitottak, Bársony János rendszeresen tart itt foglalkozásokat gyermekeknek és fiataloknak. Jöttek már Rákospalotáról, a szlovákiai csatáról, várják további csoportok jelentkezését, jogászok és civilek bevonásával konferenciát is tartottak a magyarországi apartheid jelenségekről, azok jogi kezeléseiről. A roma intézményrendszer, múzeumok, színházak és kutatóközpontok létrehozása az egyenjogúság alapvető záloga. Évszázadokon át a többségi társadalom sztereotípiái formálták a romákról alkotott képet, a terek viszont lehetővé tennék, hogy a közönség ne csupán tárgya, hanem aktív formálója legyen a saját narratíváinak. Cigány, de rendes, sok viccel és annál több öniróniával jön a 8. Roma Hősök Fesztivál. A színházak többségében a humor még mindig csak a drámaiság szolgálója lehet. Itt az ideje, hogy felrúgják ezt a hagyományt, és szakítva az áldozatiság narratívájával, mindannyian romák és nem romák, együtt kacagjunk. 2026. május 5-e és 9-e között megrendezendő fesztivál idén is állandó társszervezője az Ötvös Tízművelődési Ház, majd az utolsó két napon a Pince Színházban folytatódnak a programok. Mindkét helyszínen különleges stand-up, illetve monodráma előadásokkal, kiállításokkal, performanszal és zenei programokkal, valamint közönségtalálkozókkal várják az érdeklődőket. A brit, német, olasz, román, valamint hazai roma és traveller előadók saját történeteiken keresztül traumáikat és örömeiket osztják meg, miközben közös világunk fontos kérdéseit vetik fel. A produkciók nem kérnek engedélyt arra, hogy kimondják azt, amit sokan inkább elhallgatnak. A személyes történetek igazak, éppen ezért felszabadítóak. A több mint tucatnyi európai, roma színházi alkotó stand-up produkciókon és szatirikus monodrámákon keresztül nevettet meg, miközben saját magukról vallanak és görbetükröt mutatnak a világról, amelyben élünk. Ahogy a drámaíró Dewey Griffith mondta, a humor forrása nem a boldogság, hanem a fájdalom. Vagyis, ha szembe merünk nézni a nehézségeinkkel, beszélni ismerünk róluk. Sőt, még viccelni is. Az is fontos lépés az áthidalás felé. Az előadások eredeti nyelven is magyar és angol felirattal lesznek megtekinthetők, minden esetben közönség találkozóval a végén. A részletes program a következő. Május 7-én 20 órától az 5-ös 10 művelődési ház kamara termében Horváth Kristóf Cigyár Magány című előadása lesz. A Trafó és a Független Színház Magyarország stand-up roma pályázatának nyertes projektje. Horváth Kristóf, akit sokan Színész Bobként ismernek, stand-up előadásában a szégyen társadalmi és személyes működését vizsgálja. Egyszerre szórakoztató és mélyen konfrontatív, a humor és irónia segítségével nevez nevén olyan tipikus helyzeteket, amelyek a társadalmi előítéletek mögötti bizonytalanságról és félelmekről mesélnek. Egy cigány ablakzsiráf közérthető szótár az együttéléshez, ahol a roma nézőpont nem cél, hanem eszköz egy közös önismereti utazáshoz. Előadó Horváth Kristóf, játékidő 80 perc szünet nélkül. Majd pedig 19 órától a Pince Színházban Béla Váradi Ma nem akartam kisebbségbe lenni című performansza lesz. Béla szabad szeretne lenni, mentes minden címkétől. Béla roma is, így ez a vágya problémákba ütközik. Béla címkékkel való felruházása folyamatosan jelen van az életében, folyamatosan különféle fiókokba helyezik, mint fotóst, mint férjet, mint szabadságra vágyó embert, Magyarországon, mint külföldit, külföldön, mint kelet-európait, sőt, mint magyart. Van-e az alkotás flóján kívül más, ami segíthet Bélának megélnie a szabadság vágyát? A megvalósítást az MKE első éves kurátorszakos hallgatói segítik.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dick-nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
7: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Május 4-e hétfő van és 20 óra múlt. Vendégeim a stúdióban a Rézeleje, Fanfárosok zenekar két tagja. Ez azért rendkívül izgalmas, mert éppen lemezben mutató koncertjüket tartják a Három Holló nevű helyen. Itt van velem Udvardi Marci és Antonovics Bence. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek titeket.
8: Jó estét, üdvözöljük a rádió hallgatókat.
7: Na hát most megvarázsoltuk az időt, mert hogy ti most éppen elindultok egy lemezben mutatóni. Nagyon szépen köszönöm, hogy meg tudjuk ezt így adni a rádiódik hallgatóinak, hogy párhuzamosan tudják ezt a lemez bemutatót követni. Beszéljünk már egy picit a lemezről. Mióta készültök rá? Mennyi idő volt a felvétel?
8: Rézeleje Fanfárosokként 2020 óta játszunk együtt, tehát 6 év után adtuk ki az első nagy lemezünket, ezt megelőzte két kis lemez. Az első kapcsán beszélgettünk is itt, és azt hiszem, hogy ezt a talán rádióhallgatók is ismerhetik néhány dalt a Beköszönő című lemezünkről. Ez a nagy lemez, ez a Fúgamadár, ez 10 dalt tartalmaz.
7: Ezek újak, mind a 10 új felvétel?
8: Most vettük föl őket először, és ezek között több olyan is van, amit még nem is játszottunk eddig, megőriztük így a lemezben mutatókig, tehát a közönséget meg fogjuk lepni néhány új dallal, néhány pedig olyan szám ezen a lemezen, amit már játszottunk az elmúlt években, de most így az elmúlt fél évben kicsit visszavonultunk a próbaterembe és a stúdióba, és kidolgoztuk, tovább dolgoztuk, átalakítottuk egy lemezkész verzióra ezeket a dalokat.
7: Hány muzsikus játszik ezen a lemezen?
9: Hatan vagyunk a Rézelejében, és ezen a lemezen van 4 vendég muzsikusunk, Balog Melinda személyében, aki az egyik dalnak a szövegírója is, és énekel benne, illetve ugyanennek a dalnak a szerzője Békési Laca, aki több évig a zenekarban tag volt, és most már nem állandó tag, de ezen a lemezen szerepel szerzőként is, és tenorszaxofonon is. Illetve Jon Kurteanu cimbalmozik egy másik dalban, aminek a végén hallatszik egy hangminta a kislányomtól, Udvardi Lujzától, tehát ő az úgymond negyedik közreműködő, mert hogy van egy kis dallam, amit ő énekelte föl, és tőle gyűjtöttem föl, és az lett meg hangszerelve.
7: Mit jelent az, hogy tőle gyűjtötted fel?
9: Hát azt jelenti, hogy a lányom másfél éves korától folyamatosan énekel. Két éves korában mondjuk tudott 40 dallamot énekelni, és a kocsiban ilyen meneteket szokott énekelni, és egyszer elcsíptem babázás közben, nem látta, hogy ott vagyok, és felvettem pár percet, ahol tulajdonképpen improvizál népi dallamokkal, sok népzenét hallgat, mindenféle zenét, és abban van egy ilyen kis gyerek dallamszerű dallam, foszlán, és kérdeztem, hogy ez micsoda, és mondta, hogy ez az én dallamom, és akkor az egyik számba ezt meghangszereltem, írtam hozzá közjátékokat, és rákerült a lemezre, és a legvégén, mint egy ilyen kis vízjel, vagy egy ilyen aláírás, ott van ez a telefonos felvételből egy kis részlet a Luizitól.
7: Ez nagyon cuki, és meg is fogjuk ma hallgatni. Egyébként melyik dalnak a végén van ez?
9: Az a címe, hogy Lulué, mert hogy Lulu a beceneve.
7: Ó, nem értettem először a címet, de akkor most már teljesen világos. Szerintem mondjuk el a következő három dalt, mert már biztos izgatottan várják a hallgatók. Nyilván arra is kíváncsiak, hogy beszélgetünk, de hát azért jöjjön a zene. Segítsetek nekem, akkor mi következik?
8: A lemezünk az a 9 esztendőtől fogva című, vagy kezdetű dallal indul. Ez Korsós Kingának egy szóló dala, igazából egy kobosz kísérettel kísért ének. Az utóbbi időben rendszeresen ezzel kezdjük a koncertjeinket. Ezt követi a Batuta, ami egy román és egy eleki dallam csokor összedolgozásából, egy igen nagy dinamikájú táncdal, egy nagyon jó buli zene, azt gondolom.
7: Mit jelent ez a cím?
8: A Batuta? Ez egy tánc. Egy tánc. Táncnak a neve. Kinga itt végig csúlyogatással fokozza az energiáját az egész dalnak, amit majd a hallgatók is hallhatnak. És a harmadik szám pedig a Fugamadár, a lemeznek a címadó dala. Ez egy máramarosi cigány sirató dallammal indul, és ez megy át egy óra összeállításba a Szól a fülemüle kezdetű dallal. Ez a Fugamadár, ez igazából a Munka címe volt ennek a dalnak, és aztán annyira ráragadt a dalra, hogy a végén a lemezre is ráragadt. És
9: ráfészkelt
8: a Fugamadár, a lemezborítón is megjelenik ez a kis madár, úgyhogy a hét második felében már azt hiszem, hogy minden online felületen is lehet majd hallgatni, és ott majd láthatják a hallgatók ezt a szép grafikát, amit Takács Barnabás készített, ugyanúgy, ahogy a beköszönő esetében is.
7: Na, hallgassuk meg ezt a három dalt, és érkezünk vissza.

0: Rádiódik. Rólunk, neked.
1: A Fogamadár című felvitelt hallhattuk a Rézeleje fanfárosoktól. Vendégem a stúdióba továbbra is Antonovics Bence és Udvardi Marci. És akkor megyünk tovább a dalokkal. Egyébként ugye a lemez címe a Fogamadár lett. Te hosszúval mondtad Fogamadár, én meg röviddel. Hogy kell ezt ejteni?
2: Hosszúval kéne, mert ugye jó, a fúgára a
1: elfogadom.
2: Utal, nem a fugázásra.
1: Oké, tehát Fogamadár, így mondtam jól.
2: Így igaz.
3: Na, én elfogadom a rövidet is, akár, bárhogy, ahogy tetszik.
1: De miért lett ez? Azt mondtad, hogy ez lett neki a munkacíme. Miért lett ez?
3: Hát a szól a fülemüle, akkor okay. Talán a kürtösünk néha Fügemadárnak mondta, mert olyan dal is van. És akkor elkezdtünk viccelődni azzal, hogy van egy ilyen szekvenciás menet a dalban, a szaxofon a fő témát egy ilyen nagy bontogatással kíséri, és akkor erre mondtam, hogy ez olyan, mint hogyha valami barokk menet lenne, és akkor így jött be az, hogy fúgaszerű, és hát nyilván nem szigorúan fúgáról van szó, de hogy ez egy ilyen képzett társítás, és akkor létrejött egy ilyen kép, hogy Fogamadár, és ez ragadt rá.
1: De ez nagyon kedves, meg jó, beleragad az embernek a füle. Meséltek már picit nekem az alkotási folyamatról, ahogy ez a lemez készült. Hogy képzelje el ezt a hallgató, hogy választjátok ki a dalt, kinek mekkora, hát úgymond beleszólása van. Kicsit szeretnék belelátni ebbe a kis munkába.
2: Van egy slágerkereső nevű Messenger csoportunk, és oda dobáljuk be a dallamokat. Ez egy csoport, ez kizárólag arra szolgál, benne van a zenekar összes tagja, hogy amikor valaki talál valamit, ami megtetszik neki, izgalmas, zeneileg, akkor oda ezt bedobja. És ez szervesen megy nálunk, mert gyakran előfordul, hogy valaki behoz valami dallamot, nagyon tetszik neki, elkezdjük játszani, megragad a zenekarba, és a repertoár részévé válik, és van, amikor meg kikopik. Van olyan, amikor valamit nagyon akarunk csinálni, elkezdjük, dolgozunk vele, és valahogy nem áll össze, és akkor azt elengedjük. Egyrészt mi dolgozunk gyűjtésekből, illetve mindenféle az internet bugyraiba található felvételekről, rengeteg lagzis felvételt nézünk, főleg ezt a moldvai, erdélyi és a román zenei dialektust kedveljük, vagy így ebbe mozgunk, illetve egyre több a saját szerzemény is, ezen a lemezen is van 3 saját szerzeményünk, ebből Udvardi Marci jegyez egyet teljes egészében, van ez a Lulujé, amiről már beszéltünk, van egy szerzeményem nekem, ez a kiskutyám, és Békési Laca is hozott egy témát, amihez írtam még egy rövid részt, tehát ebbe Lacának is van egy téma része, nekem is van egy téma részem, Marci és Levi általában a hangszerelésben, a harmónia menetek megírásában hozzátesz ezekbe, mert én például általában csak dallamot hozok, én nem annyira szoktam a többi funkcióban gondolkozni, Marci megír mindent, de Marci az kiosztja a partitúrát, hogyha ő hoz valamit. Tehát így ez ebből a két irányból érkeznek a dalok, és hát a felvételkészítési folyamat, az pedig már hosszú ideje Földes Gáborral zajlik, Földes Gáborral dolgoztunk együtt már az első lemezen is, sőt már azt megelőzően is segített nekünk, és hát ezt az egész lemezt, ezt megint csak ő vette föl, ő keverte ki, sőt most ő is maszterelte.
1: Marci, mitől izgalmas egy dallam, amit talál az ember? Melyikre mondod azt, hogy na, ez izgalmas, érdekes?
3: Fú... Hát, tehát ennek nagyon sok rétege van. Én mondjuk a saját anyagainkban azt szeretem, amikor valami hosszabb folyamat kibomlik, akár ritmikailag, akár szeretem a meglepetést a zenében, szeretem ezeket a jóféle ilyen úgynevezett húkokat, ezeket a olyan kis fordulatokat, ami megmarad az ember fejében, és amit dúdolni kezd. Én nagyon szeretem, hogyha van improvizáció a zenébe, vagy játékra lehetőség. Hát Nem tudom így a receptet.
1: Ugye? Azt nem tudja megfogalmazni az ember. Csak valamit megpendít benne, hogy ez érdekes, izgalmas. Tehát ezért hallgatjuk a zenét, hogy hát ha megérkezik a meglepetés abban, amit hallgatunk. Mennyire szeretik szerintetek még most is a népzenét a hallgatók? Mennyire fontos ez? Mennyire van ennek hallgatósága?
2: Szerintem a népzenének és a néptáncnak most egy jó időszaka van. Nagyon sok a táncház, nagyon sok a táncos. Újra, egy jó pár éve újra vagány lett igazából ez a népi kultúra, és vagány lett ennek a népi kultúrának a része lenni, ezért a fiatalok jönnek be, és van utánpótlás, amit nagyon jó látni. Mi ugye egyszerre mozgunk a néptáncos közegben is, hiszen táncházi zenekarként is létezünk, és egyszerre mozgunk egyfajta, nem tudok rá jobb szót, mint világzenei közeg, tehát egyfajta világzenei koncert zenekarként, amivel elmegyünk fesztiválokra, elmegyünk falunapokra, elmegyünk olyan rendezvényekre, ahol nem néptáncosoknak játszunk, vagy nem népzenét, kifejezetten népzenét kereső közönségnek, és a zenekarunk az ilyen formán univerzális, tehát ki tudunk elégíteni azt gondolom mind a két fajta közönség igénye szerinti muzsikát. Én azt szoktam mondani, hogy amit mi játszunk, az szerintem nem népzene, ebben nincs teljes egyetértés a zenekarban. Én szerintem amit mi ma Magyarországon népzenének mondunk, az egy sokkal szigorúbb dolog, de hát ez abból is adódik, hogy nálunk nincs külön szó ugye a népnek a zenére, meg a tradicionális zenére, ahogy ez nagyon sok nyelvben létezik, és ugye a tradicionális zenét hívják annak, amit mi itt népzenének hívunk Magyarországon, és ebben van egyfajta ilyen vaskalaposság, azt hiszem itt Magyarországon, hogy csak azt tekinthetjük népzenének, ami úgy van a gyűjtés alapján, azzal a technikával, azzal az ízzel, annak az adatközlőnek a stílusában eljátszva, miközben a népnek a zenéje az igazából él és formálódik, és hát nem véletlenül, amit például mi is sokat merítünk a romániai muzika populára világából, ami, hogyha lefordítjuk szó szerint, akkor ugye az a nép zenéje, és ez az a zenei stílus, ahogyan a népi dallamok tovább éltek, átalakultak, most már hozzáírnak műzenei részeket.
1: Igen, mert olyan energiával visszaérkezett a népzene szeretete, vagy a népies dallamok szeretete. Emlékszem, amikor én még gyerek voltam, akkor valahogy ugyanúgy volt, mint a történelmi korszakok, hogy volt a népzene, aztán a mit tudom én, egyházi zene, klasszikus zene, aztán megérkezett talán a jazz, stb. Tehát ezt biztos tudják a hallgatók is, és valahogy úgy éreztették velünk, hogy annak lejárt az ideje. De aztán a 90-es években talán, amikor visszajött a nép, a népies zene, vagy talán akkor jött be a világzenei egy nagyobb egy ilyen nagyobb hullám. Jól emlékszem én, hogy 90-es évek
3: hát meg korábban a táncház mozgalommal, tehát, hogy igen. De az is egy érdekes dolog itt nálunk.
1: De ott még azért kívülről, valamennyire réteg volt, amikor a táncház mozgalom.
3: De a fiataloknak azért ez egy fontos erős dolog volt, csak hogy ebben benne van az, hogy a magyaroknak valahogy ezt újra fel kellett fedeznie, és hogy egy ideig nem volt, vagy nem tudtunk róla, és hogy pont nemrég beszélgettem egy barátommal, hogy Törökországban, hogyha az ember bemegy egy bevásárlóközpontba, vagy egy gyors étterembe, akkor ott a popzene az annyira folk, minden popzenében annyira benne van, annyira átitatja a folkzene, és a Balkánon ez nagyon sok helyen így van, hogy ott ez így volt mindig. De Magyarországon ez szétvált, és akkor most mi újra felfedeztük magunknak, és akkor tehát itt ez nem egy folytatólagos valami, de úgy tűnik, hogy igény az van rá, tehát hogy azért csak felfedeztük, hogy mekkora erő, meg szépség, meg mennyi érték van ebben a kincsben, ami ráadásul hihetetlen módon föl lett gyűjtve, és szóval, hogy itt más a helyzet azért.
1: Igen, olyan klassz, amikor hallgatunk egy popzenét, akármilyen mondjuk ázsiai zenét, és akkor tudjuk, hogy ezt a popzenét kik, ez Indiából jött, vagy ez valami japán, vagy nem tudom, hogy olyan jó ez, hogy a magyar zenében is egyre inkább érezhető az, a magyar könnyű zenében is. hogy benne vannak a magyaros dallamok, és ugye ez érték, és ugye azt mondjuk, hogy népzene vagy tradíció, igen, ennek a kornak már benne van a tradíciójában az, hogy benne vannak a régi népies ízek, és ez ettől jó. Na, megyünk is tovább két dallal akkor.
3: Pont a japán népzenét mondtad, na hát itt van egy menet, ez egy Manele blokk, a System Japanesque nevet adtuk neki, és ez egy, az egyik dallam az Mileta Petrovic zenekarának egy szerb, régi szerb lemezről vettük kölcsön ezt a dallamot. A Marasztaló Csocsek az pedig, amiről a Bence korábban beszélt, a Békési Laca száma, amiben a Balog Melinda van, és a Bencenek is szerepel egy dallama benne.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Karácsonykor minek a fa, kinek ragyog gyertyafény? Nem díszítek én már fenyőt a szeretet ünnepét. Szeretteim mind elmentek, fűtésem a lehelet. Már csak azért imádkozom, hogy túléljem a telet.
2: Szabad-e énekelni?
1: Szabad. Gyertek beljebb, gyerekek. Nem fáztok? Nem jó a fűtés.
2: Nem kell sapka, nem kell kabát, beleheljük ezt a szobát. Énekelve ünnepelünk, fényességbe együtt megyünk. Juhuu!

0: földet.
1: Drága kicsi angyalkáim, köszönöm az éneket. Egy kicsikét vidította a szomorú szívemet. Úgy szégyellem, úgy röstellem bánatom, ha kiderül, de kinek is mesélhetnék, mit tegyek így egyedül.
2: Nem vagy egyedül.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pesterzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. B. Attila április 13-án egy váci garázs sor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopott el. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítania azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést, még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Május 4-e, hétfő van, és 9 óra múlt, és folytatjuk a Rézeleje fanfárosok vadonatúj lemezének bemutatóját Udvardi Marcival és Antonovics Bencével. Újra üdvözöllek titeket, fiúk.
5: Jó estét.
6: Mi is újra üdvözlünk mindenkit.
4: Na hát, ami szerintem érdekli a hallgatókat, akik hallgatják velünk ezt az új lemezt, hogy aztán legközelebb hogyan tudnak veletek találkozni, illetve engem az érdekel, hogy mik a terveitek, hiszen bőven a szezon elején vagyunk.
6: A szezon elején vagyunk, de a lemez most jött ki, úgyhogy én személy szerint nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen visszhangja van, hogy mit szólnak az emberek hozzá. Amit egyelőre látunk, az az, hogy nagy valószínűséggel ősszel nekivágunk egy nyugat-európai turnénak, aminél tervezetten Németország, Belgium és Hollandia biztosan benne lesz. Illetve pár városba elmegyünk Magyarországon is, amiről tudunk, az Székesfehérvár, Oroszlány, Hódmezővásárhely, Makó, Miskolc is terve van, most így hirtelen ennyi.
4: És engem ez a nyugat-európai turné amúgy érdekelne. hány állomást lehet ilyenkor érinteni, vagy gondolom ez még formálódik, vagy már fix? Formálódik.
6: Még formálódik.
5: A pillérek vannak meg. Nyertünk az NK6-tól egy támogatást erre a turnéra, és nyilván ez már ugye úgy adja be az ember, hogy néhány ilyen pillér koncerthelyszín az megvan, de hát most, hogy nem régiben megtudtuk, hogy a támogatottak között vagyunk, most kezdjük majd el igazából ennek a részleteit szervezni. Tavaly volt egy hasonló menetünk, Észtországig játszottuk gyakorlatilag végig.
4: Emlékszem.
5: Egész Szlovákia, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Észtország oda-vissza, 12 napon keresztül játszottunk 11 koncertet, ha jól tudom, és a ritmóra értünk pont vissza, tehát itt volt még a ritmón is egy koncertünk, az egy igen intenzív menet volt, aminek a hát ezt Marci szervezte le igazából az egész menetet, úgyhogy egyetlen egy ilyen pillér koncertünk volt, ez az észtországi tallini koncert, és megnéztük, hogy igazából nem éri meg kirepülni ennyi felszereléssel, hangszerrel. Van, hála Istennek, egy furgonunk, úgyhogy mobilak vagyunk, ezért tudunk itthon is vidékre, kisfalvakra viszonylag könnyen eljutni, mert van egy saját zenekari autónk, amiben bepakolunk, és úton vagyunk, és elvisszük ezt a muzsikát örömmel és szeretettel bárhová, ahol ezt fogadják.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Fantasztikusok az ilyen turnék, főleg az ezek a turnébuszos turnék. Ugye más neki a feelingje, hogy együtt vagytok, akár heteken keresztül is mentek.
3: Hát egy szezonban azért az életünknek egy számottevő százalékát éljük a buszban, igen.
2: Ugye? Van valami sztoritok ezzel kapcsolatban egyébként? Ki az, aki ezt jól tűri, vagy kevésbé?
4: Van egy visszatérő mondat, ezt, ahogy becsapjuk a tolóajtót, és a kürtösünk a bá, azt mondja, hogy ez nem lesz jó, mert hogy ugye résre marad, ez már, ha csukjuk, akkor már valaki bemondja, hogy ez így nem lesz jó.
2: Nagyon klassz.
4: A turnéra Pestali Csambrus barátunk jött velünk hangosítani minket, és hozott magával egy gázpalackos...
2: melegítő?
4: Igen, forraló, vagy mi ez, tűzhelyet, és akkor hozott egy nagyon jó kotyogóst, úgyhogy volt útközben kávéfőzés. Tehát gyakorlatilag annyira jellegzetes életkép a zenekar életéből lesz, hogy az első kis lemezünk borítója is egy ilyen jelenet, hogy a grafikussal lecsapattuk az előző transporternek a tetejét, mint hogyha egy kabrió lenne, és alszik a társaság, és Bence vezet, és éjszaka úgy van megcsinálva, mint hogyha mennénk át Bánfi Hunyadon, ahol ezek a paloták vannak, és szóval, hogy ez egy ilyen jellemző.
2: De nekem van egy ilyen összecsengés ebben, hogy ti népies zenét, vagy népzenét játszotok, és hogy olyan vándorló egy picit ez a dolog.
3: Igen, ezt elég hamar kiderült, hogy igazából szükség van egy járműre. Még a legelején az első harmonikásunk Bölcsföldi Bálint volt az, akinek volt egy 6 személyes autója, és ő volt az állandó sofőr, és ő hozta mindig az autót, és vitte a zenekart. De aztán ő kiszállt egy ponton, amikor elkezdett már nagyon, nagyon sűrűvé válni, egyre többet játszottunk, ő mondta, hogy ő neki ez túl sok. És hát 400 000 forintot dobtunk össze, hogy vegyünk egy autót. Hát ezt képzelhetik a hallgatók, hogy 400 000 forintból milyen 9 személyes járművet lehetett vásárolni. Hát mi azzal a...
4: Fütyült. Elindultunk, és volt egy fütyülő hang, hogyha tekerte az ember az ablakot, akkor sikított, tehát ilyen Nazgul, mint a Gyűrűk Urából.
2: Ilyen zenész.
3: Kiesett a szélvédőnk. Hát voltak ilyenek.
4: Volt egy kráter a műszerfalon, ott télen oda ilyen kabátokat tömtünk be, hogy a szél ne csapjon be.
3: Na, ezzel a járművel mi 2 évig mentünk, 2 romániai turnét csináltunk végig, úgyhogy elmentünk Moldváig, 1 olaszországi turnét, úgyhogy már hengerfejes volt az autó, és megkérdeztük a szerelőt, hogy szerintem még elindulhatunk-e. Azt mondta, hogy ha az övé lenne elindulni, csak legyen nálunk nagyon sok víz. Megjártuk. Soha nem hagyott ott, de mi ott hagytuk egy ponton, mert már nagyon-nagyon lötyögött és zörgött. Azt hiszem, hogy valami építkezési autóként fejezi be az életét mostanában.
2: De akkor emlékezetes volt neki a nyugdíj előtti időszak az ennek, a, ennek hát az sőt, autónak.
4: Előtte is egy barátunk önnek a szülei népművészek, és elég híres népművészek, akik nemezeléssel, kékfestéssel, meg ilyesmikre tették fel az életüket, és Közép-Ázsiába gyűjtöttek folklort ugyanezzel a busszal.
2: Tényleg?
4: Nemezanyagokat, stb.
2: Na hát.
3: Igen, ez egy híres busz. Ez egy
4: igazi folkbusz.
3: Ha beszélni tudna ez a busz, ővel is érdemes lenne egy műsort csinálni, mert azt hiszem olyanokon ment keresztül.

0: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Annyira érdekel, hogy van ilyen álomfesztiválotok, vagy olyan hely, ahol nagyon szeretnétek muzsikálni.
2: Fú, hát nekem van sok.
1: Na,
2: ami itt Magyarországon, ahova én nagyon szívesen játszanék, és valahogy eddig még nem sikerült, az az Ördögkatlan. Most lehet, hogy ha minden jól megy, akkor az idén a Művészetek Völgyén fogunk játszani, oda is régóta szeretnénk eljutni, és eddig valahogy nem ment. Lengyelországban játszottunk elég sokat tavaly, és ott van néhány olyan fesztivál, ahova a lengyel hallgatók mondták, hogy oda mindenképpen helyünk lenne, és szeretnének ott minket viszont hallani. Úgyhogy a lengyel területen van néhány ilyen álomfesztivál, de hát nyilván igazából szeretünk zenélni, és azért csináljuk, mert szeretjük, és ezt szeretnénk minél több helyre elvinni, és én azt gondolom, hogy igazából minden jó fesztivál az egy álomfesztivál, ahova szeretettel hívnak.
1: Géztek a vonzás törvényében, egy kicsit beszéltünk valamit, nem tudom erről, és ugye mert én mondtam a Japánt. Én kívánom nektek, hogy jussatok el Japánig egyszer. Vagy rosszat kívántam? Mert ott is nagyon jó kis fesztiválok vannak egyébként. Nem is tudom, ki mesélt, hogy talán a Kovács Antal Máték voltak kint egy ilyen fesztiválon, bár nem vagyok benne biztos, hogy ez egy sima folk fesztivál volt, lehet, hogy ez valami roma fesztivál volt. Egyébként nagyon érdekes, a ti anyagotokban mindig van valami cigányzene, ugye? A múltkoriban is volt.
2: Szerintem az ember, ha népzenével foglalkozik, ez egyértelmű. Tehát azok a zenészek, akiktől tanulunk, akiknek a gyűjtéseit hallgatjuk, azoknak a jelentős része az cigány muzsikus. De ezen a lemezen egyébként vannak kifejezetten cigány zenei anyagok, amit már hallottunk, a Fuga Madárnak az eleje, az egy mára marosi cigány sírató, amit feldolgoztunk. Illetve a Kiskutyám című dal, aminek a dallamát én írtam, arra egy szatmári éneknek az átiratát tettük rá szövegként. Van ez a dal, hogy ej kiskutyám, kiskutyám, kiskutyám, de kiskutyám, hol jártál az icaka? Ja, mit tanult batáron, de jaj, haj, ne csaj, ne csaj. Na, ezt írtuk át, és ez az alapja annak a dalnak, amit Kinga rá énekel.
1: Nagyon izgalmas. Nagyon jól esik ezt visszahallgatni, ezeket a roma dallamokat. Gyerekek, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Én kívánok nagyon sok sikert ehhez az albumhoz, meg nagyon sok turnét, nagyon sok fellépést a nyáron, és akkor maradok a kívánságomnál, egyszer nyussatok el Japánba is.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük a lehetőséget.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most tiszta vagányok vagyunk, mert belőttük a sérunkat, megtanultuk a hajszálakat és folytatjuk a testrészekkel.
2: Így van. Tovább nézzük a fejünket, ugye? Akkor nézzük meg most azt, hogy fül. Az úgy van, hogy kán.
3: Kán.
2: Így van, és mivel két fülünk van, kana.
3: Kana.
2: Egy A betűt kap, ezzel kapja meg a többes számot, tehát kana fülek.
3: Tehát általában, hogyha egy A betűt teszünk egy szó mögé, akkor az a többes szám, úgy, mint nálunk K.
2: Igen, nagy átlagban ez így történik.
3: Mert hogy a bán volt ugye a frizura, és a bana a hajszálak, és most a kán a fül, és a kana a fülek.
2: Így van, nagyon jól észrevetted ezt a logikát, ez így is van. Szityúvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma holokauszt vasi szemmel Márfi Gyula nyugalmazott érsek rendezte könyvbe a történteket. A roma holokausztról írni kutatói szempontból kimondottan nagy kihívást jelentő munka, mivel a mély szegénységben élő csoportról hagyományosan kevés forrás áll rendelkezésre. Teltházas könyvbemutatót tartottak kedden délután a szombathelyi Berzsanyi Dániel könyvtárban. A Szülőföld kiadó gondozásában Roma holokauszt vasi szemmel címmel megjelent kötetet dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek állította össze. A vármegyét képviselő közgyűlési elnök Majthényi László köszöntéjében emlékeztetett. A roma holokauszt vasi áldozatainak tragédiáját több emléktábla is őrzi. Egyben arra is kitért, hogy a fellelhető kevés dokumentum miatt a téma kimutatása kimondottan nehéz. 1944. augusztus elején több száz embert hurcoltak el Szombathelyről. A vasi romák többsége az Auschwitz-Birkenaui megsemmisítő táborba került. Ez a mi történelmünk, nem távoli, nem idegen, itt történt közöttünk, mutatott rá a város képviseletében jelenlévő Puc Attila. A képviselő hozzátette, az emlékezés kötelességünk, a múlt nem zárható le, mivel minden egyes elhallgatott történet egy újabb veszteség, ezért különösen fontos ez a helyi történeteket feldolgozó, nemrég megjelent hiánypótló kötet. A kötet lektorálását vállaló dr. Katona Attila történész előadásában röviden vázolta a könyv megjelenésének előzményeit, majd a vészkorszakot jó száz évvel megelőző közigazgatási emlékeket osztott meg, amelyekből hallgatósága megismerhette a cigányság, már akkor is hányattatott sorsát, egyben maga is utalt a mély szegénységben élő csoportok forráshiányos története miatti kutatás nehézségeire. Roma holokauszt, a történelem nem csak a győzteseké, hanem az áldozatoké is. Dr. Gazdag László tudományos kutató arról beszélt, hogy volt idő, amikor a cigányokért senki sem emelt szót, és ez nem csak a múltról szól, hanem figyelmeztetés, hogy megszólalunk-e, amikor kell. Ez a könyv iránytű, amely segít eligazodni a múlt és a jelen határán, segít megérteni, hogy a történelem nem csak a győzteseké, hanem az áldozatoké is. Márfi Gyula érsek, mielőtt szólt volna a korszak példátlan embertelenségéről, tudnillik, hogy a fronton harcoló cigánykatonák itthon maradt rokonait a legnagyobb természetességgel küldték haláltáborba, hosszasan sorolta mindazokat, akiknek köszönhető a kötet létrejötte, köztük említette a szinte jelenlévő Erdélyi Lászlót, Villámot, aki a könyv alapját képező anyag gerincét gyűjtötte össze.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Szomora Pál László, fiatal hegedűművész a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekarának első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
2: Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
3: Szia. És ugye üdvözlök minden kedves hallgatót is.
2: Néhány alkalommal koncertmester is voltál a zenekarban. Hogyan történt ennek a felkérése? Mesélj nekünk, hiszen ez még csak viszonylag friss dolog.
3: Így van, nyilvánvaló, igen. Nekem ez egy nagyon friss dolog volt, mivel hogy én még soha nem hegedültem, és hát nem játszottam zenekarban. Ugye eddig szólistaként tevénykedtem Belgiumban is, meg ugye ahol koncerteztem. De kaptam egy ilyen lehetőséget Mága Zoltán hegedűvésztől, hogy a zenekarában játszatok, és ezt én nagyon hálás vagyok neki ezért.
2: Ez egy megtisztelő
3: felkérés volt. Ez egy megtiszteltetés volt, tényleg számomra. És épp a román turnénkon voltunk, és talán 5 perc volt a kezdésig a koncerten, és hát a koncertig, és megkért, hát Palik, akkor te vezeted a zenekart, jó? Akkor te vagy a koncertmester. Én meg mondtam, én meg frászt kaptam, hát én sose vezetem ugye a zenekart. Ugye szólistaként is más hegedülni, megjátszani. De nagyon élveztem. Uh-huh. Szóval utána már vágytam rá, hogy többször is legyen.
2: Miben más a koncertmester szerepe mondjuk az első hegedűhöz képest, amit korábban már azért csináltál több alkalommal?
3: Szerintem van különbség, és az a különbség szerintem, hogy azért nagy teher van akkor a vállán egy koncertmesternek, mert ugye akik hátul ülnek, nyilvánvalóan az első hegedűben és a második hegedűben a szólista után, ugye te vagy a fontosabb ember, úgyhogy...
2: Tehát a felelősség...
3: A felelősség ugye rajta...
2: A koncertmester.
3: Így van, van, így van.
2: És mondjuk, hogyha a koncertmester fölfelé húzza a vonóját, akkor a többieknek is
3: felfelé kell
2: menni. Hát igen. Leegyszerűsítve.
3: Igen.
2: Nagyon primitíven van megfogalmazva, de...
3: Így van, hát igen, igazság szerint így van, igen.
2: És akkor esetleg valami hiba történik a második hegedűben, akkor te vagy az, aki rájuk szólsz, hogy ott a C helyett cisz van, hát, vagy éppen ott a vonás nem az másként megy?
3: Nem, mert amikor volt ugye a próba a koncert előtt, így nem volt rá alkalom, hogy kipróbáljam magam, mert ugye akkor még nem volt szó, hogy én vezetem a zenekart a próbán, és de nem volt semmi gond, nyilvánvalóan, mert nagyon profik, szóval nem kellett semmit mondani. Nyilvánvaló mutatnom kellett, hogy mit kell csinálni, meg mit tudom én, de nagyon profik a zenészek, akik a zenekarban vannak.
2: Igen, kiemelkedő zenészek vannak a zenekarban.
3: Így van, így van.
2: Mi a repertoár? Mit játszottatok éppen akkor azon a koncerten?
3: Épp egy templom, református templomban játszottunk, már nem is tudom a nevét a templomnak, de gyönyörű templom volt. Azt hiszem pont Brahms 5. magyar táncát játszottuk, az egyest, meg az ötöst, meg játszottuk a Bach-ert, játszottuk a Adagiót Albinónitól, meg játszottunk egy ilyen pár ilyen előadási darabokat is.
2: Ez úgy állandó programja egyébként a zenekarnak?
3: Igen, hát mindig valamikor változik, valamikor nem, de általában minden koncerten szokott más lenni is, de valamikor ugyanaz, szóval mindig változó. Van egy nagy program, amit ugye tudnunk kell, és akkor azok közül majd...
2: Ami éppen jön.
3: Ami éppen
2: de
3: jön,
2: mondjuk igen. Egy Bach-er, vagy egy Albinoni Adagio, az mondjuk nagyon, hogy mondjam, otthonosan szól egy
3: így
2: ilyen
3: van.
2: Környezetben.
3: Így van.
2: Tehát, hogy ez egy templom tulajdonképpen ennek, alapvetően azért az otthona ennek a műfajnak.
3: De játszottuk például a villámcsártást is. Uh-huh. Szóval az...
2: Igen, mert ettől egyedi a zenekar,
3: így
2: tehát
3: van,
2: azért meg kell
3: szóval
2: mutatni a...
3: Így van, nagyon virtuóz darab, és megmondom őszintén, hogy mindig nagy sikere van.
2: Persze.
3: Ja, és muzsikáltuk is, sőt játszottuk a repülfecskémet is. Aha. És ugye ott mindig van egy ugye kiállások, kadenciák, rövid kadenciák, és akkor én is kadenciáztam.
2: Hiszen a koncertmesternek ez is a feladata akkor.
3: Igen, akkor, de egyébként is szoktam, hogyha úgy van.
2: Ez kicsit hasonlít a Rajkós műsorra, a régi Rajkós műsorra.
3: Igen,
2: tehát
3: igen,
2: azért
3: igen.
2: Nyilván Mága Zoltán is onnan jött ebből az így alomból, van, ha szabad ezt mondani. Sőt, térjünk rá majd egy picit a gyökerekre is, hiszen neked azért nagyon-nagyon jelentős Rajkós gyökereid is vannak. Mesélj nekünk erről egy picit. Honnan származol?
3: Hát igen, mondhatni, hogy azért zenész családból származom. Apukám ugyanúgy hegedűs, hegedművészként végzett a Genti Egyetemen, ugye az akadémián.
2: Mm-hmm. És ő szintén Rajkósként kezdett.
3: Ő is Rajkós ugye, volt, igen. Igen, szintén, igen, igen, igen. Hát ugye én nekem a Farkas Zsula az Déd nagyapa, szóval Déd nagyapám a Farkas Zsula.
2: Hát azért beszéljünk róla egy kicsit, hát ő volt a Rajkók atya,
3: így
2: aki megalakította a Rajkó zenekart 1952-ben. Tehát, és nem csak, hogy megalakította, hanem ő nevelte föl a cigányzenész generációkat.
3: Így van.
2: Tehát akiket ma hallgatunk, cigányzenészeket, tulajdonképpen mind Farkas Gyula.
3: Hát majdnem mindegyik, igen.
2: Vagyis a nagypapád kezén ment keresztül.
3: Igen, így van.
2: Ez óriási zenei örökség, és valahol nagy felelősség is.
3: Ez így van, hogy felelősség is, már hogy azért akik tovább viszik a, ugye ebbe a családban a zenét, azoknak azért kell mutatni valamit a többieknek, mert ugye magasan van a léc, ugye, hogy muszáj mutatni az embereknek, hogy igenis gyakorolni és tovább vinni ezt a hagyományt.
2: Te viszont inkább a klasszikus zene irányába mentél el, nem is a cigány zene felé. Mondjuk nagybátyját, például Szomora Zsolt, őt rendszeresen halljuk cigány zenekar élén.
3: Igen, igen.
2: Tehát, hogy ő inkább maradt ezen a vonalon.
3: Igen,
2: természetesen.
3: Ők maradtak, szóval azért apukám is. Apu azért világ repertoárt is játszik, ugyanúgy klasszikus, jazzt, manus jazzt. Tényleg, amit kérnek tőle, nagyon-nagyon széles a programja. De ő is azért maga megmaradt a cigány muzsikában.
2: És hogy jelenik meg egyébként a családban Farkas Gyula személye? Tehát nyilván neked, hogy déd nagypapád azért mégiscsak egy közeli valaki, de hogyha ezt az ember külsőleg szemléli, akkor azt mondja, hogy úristen, hát a te déd nagypapád az egy olyan kiemelkedő személyiség.
3: Így van, és bárcsak ismerhettem.
2: Aki a zene történelemben egy meghatározó valaki volt.
3: Így van, és bárcsak ismerhettem volna, mert amiket hallok ugye zenészektől, akiket felnevelt, rengeteg mindent tanulhattam volna tőle, de sajnos erre nem volt esélyem, mert ugye ő meghalt már. 90-ben meghalt, én meg ugye 2002-ben születtem. De
2: a vér nem válik.
3: Igen, igen, igen.
2: Ez nagyon fontos.
3: Igen, de én ugye azért megmaradtam a klasszikus irányban. Én nem mentem, úgy sose tanultam cigányzenét. De nyilván szoktam nézegetni ilyen Rajkós felvételeket, ahol apu kicsi, meg nyilván a te apukád is ott kezdte.
2: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. A következő percekben hallgassuk meg Ernest Bloch Nigunt a Bájasemből. Szomora Pál Lászlót Rácz László kíséri zongorán.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Nyilván apukád kezdett akkor veled foglalkozni. Igen. Meg volt nálatok az a hagyományos aktus, mint ami a cigányzenés családokban is, hogy a gyermek kezébe adják a vonót még, amikor egészen szinte
2: hát lehet, hogy meg volt ez a dolog, de lehet, hogy nem is nagyon kellett, mert én mindig a hegedűvel foglalkoztam, szóval apu, én nekem nem csak ugye a tanárom volt, meg nem a tanárom, vagy a apám, én nekem a barátom is, szóval ugyanúgy kialakult köztünk egy olyan kapcsolat, amit nagyon nehéz szétszakítani. Mert ugye maga ugye készítette a versenyekre, koncertekre, ilyen dolgokra, szóval nekünk nagyon erős kapcsolatunk van mai napig, és remélem így is marad.
1: Tehát akkor ő kezdett el veled foglalkozni, és amikor te már zeneiskolába jártál, vagy elkezdtél tanulni, hegedülni zeneiskolai keretek között, akkor te már gondolom tudtál kottát olvasni, játszottál a hangszeren.
2: Kottolvasást azt nem tudtam. Szóval én nagyon sokáig kézről tanultam. Ugye...
1: Farkas Gyula
2: igen.
1: Ahogy ő is tanította a rajkósokat.
2: Igen, én nekem nagyon nehezen ment a kottolvasás, őszintén megvalva. De aztán úgy lettem ilyen 13, 14, 15 éves. Ugye az ember már korában szorulva, vagy amikor apu elment muzsikálni, például, és nekem másnap órán volt, vagy egy héttel utána, és ugye ki kellett gyakorolnom a dolgaimat, mert ugye apukám is utazott sokat, így volt olyan is, hogy egyedül kellett felkészülnem az órákra, és ugye akkor azért kell nézni a kottát, meg mit tudom én, ameddig ugye az ember nem tudja kívülről, de hát voltak nehézségeim a kottákkal. Nyilvánvaló most ilyen nagyon nehéz műveket, amik most vannak, Albanberg, meg ezek a tényleg nagyon mostan játszott darabok, meg a koncertek, amik most híressé váltak, most is nehezen menne megtanulni, de nyilvánvaló azért már tudok kottát olvasni.
1: Gondolod, hogy ez azért van, mert kézről kezdtél tanulni?
2: Hát szerintem is. Én sem voltam nagy kottaolvasó szerető.
1: De ez mindenkinek szóval... problémát jelent, és senki nem szeret kottát olvasni.
2: Igen, tehát ezt nekem olyan unalmas volt, szóval ott állni egy papír előtt, és akkor úgy... Nekem, szóval én nagyon sokáig írtóztam is a kottától, szóval én azt szeretem, amikor apu leült mellé, most hogy belem szembe, és akkor úgy tanultunk kézzel.
1: Persze. Na most ez az élmény alapú oktatás, én ezt így szoktam hívni, igen. Hiszen nekem nekem azért a doktori disszertációmnak ez volt az egyik lényeges momentuma, hogy a Rajkó módszernek, vagyis a kézről való tanításnak a hatékonyságának a vizsgálata. És én arra jutottam egyébként, hogy még az elején, amikor elkezdik tanítani a gyermekeket, és hogyha még akkor megtartják, vagy bevezetik ezt a módszert, hogy kézről is tanulnak a gyerekek, akkor ez a fajta metódus, ez megmarad náluk. Ha ezt elhagyjuk, akkor egyre csak leépül. És utána már nem is épül vissza. Viszont aki így tanulja meg a darabjait, az sokkal gyorsabban tanulja meg, azonnal kotta nélkül természetesen. Látja az ember, most mindegy, hogy hegedűsről vagy zongoristáról van szó, de látja az ember és hallja is, hogy akkor milyen új rendet használ, milyen dinamikát használ, tehát milyen hangerőt.
2: Így van.
1: És mindenféle zenei gondolatok, akkor azonnal együtt jönnek át, és ezért hatékonyabb.
2: Igen, na most én, nekem az a tapasztalatom ezzel, hogy igen, nyilvánvaló ez így van, ahogy mondtad, de viszont az én tapasztalatom ezzel az, hogy én gyorsabban is felejtettem a darabokat ezáltal, szóval én nekem az volt, hogy oké, megtanultam, mit tudom én, egy Lakampanellát, ugye Paganini hegedű versenyből a harmadik tételét, 2 nap alatt megtanultam. De viszont persze, hogyha az ember nem gyakorolja, meg nem veszi át néha, akkor ugyanolyan, amilyen gyorsan megtanulja az ember, ugyanolyan gyorsan is elfelejti, szerintem. De viszont, hogyha az ember kottából van meg, szóval abból tanulja meg a darabot, ünnepli a koncertet, akkor szerintem picit hosszabb ideig tart ez a dolog. Akkor is, hogyha az ember nem nézi át. Nem tudom, hogy ez hogy van másnál, de nálam ez így volt.
1: Én nekem az a tapasztalatom, hogy valóban gyorsabban megtanulja az ember, és tényleg el lehet felejteni, de hát ezért kell rendszeresen
2: így
1: átismételni.
2: Van.
1: Tehát a rajkósoknál ez tökéletesen működött régen, amikor a dédnagypapát tanította a kisgyerekeket, hiszen koncerteztek vele mindenfelé az országban. És rengeteg koncertjük volt, több száz koncert akár egy éven belül. Vagy például ott volt a Hotel Ifjúság, ahol rendszeresen muzsikáltak, és ezeket a számokat rendszeresen játszották. Most így, ha az ember kezében van ez a fajta repertoár, amit így ezzel a módszerrel sajátított el, az viszont egy egészen más kérdés, mert így akkor van. Nagyon mélyen megmarad.
2: Igen.
1: És valójában ez a lényege. Nekem például van most egy 10 éves növendékem, akinek Bach F-moll zongora versenyt tanítottam, egyébként ugyanígy kézről, és sok helyen kellett nyilván ahhoz eljátszani, hogy azért nagyon mélyen beleüljön a fejébe ez a egészen hosszú és rendkívül nehéz darab, ami 10 perces, főleg egy 10 évesnek azért ez nem egy könnyű feladat, de viszont működik. Tehát, hogyha az ember nem csak egyszerűen kézről tanít, hanem a többi módszert is használja mellé,
2: így van,
1: rendszeresen
2: így van,
1: ismételgeti,
2: így van.
1: Akkor ez egy nagyon-nagyon jól használható
2: nagyon jó metódus,
1: módszer.
2: Így
1: jó
2: van.
1: Metódus, igen.
2: Nagyon.
1: Nyilván csak ezt használni nem praktikus, hiszen igen. Hogyha az ember nem tanul meg mellette kottát olvasni, akkor az egy nagy bűn.
2: Így
1: viszont
2: van.
1: A Rajkó zenekarban megtanították a gyerekeket kottát olvasni is.
2: Így van.
1: Csak éppen rendszerint nem azt használták.
2: Igen.
1: Tehát például nekem nagyon sok rajkós beszámolt arról, hogy ő még mindig emlékszik arra, amit a Gyula bácsi tanított neki. Pedig 10 évesek voltak. Hát szóval hihetetlen. Nyilván az élmény meg az, hogy egy olyan pedagógus tanítja, aki olyan hatással van ezekre a gyerekekre, az is hozzátesz. De én azt hiszem, hogy maga a módszer is, amivel egyébként ő maga is nyilván tanult.
2: Igen, igen, igen. Így van.
1: Még a 20. század elején.
2: Így van.
1: Tehát ezek különböző módszerek.
2: Igen, nekem nyilvánvaló, hogy a későbbiek folyamán, hogyha már az ember tényleg nagyon komolyan csinálja a zenét, szóval úgy értem a komoly zenét is, vagy bármilyen zenét, én szerintem a kottolvasás nagyon-nagyon, de nagyon fontos.
1: Így van. Ki kell emelni, hogy nagyon.
2: Zenész van. Számára. Én magamról tudom.
1: Igen.
2: Szóval...
1: Viszont én azt gondolom, hogy aki fülből tud játszani bizonyos dolgokat, az viszont olyan képességekkel rendelkezik, amit egy, hogy mondjam, kottából, vagy szinte csak kottából tanult művésznek, vagy kottistának mondjuk így, nem biztos, hogy megvannak azok a képességek.
2: Persze, nagyon kinyílik a fül azért az ilyen tanulástól, meg az ember tényleg hall valamit, és ugye könnyebb utána levenni azt a másik embertől, mert ugye a fül jobban dolgozik, meg hozzá van szokva az ember, de hát igen, másik, ez egy más dolog.
1: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Most pedig hallgassuk meg John Williams Schindler listájának egyik betétdalát, Szomora Pál László és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Egy picit térjünk vissza a tanulmányaidra, hiszen 9 évesen akkor beiratkoztál a zeneiskolába, méghozzá Belgiumban, hiszen te már ott születtél.
2: Igen, na most annyit kell tudni, hogy én Budapesten is jártam zeneiskolába, a Józsefvárosi zeneiskolába.
1: Ki tanított?
2: Szászné Jéger Judit néni. Hát én imádtam a Judit nénit, és mai napig imádom őt, hogyha találkozunk, vagy szoktunk beszélni telefonon is. Aztán mindig kérdezgetem, hogy hogy van, meg jól van-e.
1: Aztán, egy legenda azért ebben a szakmában,
2: van,
1: azért
2: így van.
1: Hát, meg.
2: Hát tényleg számos mai hegedűművészeket is tanított kiskorúban. Például ott van ifjabb Sárközi Lajos, nagyszerű hegedűművész, meg tényleg sorolhatnám, akiket tanított. Szóval, igen, de én utána meg, miután tanultam azt hiszem 1 vagy 2 évet ott a zeneiskolában, és utána meg kiköltöztünk Belgiumba vissza. Mert ugye én Brüsszelben születtem, Belgiumban, és akkor utána leköltöztünk Gentbe, és akkor utána apukának vagy már anyukámnak otthon vágya, és utána hazajöttünk, meg utána megint visszatettem, szóval volt egy ilyen dolog, időszak, de utána 9 éves, azt hiszem, hogy jól emlékszem, 9 éves voltam, hogy kimentünk megint, és akkor mi azóta ott is maradtunk. Uh-huh. Ott is maradtam, mert utána megismerkedtem egy élő legendával, Mikhail Bezvernyivel, aki számos nagy verseny első helyezése, szóval győztese, mint például a Erzsébet verseny 76-ban megnyerte, akkor ott van a Vinyarszki verseny, szóval tényleg Montreal verseny, szóval tényleg akkoriban is a legnagyobb versenyeken ő mind megnyerte, és ott elkezdtem tanulni nála, privát növendéke voltam, mert ugye én kint Belgiumban nem jártam zeneiskolában. Ugye apu tanított, meg a tanárom, a Bezvernyi. Na most őről annyit kell tudni, hogy tényleg egy zseniális tanár, ember, hegedűs. Tényleg olyan szíve van, hogy tényleg ezt nem lehet elmondani, csak az értheti meg, aki tényleg tőle tanult, és aki tényleg majdnem minden nap volt óránk, szóval, és ilyen egy óra nála, nem egy óra vagy fél óra, hanem 2-3-4 órás egy óra nála, szóval, és tényleg az a régi orosz iskola, amit ő tanított. És utána pedig én tőle tanultam 12 évet.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől.
1: A viszont hallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben.

0: pedig szimulál, hiszen előnyhöz akar jutni.
1: Igen, több pszichológiai tesztekben, hogy bennük a
0: Igen. Tehát minden egyes sportágban külön klasszifikálják az embereket, és megvannak az adott sérülési szintek, hogy hova sorolják be.
1: És akkor még annyit kérdezném, hogy bocsáss meg még egy dolog, hogy a két terület, a két sportágnál más a klasszifikációd?
0: Más.
1: A melyiknél más. Erősebb?
0: A röplabdánál én már súlyosan sérültnek számítok. Uh-huh. Tehát ott kettő van, két osztály van az enyhe, meg van a súlyosan sérült, és itt megvannak a külön szabályok, hogy például Európa-bajnokságon ott játszhat épp is, tehát hogy ott megvan, de az is megvan például, hogy ha jól emlékszem, kettő darab enyhén sérült lehet a pályán, a többinek súlyosan sérültnek kell lennie. De mondjuk egy világbajnokságon ott már azt hiszem csak egy enyhén sérült lehet a pályán, a többinek súlyosan sérültnek kell lennie. Tehát, hogy ezek a szabályokat, ezeket így szépen, hiszen kell, hogy kiegyensúlyozott legyen. Igen, a két csapat. Tehát, hogy valamilyen szinten az erő felosztás az egyenlőnek kell, hogy legyen.
2: Engem az érdekel, hogy maga ez a kajakkozás, ez hogy jött? Tehát, hogy korábban mondjuk az amputáció előtt is kipróbáltad már, vagy ez egy teljesen új terület?
1: Tamás nem bír magával, egyszerű.
0: Ez ennyi, és el is mondtál, nem bírok magammal.
1: Nem bír magával.
0: Igen, tehát ez egy full véletlen. Amúgy soha nem kajakoztam, nyilván a természetfotós vagyok, tehát túra kajakoztam, de össze se lehet hasonlítani a versenykajakkal, tehát hogy fény évekre van tőle. A Kucsera Gabi keresett meg, hogy ő szeretne, soha nem volt még edző, ő sem, de hogy szeretne ő para sportolóval foglalkozni, és hogy próbáljuk már ki. Mondom, Gábor, menjünk. Próbáljuk ki. Nagyon szeretem a Gábort, ugyanolyan, mint én, hogy ő nem gondolkodik sokat, eldönt valamit, megy és csinálja. Én ezt imádom benne, én ugyanilyen vagyok. Úgyhogy leültünk beszélgetni, egy hét múlva vízen voltunk, tehát hogy ezen nem gondolkodtunk sokat, leültünk a Kajakkenu Szövetség elnökével, meg a szakmai vezetőjével. Megbeszéltük, mit szeretnénk, és a Fraditól gyakorlatilag kaptunk egy szakosztályt, egy paraszakosztályt ehhez. Úgyhogy elkezdtünk felkészülni gyakorlatilag, hogy hát, ha sikerül, én megteszek mindent, tehát, hogy nekem ez most egy nagy álom, egy nagy cél, hogy Los Angelesbe kijussak, már csak azért is, mert ugyan nem tudom, hogy így van-e, de nagyon sokat keresgéltem már, ha ezt meg tudom csinálni, hogy kijutok Los Angelesbe, akkor elvileg a világon én leszek az első, aki az amputáció után a következő olimpián már ott tudott lenni.
1: Hú, akkor ez egy jó kis
0: státusz lesz. De még egyszer mondom, nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy nincs már ilyen a világon, én nem találtam még ilyet.
1: Hát vagy akkor te leszel a, nem tudom, második.
0: Ez így egy tök jó cél még plusz hozzá.
1: Így a médiában sok minden sokféleképpen van tálalva. Létezik így a pozitív gondolkodás, igen, meg létezik egyfajta olyan hamis pozitivitás, amivel sokszor nehéz azonosulni. Uh-huh. És azt gondolom, hogy itt főleg a média talán ebbe esett bele, hogy egy ilyen nagyon idealizált képet rajzol valakiről. Van-e olyan médiakép, amiről már tudod, hogy abban nem szeretnék belecsúszni? Tehát amiről már látod, hogy erre jó lesz vigyázni, mert ez így kicsit úgy össze tudja zavarni az embert.
0: Mindig van ilyen. Egyébként, tehát volt egy olyan cikk, nyilván nem nevezem meg kik, akik írtak egy cikket rólunk, és olyan szófordulatokat használtak, hogy ha az a cikk kimegy, akkor biztos, hogy egy olyan harag cunamit kapunk a nyakunkba, Gábor is és én is, hogy ez nem járható út. Tehát attól, hogy én sérült vagyok, nem beszélhetek úgy, nem mondhatok olyan dolgokat, amiket akarok a többi sérültre. Semmilyen jogom nincsen hozzá, nem is akarok, és egyébként megtartsuk tiszteletben egymást, tehát hogy engem is, meg én is mindenki mást.
1: Ott adtak szavakat a szádba, amit nem mondtál?
0: Hát inkább olyan szavakat írtak le, ami nem hangzott el. Tehát, hogy megeleve a címe olyan volt, de többször találkozok ilyennel. Tehát vannak olyan clickbait címek, amik például nemrég jött le egy nagyon nagy újságnál egy cikk rólam, aminek már címe sem igaz. És utána nézem magát a cikket, egyetlen egy hozzászólás volt, komment, az így szólt, barom. Tehát, és jogosan az alapján, amit írtak. Uh-huh. De az nem én vagyok, amit leírtak. Viszont tök jó, már rá fogsz kattintani. Uh-huh. Ez a probléma. Igen. Ez itt az alapvető probléma.
1: Milyen eszközeid vannak ilyenkor?
0: Semmilyen.
1: Tehát mit tudsz? Mit tudsz?

0: egy médiában szereplő közember arról, hogy neki milyen lehetőségei vannak ilyenkor, van, ahol tájékozódik ez ügyben, hogy akkor mit tehetek?
1: Nyilván, amikor írnak az emberről egy cikket, elküldik előtte, hogy hagyd jóvá. Ez megtörténik, de nem mindig hallgatnak rá. Tehát vannak ilyen kijelentések, hogy szerkesztői döntés volt. Tehát hiába mondom én, hogy ez nem mehet ki, akkor is kiadják. Ott nem nagyon tudsz vele mit kezdeni. Elmehetsz perrel, meg lehet ezzel vitatkozni, de hát évek fognak eltelni. Addigra, mire megnyered a pert, el is felejtik 6-szor a cikket. Tehát minden sorra 3 napig tart szerintem, úgyhogy inkább így elfogadtam, és akkor... De a média is, meg a közösségi média is egy iszonyatosan kétélű fegyver mindig. Iszonyatosan figyelned kell arra, hogy mit mondasz, hogy mondod. Egyszer mondasz rosszat, az internet nem felejt. Tehát olyan gyorsan magadra tudod haragítani az embereket, hogy én tudom, hogy a rossz reklám is reklám, de nem szeretnék rossz reklámokkal idézőjelbe híres lenni, hanem én ugye próbálom kiépíteni ezt a hidat az épek és a sérültek között, de nagyon-nagyon-nagyon figyelnem kell arra a podcastben, mit mondok itt nálatok, vagy bármilyen interjún, hogy mit és hogyan fogalmazok meg, mert azonnal ráharapnak. Tehát nagyon-nagyon gyorsan meg tudják támadni az embert, beskatujázzák, és onnantól kezdve az az ember lesz, aki azt mondta, hogy... Tehát erre iszonyatosan figyelni kell.
2: Nagyon keveset tudunk arról, hogy mondjuk egy általában egy sportolónak, de hogy egy parasportolónak, hogy néz ki mondjuk egy edzésnapja. Ugye rengeteg cikk jelent meg rólad, ott elmondják, hogy milyen ügyes vagy, mert minden nap edzel, de hogy ez nincs részletezve, hogy mi az a kép, amit mi nem látunk rólad, és egyébként nem dicseksz el vele, mondjuk hogy néz ki egy edzésnapod? Hát mit csinálsz?
1: A fejem nap végén, azzal nem szeretnék dicsekedni.
2: Hajaddal nincs gond.
1: Szerintem az hullik most erőteljesen. Nyilván rettenet. Az a baj, hogy nekem most körülbelül 8 évnyi edzést kell behoznom ilyen szűk 2,5 év alatt. Tehát nekem a heti 15-16 edzés az meg kell, hogy legyen. És az úgy néz ki, hogy reggel kimegyek, evezek 10 kilométert, úgyhogy a lapát nem állhat meg a 10 kilométer alatt. Utána van egy kicsi pihenő, egy kis ebéd, egy kis ez az, akkor utána vagy csinálok egy száraz edzést, ami egy jó erős óra olyan száraz edzés, hogy ugye az állóképességet, savasodást, azokat az izmokat edzem, amik kellenek ugye a kajakozáshoz, majd utána evezek még egyszer 10 kilométer délután. Úgyhogy ilyen 3,5-4 óra edzés van naponta minimum, nyilván kisebb-nagyobb megszakításokkal, meg tudja viselni az embert. Tehát ehhez már tudni kell a táplálkozást, ehhez már tudni kell a pihenőidőt, tehát hogyha a sejtrombolás ne induljon be, ahhoz nagyon sok mindent tudni kell ehhez. De hál' Istennek vannak nagyon-nagyon jó ismerősök, akik tudnak ebbe segíteni, orvosok, mindenki, úgyhogy nagyon-nagyon fel tudok erre készülni, hogy ezt hogy csináljam. Nehéz. Tehát ez az, amit nem szoktam annyira megmutatni, de szeretném egyébként ezt is, hogy amikor idézőjelbe haldoklik az ember, és tehát hogy ne csak azt lássák mindig, hogy én vigyorgok, meg ezzel, meg nem tudom, meg pingpongozok a áruházban, hanem azt, hogy vannak rohadt nehéz napok. Tehát én hazudnék, csak én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem nincs jogom panaszkodni. Tehát én kértem az amputációt, én nem tehetem meg, hogy panaszkodok. És egyébként meg nem is akarok, mert nekem tök jó az életem, én imádom az életem. Nekem teljesen pozitív.
0: Egyébként most nem beszélni, nem akarok vitatkozni, de hát az miért ne történhetne meg, hogy néha az ember elfárad, és néha vállal dolgaink, mik vállal az ember egy családot. Attól még néha a barátének elpanaszkodja, hogy a gyerekek az agyamra mennek. Tehát,
1: hogy ez egy kell ilyen messzire menni, elég, hogyha ugye egy lábon van. Tehát, hogyha nincs rajtam a protézis, ott azért látszik a sérültség. Ugye egy lábon ugrálsz otthon, vagy mankóval, vagy járókerettel, vagy bármi, vagy lusta vagy, és nem veszed föl, mert arrébb van 3 méterrel, és elkezdesz egy lábon ugrálni, majd fölakad az egy szem lábad, fölakad a küszöbbe, és csattansz olyat, mint amikor a békát a falhoz vágják, kinyúlsz, és ott kell nagyon figyelni. Tehát az a baj, hogy mindennek megvan a kockázata. Ha hasra esik, ugye mi az automatikus, amikor esel előre, akkor kilépsz. Hogy ugye felfogd, ne essel konkrétan, de nekem nincs mivel kilépni. Tehát ha én kilépek, akkor ráesek a csonkra. Ha a csonk végén, ugye ott el van fűrészelve a sípcsont, illetve a szárkapos csont, ha ott megsérül a vége, akkor
0: nem tudsz kapcsolódni a protézishez.
1: Nettó előről kell kezdened az egészet. Vissza a műtőasztalra, levágnak belőle egy centit, a csontból újra varják, újra protetizálás, új, mindent nulláról kell kezdeni. Igen. Tehát, hogy itt olyan dolgokat kell az agyadba berögzíteni, ami nem természetes. Tehát, ha én esek hasra, akkor nekem azon kell lennem, hogy a csonkot toljam ki magam alól, hogy még véletlenül se arra essek rá. Tehát inkább a fejemet törjem össze, mint a csonkot.
0: Minden pillanatban.
1: Ezt egyszerűen be kell biflázni, meg kell tanulni, és ezekben azért szokott nehéz. Vagy csak gondolj bele, hogy főzöl egy kávét, és vidd be a szobába egy lábbal. Úgy, hogy maradjon kávé a bögrébe. Tehát, hogy lehetőleg. Felébredsz attól is, ha minden kávés körülötted, mert felidegesíted magad, de az egy jobb dolog, amikor marad benne. Tehát ezeket meg kell tanulni.
2: Milyen reakciói vannak az embereknek, amikor személyesen találkoznak veled, látnak az utcán, és egyébként követnek a médiában?
1: Imádom őket. Nagyon, én nagyon, egyre jobban szeretem az embereket, pedig én így szeretem távol tartani magam az embereket, és nem azért, mert utálom őket, csak én ilyen, nem tudom, ilyen magányos, farkas típus vagyok, ilyen szeretek egyedül lenni, hogy a gyerekeket imádom, az a full őszinte reakció, ami kijön belőlük, ez a
0: robotzsarú.
1: Meg igen, meg Terminátor, meg az a, igen, ezeket. De ő oda jön, és megkérdezi, megfoghatom, megnézhetem, és imádom. Ezek nagyon jó dolgok, nagyon szívesen beszélek egyébként bárkinek erről, bárhol, bármilyen formában, míg a felnőtt, megyek egy áruházban, oda néz, elfordítja, fél visszakapja, és utána nem tudja eldönteni, hogy most nézze, azt látta, tényleg azt láttam, és így látod a fején, hogy olyan szinten zavarodik össze, hogy most akkor nézzem, ne nézzem, meg nem tudom. Jöjjön oda, itt kezébe adom, megnézheti. Tehát, hogy...
0: Ezek szerint akkor jól kezeled azt a helyzetet, hogy tulajdonképpen ez az állapot, ez a helyzet, és hogy ezt elkezdted most kommunikálni is, tehát különböző platformokon megjelensz és beszélsz róla, az valami módon a megosztásnak a terét tágítja. Tehát, hogy lehet, hogy magánemberként nem osztanál meg annyi mindent, mint hogy itt van egy olyan felelősség is, hogy hidat képezel az épek és a hiányossággal élő emberek között. Tehát, hogy ennek van egy ilyen vonulata. Nem nincsenek olyan veszélye, hogy valami többet adsz ki magadból, mint amit majd utólag helyesen és kellemesen tudnál venni?
1: Hát az intelligencia kérdése, ezt tudni kell irányítani. Uh-huh. Ez ennyi a titok. Hogy tudom azt, hogy én mit szeretnék a nagyvilággal megosztani, meg tudom azt, hogy mit nem. Uh-huh. És olyanban nem megyek bele, ami engem mondjuk, nem tudom, nem, nincs ilyen, de hogyha mondjuk később tudom, hogy kellemetlenül érinthet, de az én effektíve szűk magánéletemet nem osztom meg semmilyen szinten. Uh-huh. Tehát, hogy de nincs is benne olyan óriási nagy különbség, mint amit látnak, hiszen a mindennapjaimat mutatom be azokat az aspektusait, amik a nyilvánosság elé valók. Meg hát nyilván én is szeretem, ha van egy kis magánéletem, tehát azt nem fogom elmondani, hogy mondjuk milyen filmet néztem este, mert nem tartozik senki, meg amúgy sem érdekel senkit szerintem. Tehát, hogy...
0: Pedig lehet, hogy egy filmjálló is még simán
1: lehet. Az is lehet. De nem, erre egész egyszerűen figyelni kell. Szerintem itt meg kell tudni húzni ezt a határt, hogy eddig van az, ami a Tamás Leg lesz, és innentől van az, ami Fazekas Tamás.
2: Milyen, tehát akkor most Los Angeles, ez a következő mérföldkő. Mi az, ami szerinted a leginkább segít téged ennek az eljutásában? A személyes kapcsolati tőkéd, tehát hogy ebből azért tudsz kamatoztatni a mindennapjaidban, vagy egész egyszerűen a döntés, amiről már korábban beszéltél, hogy ki akarsz kerülni, és ki fogsz?
1: A konokságom. Aha. Tehát ez, hogy én ilyen ember vagyok, hogyha én eldöntök valamit, az, ha lejön az ég a földre, annak úgy kell lennie. És kész. Tehát, hogy ez ennyi a sztori.
2: Nagyon köszönjük, hogy megosztottad velünk, hogy itt voltál, és a nézőknek, illetve a hallgatóknak is nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. Tegyetek így legközelebb is. Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: Rádiódik.
1: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Küzdelem a roma kultúráért. Március 24-én nyitotta meg a Romano Instituto Cigánykutató Intézet új telephelyét az Erzsébet városi Damjanics utca egyik udvari 70 négyzetméteres házmester lakásában. Miután megszűnt mintegy 10 éve a Magyar Művelődési Intézet, a roma képzőművészeti gyűjtemény állami tulajdonban maradt, de a kezelését a Romano Instituto-ra bízták. A közel 200 darabból álló műtárgy együttest a Bársony Daróci házas pár minden anyagi támogatás nélkül az otthonában gondozta. Bár a gyűjtemény egy része már az új helyszínre került, a házaspár továbbra is ellenszolgáltatás nélkül saját erőforrásaiból biztosítja az alkotások megőrzését és kezelését. A fővárosi önkormányzat a telephelyet bérleményként raktár céljára bocsátotta a Romano Instituto alapítvány rendelkezésére tavaly decemberben. Havonta mintegy 100 000 forint a fenntartási költsége, ezt pályázatokból próbálják kigazdálkodni. A házaspár a hiányra reflektálva a raktárhelyiséget megnyitja a nyilvánosság számára. Nem a klasszikus értelemben vett múzeumról van szó, hanem egyfajta archívumról, ahol a látogatók megismerkedhetnek a roma kultúra tárgyi és szellemi örökségével. A képzőművészeti anyag mellett a kiállított tárgyi és szellemi értékek Bársony János több mint 4 évtizednyi fáradhatatlan gyűjtő munkáját dicséri. A néprajz tárgykörében a hagyományos cigány mesterségek eszközeit és termékeit, mindennapi használati tárgyakat láthatunk, fémművesekét, fafaragókét, teknővályókét, vályogtéglakészítőkét. A zenészeket hegedű, klarinét, cimbalomverő és sújtásos mellény idézi fel, dokumentumtárról is gondoskodtak, fotók, plakátok és írásos emlékek is helyet kaptak, amelyek a hazai roma polgárjogi mozgalom és a kulturális öntudatra ébredés mérföldköveit dokumentálják. A leglátványosabb a Balázs János terem. A salgótarjáni festőóriás lenyűgöző életműve jóval tágasabb teret igényelne, hogy a néző zavartalanul, mélységében is befogadhassa az alkotások üzenetét. Balázs Jánosén kívül számos festő és grafikus művész, például Szent Andrási István, Olá Jolán, Bada Márta, Dilinkó Gábor, Balogh Balázs András, Szécsi Magda, Gügyi Ödön, Hok János művei is megtalálhatóak a kicsiny térben. A cigány irodalom, valamint a holokauszt kutatás kötetei is itt vannak. A helyszín nem csak raktár lenne, hanem közösségi tér is, ahol kutatni lehet, vagy éppen rendhagyó órák keretében tanulni a roma kultúráról és a történelemről. Mióta megnyitottak, Bársony János rendszeresen tart itt foglalkozásokat gyermekeknek és fiataloknak. Jöttek már Rákospalotáról, a szlovákiai csatáról, várják további csoportok jelentkezését, jogászok és civilek bevonásával konferenciát is tartottak a magyarországi apartheid jelenségekről, azok jogi kezeléseiről. A roma intézményrendszer, múzeumok, színházak és kutatóközpontok létrehozása az egyenjogúság alapvető záloga. Évszázadokon át a többségi társadalom sztereotípiái formálták a romákról alkotott képet, a terek viszont lehetővé tennék, hogy a közösség ne csupán tárgya, hanem aktív formálója legyen a saját narratíváinak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 16-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Bujka János, klarnétos a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rajkó zenekarról, szakmai életútjáról és a zenészek kiváltságos helyzetéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: És ugye ez még nagyobb dolog volt, mert ugye az előttünk lévő generációnak a Gyula bácsi nem a szájába rágta, de megtanított, és amit a Gyula bácsi megtanított, az biztos, hogy úgy volt. Meg úgy is van a mai napig. És ugye ezeket nekünk el kellett sajátítani. És ugye ott volt a szeptember, amikor felvételiztem, október, novemberben ESV előadásom voltam, és 13 éves voltam. És ugye felettem voltak nagyon-nagyon sokan. Igaz, hogy nem én voltam akkor még az első klarinétos, hanem aki felettem volt, ugye akkor még a Lukács Csabi volt, a Jónás Gyuri, a Bangó Lajos, volt még a, ugye akkor már Lajos már volt 19-20 éves, ugye 7-8 évvel idősebb tőlem, akkor a Suki Tóni, ki gyerekkori barátom, ugye ők voltak így felettem, és akkor ő melléjük engem beraktak például. És nagyon-nagyon nagy dolog volt, ugye ezek az építőipari egységeknek tartottunk karácsonyi előadást, akkor Mikulás ünnepséget, stb. És ez nagyon nagy dolog volt. Ami még nagyobb dolog, decemberben operett előadás volt Frankfurtba. Na most volt, aki 3-4-5 évet várt, hogy ő ki tudjon menni külföldre. Annak idején. És nekem lehet, hogy szerencsém is volt, meg ugye nagyon rajta voltam, ez az igazság. És ugye én decemberben kikerültem Frankfurtba. És 13 éves voltam, és gondolhatod azt, hogy én voltam a legkisebb a zenekarban, és tánckar is, operett előadás volt. Hát a szállodával szembe volt egy virámpark. Most képzeld el, hát ugye Magyarországon olyan, nem volt még olyan dolgok, mint Németországban, ugye Frankfurtban breakdance, ugye ilyen dolgok voltak, ugye vasutak, meg minden. Ugye hát kisgyerek voltam, ugye szállodába szembe lementem, felültem erre, arra, amarra. És ugye nagyon boldog voltam. De egyébként nagyon nagy emlékek ezek. Tehát.
3: De azért ez motiváló egy gyerek számára, hogy lehetőséget kap esetleg arra, hogy kiutazzon külföldre, hiszen akkoriban azért nagyon kevesen jutottak ki külföldre, és akkor a Rajkó zenekar egy kiemelt helyen volt, egy kiemelt szerepe volt tulajdonképpen, hiszen támogatta nem csak az állam, hanem az, hogy utazhattak, hát és megutazhatták a magyar kultúrát különböző külföldi országokban, és nem csak a Vasfüggönyön belül, hanem azon kívül is. Azért az óriási dolog volt, én azt gondolom.
4: Ez így van. Ugyebár ugye, hogy hát ugye a másik rendszerről beszélünk most, például a kommunizmusról, mert az volt.
3: Rendszerváltás azért, előtt a 90-es
4: igen, csak
3: előtt,
4: azért említem ezt így, mivel egyes nyugati országoknál is voltak ugye ilyen pártok. Úgy Olaszországban, úgy Dániában, úgy Franciaországban, ugye olaszoknál volt a neve volt az UNITA, akkor Franciaországban volt a L'Humanité, Párizsban. Ez minden évben volt, és ugye ez a Népszabadságnak volt egy ilyen rendezvénye tulajdonképpen, de az ottani Népszabadság. Tehát ez a L'Humanité-nak volt a szervezésében.
3: Akkor az ottani politikai baloldalnak a médiája.
4: Ezt úgy kell elképzelni, hogy olyan, mint amikor a Városligetben vagyunk, nagyon nagy sátrak vannak, és akkor van a magyar sátor. És akkor mind gyerekek ott játszunk.
3: Hát ez óriási dolog volt akkor. Ez egyértelmű. Milyen volt Gyula bácsitól tanulni? Farkas Gyulától.
4: A Gyula bácsitól egy élmény volt tanulni, mert aki nem figyelt oda, aki nem úgy figyelt oda, annak lőttek. Ugye volt neki egy kulcsomója, ugye, és azon a kulcsomon egy fa kulcstartó volt, ugye, ami nagyon kemény volt. És akkor egyet kapott az illető, hogyha nem úgy figyelt, vagy kettőt, mondjuk. mondjuk nem az, hogy ő bántalmazta, de viszont ugye ő neki olyan stratégiája volt, egy olyan, amit ugye most próbálnak csak ugye tanulni, tanítani, meg talán ráérezni. Mert nagyon sok olyan alkalmunk volt a Gyula bácsitól, az egy élmény volt, mert ugye volt, amikor otthon hagyta a kottát. És nekünk már két nap múlva be kellett volna már állítani a számot. Ha jól emlékszem, vagy a 9. rapszódia volt Liszt, vagy a 14. rapszódia, nem emlékszem pontosan, de a partitúrát ott hagyta Gyula bácsi. És ugye beparkolt az autóval, most nem volt, akit hazaküldjön érte, fejből mutatta meg az öreg. Mi nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog. Tehát ő egy borzalmas nagy koponya volt, és ugye ő érezte azt, ugye tapasztalat is, de ő nagyon-nagyon ráérzett arra, hogy ki milyen muzsikus lesz. Mármint kisgyereknek is. És mindig volt. És mindig igaza volt a Gyula bácsinak, mert volt olyan, aki mondjuk hegedűs volt, hiába volt jó forma, meg jó kiállású volt, minden, de nem látott benne olyat. Akkor vagy brácsára áttette a Gyula bácsi, vagy nagy bőgőre, amit a mai napig ugye említenek, hogy hála jó Istennek, hogy a Gyula bácsi ezt meglátta bennem. Mert egy nagyon komoly bőgős lett például az illető. Mert nagyon sok van ilyen egyébként.
5: A Rajkóban azért egymástól is sokat tanultatok. Tehát például, amikor ugyebár bekerültél, akkor gondolom, hogy a többiek is a fölötted lévő évfolyamból azért segítettek betanulni a darabokat, a számokat.
4: Erre a válasz az kérlek szépen, hogy relatív. Relatív, mivel őnek is volt feladatok.
5: Persze.
4: Tehát nem az, hogy velünk fognak foglalkozni, hanem ugye saját magával is el kellett, ugye el voltak foglalva, ugye készülni kellett nekik is, ugye az anyagokat megtanulni, mert azért volt feladat, ugye hiába kezdődött későn az iskola, mert nekünk az iskola 8:30-9 órakor kezdődött az általános, és ugye tartott 11:30-ig, mert 12:30-től már próba volt. Na most ugye a próba a Gyula bácsival tartott 14:30-ig maximum, utána jött a szólfés. Ugye oda is készülni kellett. Akkor készülni kellett ugye a hangszeres, ugye a klasszikus vonalhoz is, kinek nagybőgős, ugye csellós, stb. Ugye fel kellett készülni az órákra.
5: Ami egy külön anyag volt, gondolom.
4: Külön anyag, természetesen.
5: Téged kitanított egyébként a Rajkóban?
4: Én a Vámosi Péter tanárúrtól tanultam a Rajkó zenekarba, ugye?
5: Ő az operában is játszott.
4: Így van, hogyne, hát hosszú évtizedekig volt ő, hogyne, az operaházban. Egy nagyon-nagyon jó tanár a Péter bácsi, és nagyon rendes. Nagyon rendes ember. Ő is úgy volt vele, hogy ugye, aki belátta azt, most például cigány gyerekek vagyunk, ő is tudta azt, hogy nem leszünk ugye operaházi klarinétusok. Viszont cigány gyerekek között is van olyan, mert létezik olyan, aki ebbe a közösségben is nőtt fel, és nő fel, hogy igenis, hogy hajlamos a klasszikus vonalra is. Ugyebár, mert én most magamról beszélek, nem akarok mást ugye említeni, pedig van más is rajtam kívül. Azért megemlítem a Lukács Csabát is, mert ugye jó, hogy nem egyidősök vagyunk, mert idősebb tőlem, de én szerintem ott a Rajkó zenekarban ketten voltunk, aki nagyon orientálódott a klasszikus zene iránt. Az azt jelentette, hogy ugye Carmina Buránát hallgattunk. A mai napig imádom. Karlov, tehát nagyon szeretem. Vivaldit, Bachot, ugye nagyon imádom. Játszottunk is. Az összes Weber koncertet kifújtuk. Most akkor magamról beszélek, mindegyiket, a koncertinót, az összes Weber koncertet, sőt, ami nagy dolog, ugye egy cigányzenésznek, mert annak készültünk, és annak tanultunk. Azért egy Mozart Tádur klarnét verseny nem semmi. Még egy klasszikusnak sem. Viszont annyira át tudtunk, tehát nagyon rugalmasak voltunk zenéileg is. Mert például nem olyan hangszínnel fújtam mondjuk én egy klasszikust, mint például amikor a próbán kellett, hogy Gyula bácsinál teljesíteni.
5: Tehát tulajdonképpen ez, hogy te ilyen elkötelezett voltál a klasszikus zene iránt, és megvolt benned ez a fajta igényesség, ami a klasszikus zenéhez hozzá tartozik, ez akkor segített téged a cigány zenében is, hiszen ott is egyfajta igényességgel léptél föl ebben a műfajban, és meg hát tulajdonképpen akkor később bármihez fogtál, és gondolom a technikai alapjaid, mivel megvoltak, ezért bármit lejátszottál, hiszen aki klasszikus Mozart klarinétversenyt mondjuk bejátszik, akkor az, annak utána nem okoz problémát egy másik műfaj sem.
4: Nem okoz problémát, ugye bele kell rándulni, tehát bele kell ezzel mindegyik műfajba, ugye
5: természetesen. Megvannak a sajátosságok, csak a technikai
4: A technikai része, az ugye, hogyha, ugye, hát ugye bár az előbb is, amit beszéltünk, a klasszikus vala, ugye, az, a, az alapja mindennek, sőt, én azt is mondanám, hogy a Bach. Aha. Én azt mondanám, most attól függetlenül, hogy tényleg nagyon imádom, de az a legnehezebb én szerintem. Szóval én azt nagyon-nagyon szeretem. Ugye, és ugye a technikai dolgokra térve, amit most elmondtál, ugye volt egy kategória vizsga nevezetű dolog minden cigány zenész számára, az egy működési engedély volt, ami... Évszámot nem tudok mondani sajnos, de mondjuk ilyen 40-es évektől, 50-es évektől kezdve, amikor betöltötte valaki a 18. életévet, akkor ugye bemehetett kategória vizsgára, és volt egy követelmény.
5: Ami az elég nehéz volt egyébként.
4: Elég nehéz volt.
5: Legalábbis amennyire a primásokét ismerem, ott azért nagyon széles repertoárt kellett tudni. Tehát nótákat, kesergőket, népdalokat, klasszikusokat természetesen. Hogyan? És van. Akkor a klarinétosoknál is ezek voltak.
4: Klarinétosoknál is ugyanilyen volt. Csak ugye azért tudom elmondani már, hogy A, B, C kategóriák voltak, akkor volt a regiszter, az ideglenes, stb. Stb.
5: És az A volt a legteteje, ugye? Ha jól
4: az A volt a legteteje, így van. Általában ugye rímások szoktak indulni ugye a vezetés miatt, mert aki A kategóriás volt, az több volt a pénze az 50-60-as években.
5: Ja, értem.
4: Nem tudom, hogy mennyi pénzzel volt több. Tehát kategóriáma volt. Meg az, hogy most A, B kategóriával ugye lehetett menni hotelba, szállodába muzsikálni, de már C-vel nem. Meg regiszterrel sem. A sima működésével. Tehát ugye a követelménnyel kapcsolatosan ugye a technikai rész, amit beszéltünk, hogy ugye például vannak etüdök. Egy példát tudok mondani, mondjuk volt nagyon régen ugye a Balassa Berkes ugye nevezetű kötet, első, második. Ezt minden gyerek így kezdte annak idején. Most már ugye a Kovács Bélának vannak ugye a hogy hívják
5: a
4: klarinét iskolája. Ezek az alapok. Meg nagyon régen volt, ami én szerintem a Váci Mihálynak volt az olyan skála iskola, nagyon vastag kötettel, olyan, hogy az nagyon-nagyon komoly volt, ugye a régi öregek tanultak abból, mi már nem. Amit én nagyon sajnálok, hogy mi nem tanultunk abból a skála kötetekből, a Váci Mihálytól, mert az új tördelő volt. Bármilyen hangszer, hogyha le kellett olvasni, az biztos, hogy nagyon komoly volt. Na és ő ugye, ami már felsőbb kategória volt, ugye az a Fritz Kröps etüdök voltak. Na most ugye meg volt az, hogy a C kategória, B kategóriára, ugye az első két oldalból kellett játszani, és kész. Na most mi ugye a Rajkó zenekarba ugye első, második, harmadik, negyedik kötetet ki játszottunk.
5: Hát Péter bácsi azért, bár most Péter bácsi ezt megkövetelte.
4: Hogyne, hogyne, főleg aki belátott anyagot. Szóval meg is követelte, plusz ugye volt a Pau Jean-Jean, a francia kotta, ami nagyon-nagyon hatékony volt. Mondhatom, hogy technikai is, de az inkább muzikalitást vett igénybe a Zsanzsan. Ugye a beosztások, akkor egy romantikusot, hogy hogy kell mégis milyen stílusában előadni, ugye abban benne volt minden a Zsanzsanban. Tehát az azért volt nehéz. A különbség azért, mert tele volt 32-edekkel, triolákkal, szextolákkal, ugye kvintolákkal, ugye, meg ugye voltak keresztek is, 3, 4, 5, 6 kereszt, meg stb. Ugye, és azért az ő új tördelő volt. És nekem nagyon nagy példám volt a Németországban Sabina Meyernek hívják őt, az összes Weber koncertet lemezre fújta annak idején, és ugye hát akkor még ilyen lemezjátszó volt, ugye kazettás magnó, és ugye feladta nekem a Vámos Péter tanár úr, feladott nekem magamba, jó, hogy zongora, meg zongora, zongora kísérő, aláírom, de nem hallom az egészet. Nem tudtam annak idején még, ugye se időm nem volt rá, se lehetőség nem volt rá, hogy én meghallgassam ezt a darabot bárhol. Mert amit én tanultam, azt mindig meghallgattam is. A Deák téren találtam egy olyat, a Szabó Ervin könyvtár, a fővárosi, és a Deák téren van egy olyan, nem tudom, hogy létezik-e még, hogy a kottát, amit megkaptam, ki lehetett bérelni kottát is a könyvtárba, kazettával együtt. És én ezt igen hazavittem. És ugye ezeket mindig így hallgattam meg. Tehát egy kis precizitás valahol, de hát nagyon-nagyon szerettem hallgatni is, meg csinálni is. Ugye? És akkor, amikor a zongora kísérletről volt szó, akkor már tudtam, hogy nem szabad, hogy a zongorista tartsa az ebet a karóhoz. Hanem előre kellett menni, mert ugye ez Sabina Meyer, ugye a német, ugye, filharmoniával, ugye, az nem akármi, mondjuk a kölni filharmonikusok, és ugye, mondom, akkor csináljuk úgy. És akkor úgy lett. És ennek örültem.
5: Milyen élményeid vannak a Rajkó zenekarral? Hiszen hozzávetőlegesen 10 évig voltál akkor a Rajkó zenekarban.
4: Hogyne, 10 évet betöltöttem, sőt, többet is. Nagyon nagy élményeim vannak, hála Istennek, ugye, különböző fajta. Megfordultunk a világ majdnem, hogy azt mondjam, az összes területén. Szóval Európában nem tudsz olyan országot mondani, ahol nem voltam. Ázsiában úgy szintén, Afrikában, Ausztráliában, ugye volt a zenekar, akkor én ott nem voltam régen, Amerikában is ugye volt a zenekar.
5: Több turné is volt Amerikában, nagyon sok, a 70-es évek tudom. Végén, 80-as igen. évek elején. Igen,
4: így van. És ugye nagyon sok emlékem van, most például vannak olyan emlékeim, amikor 91-ben Tájvánba jártunk a zenekarral, a Rajkó zenekarral, akkor még ugye, mert nekem gyerekkori barátom és évfolyam társam is volt a Mága Zoltán, Zoli, ugye együtt voltunk kint Tájvánba. Ugye a fényképek tömkelege van nekem, meg minden, és egy olyan helyen voltunk, ahol minket elvittek, a tánckarral együtt mentünk, ugye? Egy Shaolin templomba vittek el a zenekart és a tánckart. Na most képzelheted azt, hogy egy hegyre fölvittek busszal, ott már le kellett szállnunk, egy cseppkő barlang volt, de vízesés belül, meg minden, az elmondhatatlanul szép volt, és nekünk át kellett menni a másik hegyre. És kérdeztük, hogy hogy fogunk átmenni, mert hát ugye le volt zárva ilyen korlátokkal, meg minden, és akkor mondta a tájváni emberke, hogy hát azon a hídon. Azon a hídon? És képzeld el, ilyen indákból volt a híd.
5: Igen.
4: Most hát a romák, nem kell mondani, ilyen lécek voltak ugye az indákkal összekötve. Ugye hát nagyon rossz gyerekek voltunk amúgy. Ugye ugráltak a romák ugye a hídon. Hát ha leesünk egy 400 métert, egy 500-at. Tudod?
5: Nagyon bátrak, igen.
4: Igen, és akkor te rángatasz meg minden. És akkor hát ebbe benne volt, meg minden, ebbe minden benne volt, ott el tudsz képzelni. Nagy nehezen ugye átértünk a másik oldalra, ahol körülbelül számot nem tudok pontos szám, de 200-300 ember biztos, hogy volt ülve, ilyen sárga ruhában, mint a filmekben, mint a karate filmekben. Mindenki kopasz volt, és ugye Shaolin tanítványok voltak. Egyszer csak fölnézünk, egy nagyon nagy Buddha szobor volt. És ott az ottani, hát nem biztonsági, mert pap volt ő is, ugye csak ugye tolmácsolták nekünk, hogy ez a Buddha szobor, az 10 tonna, és 24 karátos arany. Színarany. 24 karátos. És amikor azt megtudtuk, hogy nem lehet egy kicsit csiszolni belőle. Képzeld el. És ugye ez egy hatalmas élmény, amit ugye a mai gyerekek ugye nem mindenki tudja ezt ugye megélni. Amit a filmben látsz, azt te látod személyesen.
5: Igen.
4: Ami nagyon nagy dolog.
5: Meg hát akkoriban, ahogy már beszéltük, azért ez egy kiváltság volt, hogy ti utazhattok. Hiszen mostanában azért gyakran előfordul, hogy a szülők a gyerekeket viszik ide-oda, elutaznak tengerpartra, igen, mennek Dubajba. De azért azt gondolom, hogy a rajkósoknak abban az időben kivételes lehetőségeik voltak.
4: Ez pontosan így van, ahogy mondod.
5: Talán ez motiválta is őket.
4: Igen, meg az is motivált minket, hogy mint most mondtál, hogy ugye elmenek nyaralni ide-oda, amoda. Na most, ha hiszed, ha nem, én 52 éves vagyok, és még soha nem fizettem a nyaralásért. Komolyan mondom.
5: Hát persze.
4: Mert mindig nyaraltam.
5: Igen, igen.
4: Mert állandóan olyan helyen volt, hogy nem kellett nyaralni, igen, mennem.
5: Ez teljesen igaz, hogy a zenészek még mai napig olyan lehetőségeik vannak, hogy utazhatnak ide vagy oda. Ez a szép része az utazásnak, igen, illetve a hivatásunknak. Igen. De viszont azért ezek az utazások nem mindig ötcsillagos szállodában, illetve repülőgéppel történnek. Tehát azért nyilván ennek van egy olyan része is, hogy igaz, hogy ingyen, és sőt, fizetnek azért.
4: Nem, a pénzt is kaptunk.
5: Igen, igen, persze. Tehát, hogy fizetnek is azért a zenészeknek, viszont azért ez mégiscsak egy kihívás. Tehát amikor mondjuk egy 100 tagú felül egy buszra, és mennek mondjuk Franciaországba, és órahosszákat utaznak, vagy napokat utaznak, azért ez nem gyerekjáték.
4: Igen, annyit tudok mondani, hogy a Rajkó zenekarral, amikor jártunk ugye nagyon sokat külföldre, mert borzasztó nagy igény volt rá. Főleg fiatal cigány gyerekek így muzsikálni, ilyen magas fokon. Ugye annak idején még a szállással kapcsolatosan, amit most mondtál, hogy volt ilyen is, volt olyan is. Mivel? Legelső körben azért a zenekarnak mindig meg volt a presztízs.
5: Ez igen.
4: Tehát azért most olyan helyre nem mentünk lakni, ahol most bogarak voltak, tudom. Mert van rá példa, ugye a keleten, nagyon sok helyen, ugye, meg a Balkánban, ugye, akarva akaratlanul vannak, de általában olyan helyre vittek minket, ahol egy 4-5 csillagos szállodákban. Viszont annak idején az utazással nagyon sokat jártunk Franciaországba, Németországba, az Icarus busszal. Még mindig döcögök tőle. Tehát az érzés megvan. Ugye azzal jártunk, aztán ugye, ahogy hogy gondolom kapták a támogatást, akkor tudtak vásárolni buszokat, nagyobb, kényelmesebb, ugye törekedtek a luxusra is azért, hogy azért odafigyeltek rá. Viszont volt olyan, nem egyszer, nem kétszer, hogy leutaztunk 800 kilométert, nem szálltunk, meg egyből koncert volt, egyből előadás volt. Az előadás után nem hotelba mentünk, hanem megint mentünk 600 kilométert, meg hetet. És csak utána tudtunk megszállni. Tehát nekünk a szállásunk az utazás volt, és a busz.
5: Szóval... De gyerekként ezt nyilván az ember másként veszi föl, tehát akkor azért ez még egy buli, ha lehet valahol ezt így mondani. Annak ellenére, hogy ez nagyon kemény.
4: Buli is, de viszont tehát amit az előbb is említettél, hogy nyaralás. Hogy nyaraltunk is, és pénzt kaptunk is. Tehát motiváltak minket, hogy ugye hogy még jobb legyen az ember, ugye ambíciót adtak. Uh-huh. Ugye, hát most azért attól függetlenül napi díjunk volt, meg stb. Azért jó kis pénzt kerestünk, plusz mi letanultuk azokat a pénzeket. Tehát a tanárokat, tehát most nagyon rossz példát fogok mondani, csak körülbelül erre. Kaptunk 100 márkát naponta. Nem kaptunk annyit, csak 48-at. Készhez. Mert a másik felét mondjuk a tanárokra, meg az épületre kellett költeni. Például. Most egy rossz példát mondtam összegbe is, csak a hasonlóság. Tehát, és ugye mi kaptunk pénzt, ugye, és abban az időben az nem volt rossz. Nem volt rossz. A jó kis silingek voltak, meg ugye a francia frankok, ugye a legnagyobb dolgokat meg tudtuk venni. Ugye még annak idején volt az Arany János utcában a Konzum. Most ott kártyája volt mindenkinek, ott ami megmaradt pénz, meg mit tudom én, valuta, ugyebár, ott le tudtad vásárolni, amit más egykorú velem nem tudott megcsinálni.
5: Így van.
4: Viszont, amikor én kimentem külföldre, és ugye, ahol én felnőttem gyerekek, akik nem voltak mondjuk muzsikusok, sportolók lettek, vagy polgári foglalkozást választottak, vagy más foglalkozást, ugye, azokra mindig hoztam külföldről csokit, és mindig alig vártak, hogy jöjjek haza. Hát most annak idején kim voltunk Svájcba, képzeld el, és csoki gyárba voltunk. Bevittek minket a csokiek. Most képzeld el, ezt nem komolyan mondom, ilyen nagy bevásárló táskával, mindenki, két csomaggal. És akkor annyira örültünk.
5: Hát persze, az egy teljesen más világ olyan volt. Az egy nagyon szép időszak volt a cigány zenészeknek.
4: Nagyon.
5: Viszont miután kikerültél a Rajkóba, még egy ideig még a profi zenekarban is játszottál.
4: Így van. Így van, én játszottam a profi zenekarban, viszont, ami most már felfedtettem a nagy titkot, mert már nem vagyok ott, mert volt rá példa, ugye, hogy ugye, aki Rajkós volt, az mással nem mertett, ugye? Uh-huh, uh-huh. Mert az annak, ez 95-ben történt, amit most mondok, még akkor szerződésem volt.
5: Ez az még a kis Rajkó zenekar volt. Illetve?
4: Hát nem, hát...
5: Ja, az már a szerződés. Igen.
4: Nem, hát ugye 10 éves szerződés volt, és aki megszegte a 10 évet, annak vissza kellett, ugye, olyan, mint a kötbér, vissza kellett fizetni, uh-huh. meg mit tudom, hogy miket. Ugye voltak ilyen büntetések annak idején, és ugye engem felhívott a Berki Laci bácsi, aki az igazi eredeti alapítója Száztagúnak, Berki Laci bácsi. Engem nem felhívott, mert nem volt meg telefonom, megkeresett egyébként, hogy ő szeretne, hogyha járnák oda. Hát mondom, Laci bácsi, az az igazság, hogy próbára nem tudok jönni, de azt mondja, szükség lenne, azt mondja, mert azt mondja, én tudom, hogy fúj az első, második szólamot, stb. Stb. Hát mondom, igen, de mondom, nem tudom, hogy mit szólnának a Rajkóba. Nem ismertem, mert tudtam azt, hogy akkor szerződés szegés lenne, ugyebár. Uh-huh. De viszont magyarul bántott a fantáziában, hogy azért oda is akarok menni, meg minden, mert nagyon nagy nevek voltak azért.
5: Hát hogy?
4: Akkorjában Máté Rácz Laci, akkor a kecskeméti Farkas Laci bácsi, a Suki Andris, ugye, akkor a Berki Laci, akkor a Laci bácsi, ugyebár, akkor a Bufó, a Csócsi Józsi bácsi, ugye ezek az akkori, ugye, hát a, már sajnos, hogy nincsenek köztünk sokan, de a nagyokat említettem most, ugye, a Lajos bácsi, a Boros Lajos, ugye, aki nagyon nagy név. És ugye hát most minden fiatal szeretne a közelükbe ott lenni, meg minden, ugye. És ugye én elmentem egy próbára, akkor ott próbáltak az Almási téren. Uszodába volt a próba helység, az Uszoda mellett, ugye, az egy ilyen kultúr helyisége, műfház volt akkorjában. mondtam a Laci bácsinak, hogy nem szabad, meglátnak, mondom, végemben. Akkor jó, ekkor is ekkor külföld lesz, és akkor pont egy olyan időszak volt, hogy szünetünk volt, egy tavaszi szünet volt, akkor tudtam kimenni Franciaországba. De hála jó Istennek, hogy soha nem tudták meg. Soha nem tudták meg. Akkor nagy szerencsém volt. Meg egyszer egy olyan felkérésem volt, ez viszont 1990-ben volt, hogy akkor is úgy volt, hogy az útlevelek be voltak szedve. És mindezik igazgatóságon voltak az útlevelek, és engem megkeresett akkorjában a Mátyás pincéből a Déki Lakatos Sándor, Sanyi bácsi, hogy szeretné, hogyha Rómába mennék a zenekarral, bővített zenekar lesz, repülővel megyünk, jövünk, egy óra hosszát kell játszani, hát most kimondom az összeget, komolyan mondom neked, leesel a székről. 90-ben $1000 azon annyit kínált egy óra hosszára, és hogy jövünk meg, ennyi pénzt képzeld el, hogy mekkora való menő, mekkora tekintet volt neki, tehát hogy mekkora presztise volt, hogy ennyit tudott tagembereknek fizetni, és egy fiatal emberről volt szó, hányos voltam, 17 éves voltam akkor. Nagyon nagy dolog volt, főleg nekem. És ugye azt kell tudni, hogy én szóltam ott az igazgatóság, és mondták, hogy nem adják ki az útlevelet, mert ha kiadnák, akkor szerződést kellene bontani. Mondom, akkor hagyjuk. Akkor ennyi.
5: És végül nem mentél ki?
4: Nem mentem. Nem mentem. Hát igen. Sajnálom egyébként.
5: Igen.
4: Nagyon sajnálom.
3: Bujka János klarinétos volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rajkó zenekarról, szakmai életútjáról és a zenészek kiváltságos helyzetéről. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió D kulturális műsora.
6: Tarts velünk minden hétköznap.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: vagy egyed.
1: A mi hangunkon, rólunk, neked 100.3 Rádiódik.
2: 8, 7,

0: Rádió. Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakuló ülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online és követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vidnyászki Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Valló Péter a bohém életet, Hegedűs D. Géza a Kék Jázmét rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben a hozamuk csökken, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos pluszköltséget is jelenthet. Budapest egyik legikonikusabb közlekedési eszköze a Kisföld alatti szombaton ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. Az M1-es metróvonal, hivatalos nevén a Millenniumi Föld alatti vasút, nem csak a főváros egyik legismertebb jelképe, hanem valódi közlekedés történeti különlegesség is, ugyanis ez volt a kontinens első föld alatti vasútja. A Kisföld alattit az 1896-os Millenniumi ünnepségek alkalmából május 2-án adták át a forgalomnak. Nem sokkal később maga Ferenc József osztrák császár és magyar király is utazott rajta a Városligetig, és annyira lenyűgözte az új közlekedési eszköz, hogy engedélyeztette, a vasút az ő nevét viselje. Így lett belőle évtizedekre Ferenc József föld alatti villamos vasút, derül ki a BKV közleményéből.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
0: Rádiódik. Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 17-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Bujka János, klarnétos a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a szakmai életútjáról, a tárogató megszólaltatásának trükkjeiről és a zenészek kiváltságos helyzetéről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Viszont ezt tudni kell, hogy a Déki Lakatos Sándorral is, ugye az én unokabátyám, a nagyapám édes testvérének a fia, az édesapámnak első unokatestvére, a nagyapám az cimbis volt, cimbalmos, az édes öccse az meg nagy bőgős volt, ő volt a Bujka Antal, a Tukacs nevezetű nagybőgős. Ő nagyon sokat játszott, ő is Németországban kint, mint jazzista, és cigányzenész volt. És ő neki a fia volt a Bujka Rezső, aki a Déki Lakatos Sándorral volt 50 évet. Játszottak együtt. És volt egy olyan szituáció, hogy ugye a gyerekeket, mivel felkészítették az életre, tehát nem csak a per pillanat, hogy most na, ide menjél előadásra, oda menjél előadásra, nem. Hanem volt külön egy olyan szakmai gyakorlat, amit a mai napig én köszönhetek.
3: Ez a hotel ifjúság volt?
5: A hotel ifjúságban Rózsodombon volt, a Rómer Frólis utcában. Ott mindegy, hogy milyen kicsi volt, mindegy, hogy milyen idős volt. Mindig egy hétre volt a kiírás, a recepción ugye a portán ki volt írva, Prímás Lakatos Vilmos, segédprímás Kálai Kettő József, klarinét Bujka János, cimbalom Tusa Sándor, ugye Losó Lajos a bőgős például, vagy nem tudom ki a Brácsás. És ugye lehet, hogy két hétig ott osztottak be mindig. Volt olyan, hogy három hétig. Addig mások jártak az előadásokra, tehát a koncertekre. És addig tanultuk a szakmai gyakorlatot, ami azt jelentette, hogy ugye a pontosságot kellett megtanulni, hogy 7 órakor volt kezdés, akkor nem hétre megyünk, hanem fél hétre, mert ott még ugye kis kávé, kis üdítő ez az amaz, és akkor bemelegítve 7 órakor mellénybe pontosan bekezdeni. Jött mindenfajta csoport, akkor még ugye nem volt Szerbia, hanem egybe volt ugye Jugoszlávia, sok orosz csoport, szovjet, bocsánat, grúzok, mindenki jött, ugye akkor voltak NDK csoportok, nagyon sok ilyen csoport volt, és ugye ezeknek a nemzetiségeknek ugye akarva, akaratlanul, egymástól megtanulva ugye megtanultuk ezt a számot, azt a számot, hogy mit kell játszani egy keletnémetnek, mit kell játszani egy osztráknak, egy bécsi vért például, vagy egy svájciaknak, ugye egy landert, vagy polkát, ugye klarinét polkát akár, vagy egy németnek, ugye franciáknak, ugye, és minden nemzetiségnek ugye megtanultuk, és minden hangszeres, tehát jellemző minden hangszerre, és ugye ezt belénk nevelték, ezt a dolgot, ezt a, hogy mondjam, mert kötelező volt, és úgy érezte az ember, már vártam, hogy mikor megyek.
3: Tehát valójában ettől nagyok a cigányzenészek, hogy megtalálják a hangot a vendéghez, még hozzá a saját nyelvén tud hozzászólni egy cigányzenész. És ez óriási dolog, hiszen ez más műfajra, ez nem jellemző.
5: Nem az, hogy nem jellemző, hanem ezzel a procedúrával, hogy úgy értsed, hogy ezzel nem csak zenélni tanultunk, kommunikálni is. Nyelveket. Hát ugye most magyarul nem kérdezhet meg egy német vendéget, hogy mit szeretne hallani, hanem azt vincsőzik, hőrömzik. Köteles volt a Prímás németül megkérdezni, hogy can I help you angolul, ugye, hogy...
3: Tehát ez hozzá tartozik a szórakoztatáshoz.
5: Így van. Hát
3: tulajdonképpen ahhoz, hogy a vendégnek a kegyeit keressük.
5: Ez egy olyan volt, hogy előkészítő. Tehát minket előkészítettek úgy mondván mindenre az életbe. A tanulásra, az, hogyha meghallok a most már a YouTube-on, mert annak idején nem volt YouTube. Feltettem a Bakelit lemezt, meghallgattam az Ámfírt, meghallgattam háromszor, és már meg is volt. Tehát nem volt ilyen lassító program, meg nem tudom micsoda, hogy az ember szájába rágják. Szóval nehezkesebb volt, sokkal. Tehát megtanítottak minket fülből tanulni, megtanítottak minket ugye nem autodidakta módon, ugye kottából megtanítottak úgy is. Megtanítottak koncertezni, megtanítottak, amire mi vágytunk, ugye, hogy amikor majd lekategorizálunk, hogy utána minden két elembe szállodába fog játszani, stb. Kényelmesen megtanítottak, előkészítettek minket erre a dologra. És ugye fegyelmet lehetett tanulni. Mert aki nem úgy viselkedett, nem fogott rajta, azon később sem. Meg kellett tanulni.
3: Tehát nevelték is a így gyerekeket, van. Nem csak oktatták, nem. Tanították.
5: Nem, ez egy nevelési
3: forma is volt.
5: Ez nagyon
3: fontos volt, hogy a Rajkó módszerhez, az oktatáshoz hozzátartozott ez is. Vagy hogy például hogyan viselkedtek a színpadon, hogyan ültök, milyen irányban néz a lábatok. Tehát ezek mind hozzátartoztak ezekhez a dolgokhoz.
5: Persze, hogy ne. Az ülés egyébként, már bocsánat, csak annyi, hogyha ránézel egy zenekarra, egy magyarországi zenekarra, mert hogyha képbe, mint színpadképet ránézel, meg tudod mondani, hogy ki volt a Rajkóba is, ki nem.
3: Hát hogy ne.
5: Az ülésre.
3: Így van.
5: Mert az nem támaszkodik. Meg fogja, és így jön. A klarinétus úgy szinte, nem keresztbe rakja a lábát, meg fogja, és így jön, ahogy kell.
3: Hiszen a száztagú cigányzenekarnak is egyébként a nagy része rajkós volt régebben.
5: Most is vannak, viszont azt tudni kell, hogy a Pannon cigányzenekar 95%-a öreg rajkók,
3: aha,
5: úgy szintén.
3: Hát Puka Károlyjal az élet, de
5: hát hogy ne, Buda is annyi, hogy igen, ne, hát igen, a Szabára, a Farkas annyi, hogy ne, akkor a Baranyai Lajos, Seresvili, én, Bangó Lajos, Brácsa szól, abban mindenki.
3: Miután a Rajkó zenekarral voltál, utána végül is a száztagú cigány zenekarnál is éveket játszottál.
5: 20 évet voltam.
3: 20 évet voltam. Esetleg tudsz említeni ott is valami olyan történetet, ami úgy nagyon megragadott téged, hiszen számtalan országban voltatok.
5: Igen, hát tudok, igen. Olyat tudok említeni, hogy amikor én bekerültem oda, és az akkori mesterem, a Puporka András, a Bandi bácsi, mert elvileg ő tőle 6 évet tanultam, és ő investált engem a zenekarba. Mivel a tanítványa voltam, és azért úgy a portékáját mindenki mutatja, megmutatja. Aha.
3: De ez már a Rajkó után volt.
5: Ez a Rajkó után volt.
3: Közvetlenül?
5: Közvetlenül. Uh-huh. Közvetlenül, és pont...
3: Tehát akkor ez ilyen 90-es évek vége.
5: Ez 90... Ez 96 6. tavasszal lehetett, körülbelül, uh-huh, kb. Ilyen nyár eleje. Pont kint voltunk egy olyan turnén, hogy Izmirbe voltunk, Törökországba, Izmirbe, a Királyi Palotába jártunk akkor, és Izmirből mentünk Bonnba, képzeld el, Németországba. De úgy, hogy elromlott a légkondi a buszba.
3: Mindez busszal.
5: Igen,
3: nem repülővel.
5: Nem repülővel, busszal. Fú. Két busszal.
3: Igen.
5: És ugye elmentünk a Bonnba, stb. Ott laktunk Kölnbe, és Bonnba is, ugye mind a két helyen, az szomszédos. Ugye volt egy előadásunk, és a Lajos bácsi, a Boros Lajos vezette, ugye C-mollba az Ámol Csárdás, ugye a C-moll Csárdás, ugye, és ugye hát ráintett a Bandi bácsira, hogy fújja. Az meg már előtt terjeszti, hogy nem ő fogja fújni, hanem én. És ugye elfújtam, és nem úgy figyelt föl az öreg, hogy most nem látta így, hogy most én vagyok az, vagy a Bandi bácsi, hanem amikor vége volt az egésznek, azt hitte, hogy az öreg fújt, képzeld el.
3: Ez megtiszteltetés.
5: Hát az, hiszen... őt akarta felállítani. Bandi bácsi megfogta a kezemet, és felállított, hogy ez tényleg nem voltál, Jancsika. Nem én. Ez is egy emlék. És közvetlenül egyébként, ami az életembe a legnagyobb büszkeséget tölti ki, ami rólam szól, persze a családom a legnagyobb büszkeségem, majd arra is mesélek, csak történt velem egy olyan dolog, amit az előbbi kérdésre fogok válaszolni, hogy milyen események történtek közben. Hát egy olyan, hogy amikor mi levizsgáztunk, ugye kategória vizsgán, sőt leérettségiztünk, ugye szakiskolába is, zenei érettségiből, ugye, és volt egy buli. Annak idején a Székelycsárda volt a neve neki, és ott tartottuk meg, ugye, hogy levizsgáztunk, meg volt az utolsó dolog, és akkor hajrá! Na most ugye a Bufórigó Sanyi bácsi muzsikált ott a Székelycsárdába, és ugye hát a cigányok királya volt a Járóka Sándor. Ő muzsikált ott, ők ketten. És akkor ugye nagy buli volt, minden hangszereket is, minden nálunk volt, ugye, meg minden. És akkor ugye hát muzsikáltuk meg minden, és akkor mondta, hogy majd, hogy nagyon megtetszettem így az öregeknek, tudod? És ugye akkor még hát én még profi zenekarban voltam, és nekem eszem ágában nem volt, hogy én menjek másik zenekarba, ilyen még azért bennem volt az, hogy Rajkó, még bennem volt, amúgy a mai napig bennem volt.
3: Persze.
5: Mai napig. És mondták, hogy itt a helyed, nálunk. Én ezt akkor a megtiszteltetésnek
3: hát ez, igen, ez
5: éreztem, hogy ilyen nagy nevű emberektől, hogy ezt, ha nem lett volna rá tanúbizonyság, akkor nem is hinném el. Ekkora dolog volt.
3: Ugye? Igen, ez egy megtiszteltetés. Hát
5: és
3: szakma nagyjai.
5: Hát így van. És ugye történt egy olyan, ugye a Patai öcsi, a Zoltán, Patai Zoltán, ő bejött a Rajkóba, és az is nagyon nagy megtiszteltetés volt a számomra, hogy kikért a Rajkóból engem, felkért. Bejött személyesen, egy prímás bejött, én értem, hát én úgy éreztem magam, hogy most bejön, értem. Hát.
3: És mennyit muzsikáltatok együtt?
5: Nem olyan nagyon sokat, pár hónapot játszottunk együtt, mivel, hogy nagyon sokat jártam a Székelycsárdába. Uh-huh. Nagyon sok roma megfordult ott, ugye. Az olyan volt, mint egy kis központszerűség. Mert utána ott fogtak engem. Aha. Hogy holnaptól itt a helyed. Mondom, hát én a Megyeri Csárdában muzsikálkodom a Patöcsivel. Azt mondja, az már tegnap volt. És ha akartam, hanem be kellett oda kezdjek. És utána 9 évet voltam a Járóka Sándorral. A Pesti Vigadóba kerültünk át utána, ahol nagyon jól éreztem magam, mert ugye nagyon sokat tanulhattam tőle. Persze akkor is tanultam tőle, amikor ő nem vette észre. És nem volt olyan, hogy most hátrafordult, hogy tudod, hogy megy. Ilyen nem volt. Hátalált a zenekarok, és csak intett. Akkor már tudtuk, hogy a cimbalom, vagy a klarinétnek kell, ugye, amikor ráhagyta az illetőre. Olyan nem volt most azért. Szóval nem volt kecpec nála. És én először ott ragadtam a Székelycsárdába, akkor voltam közel 3 évet, és akkor én 4 vagy 5 évet voltam, 5-öt ajoltam a Pesti Vigadóba. Járóka Sándorral.
3: Ott is.
5: Úgy játszottunk, hogy este 7-től voltunk éjfélig, és volt egy olyan, mert ott 6-an játszottunk segédprímással, és volt a déli muzsikánk, az viszont délután 1-től volt 3-ig. És akkor volt a segédprímásunk, ugye a Járóka Sándor nélkül, akkor voltunk déltől, mondom, ilyen 1-től 2-ig, vagy 3-ig voltunk, akkor úgy játszottunk ott a Pesti Vigadóba. És akkor este volt a Járóka Sándor zenekar.
3: És ezt követően jött akkor a 20 év a Száztagú Cigány zenekarban.
5: Eközben.
3: Uh-huh. Már akkor volt.
5: Igen.
3: Volt lehetőség arra, hogy akkor elmenj velük turnézni?
5: Egyszer-kétszer. Uh-huh. Csak azt mondta a Járóka Sándor, hogy az ő zenekarát fizessék meg. Úgy, ahogy ő is megfizeti. Mert annyi volt a fizetésünk, és én fiatal gyerek, tehát én az Isten büszke vagyok, mert fiatal gyerek voltam, 20 éves. Uh-huh. 23, meg 22, 24. És azért közel 10 évet együtt voltam, megállás nélkül. Szóval az nagyon nagy dolog.
3: Igen.
5: És ugye azt mondta, hogy fizess meg, őt is felkérték, ugye. És ugye nem volt rá annyi kapacitás, és azt mondta, hogy ő soha nem fog beleszólni, hogy én hova megyek játszani. De mindig hazataláljak. Uh-huh. Mert nagyon-nagyon szeretett minket, fiatalokat, ugye. Ugye, mondom kell az Űrmös Annyit, az időset, ugye, az Űrmös Sándort, ugye, meg a Molnár Lacit. A Nagy Bőgös, ugye, természetesen. Minket nagyon-nagyon szeretett, tehát mint fiatal embereket is segítette is a fiatalokat. Mm. Szóval mentálisan is, és akár zeneileg is.
3: Beszéljünk egy picit a tárogatóról és a szaxofonról, hiszen te ezeken a hangszereken is nagyszerűen játszol. Mit jelent ez számodra?
5: Számomra hát első körben a tárogatót említeném meg. Mm. mivel az őshonos hangszer, ugye, és nagyon-nagyon szépen szól cigányzenekarban.
3: Így van.
5: Egyaránt szólisztikusan is, és beépül a bandába is. Sajnálatos módon a mai világban nagyon-nagyon-nagyon ritka, ahol az ember tudja használni, mert sajnos ugye volt a rendszerváltás előtti időszakról beszélek, nagyon-nagyon kevesen tárogatóztak, és csak most bújik elő ugye ezek a tárogatók, most alakult, hát nem most alakult meg, de ugye most lett színre lépett végül is a tárogató szövetség, már van, ugye ezek viszont nem cigányokból áll, viszont romák űzik a legjobban, ez az igazság, amit ők is ugye elismerik, és a tárogatóval kapcsolatosan én nagyon-nagyon-nagyon imádom, nagyon-nagyon szeretem, mindenre alkalmas. Úgy mondom, romantikusokra, technikai darabokra, ugye csárdásokra, a kuruc, az összes kuruc erről szólt egyébként.
3: Autentikus.
5: Így van,
3: ebben a autentikus.
5: Viszont azért vannak egy-két olyan dolog, ugye, mert nagyon őshonos most már Romániában is, ugye a délebbi részeken, ugye Szerbiában is, de inkább Romániában őshonos. Most már ugye az Erdély miatt, mert ugye Erdélyben nagyon sok tárogatós volt, aki magyar származás ugyebár, és átvették a románok is. De hát ők máshogy szólaltatják, meg más hangszínen, egész máshogy hűzik.
3: Egyébként mi a különbség a tárogató és a klarnét között? Hiszen azért alapvetően kinézetre nagyon hasonló, és mind a kettő nádnyelves.
5: Így igaz. Annak idején ugye a tárogató dupla láddal működött. Tehát, mint
3: az oboa.
5: Így van. Mint az oboa, dupla láddal működött, annak idején úgy hívták, hogy töröksíp. Ez az Értem. Őse. Hát olyan, mint a lemez játszónak a gramofon.
3: Igen, igen, világos.
5: És ugye a tárogatónál az a nagy helyzet, hogy reformálva lett. Tehát szimpla ládat tettek bele, a klarinéthoz hasonlították ugye a reformálást, hogy fúvóka került bele, nem szimpla lád, vagyis dupla lád, hanem szimpla, és olyan, mint a klarinét fúvóka, olyan került bele, igaz, hogy kicsit kisebb a mérete, és nem csap van rajta, hanem üreg belül, mert a csap az a főső része van a tárogatónak, van egy kis csap rajta, egy 3 centis. Arra teszi rá, mert a klarinét hordóval működik. Hogy a hordó, stb. Az elvileg 1, 2, 3, 4 részből áll, vagyis 50 a tölcsérrel együtt. A tárogató viszont, meg ugye a korpusz, a tölcsér, az alsó rész, a felső rész, és abba megy bele a fúvóka, ami szimpla ládas. Na most a tárogató az egy kúp alakú hangszer. Tehát hasonlít is, meg nem is a klarinétra.
3: És mondjuk a fogások azok megegyeznek?
5: Nem. Azért mondom, hogy nem, mivel hogy oktávváltós.
3: Aha, igen. A klarinét... Ugyanúgy, mint a szaxofon, nem?
5: Igen, hasonló. Tehát nem mondhatom rá, hogy ugyanaz, mivel hogy. Ugye a klarinétban van 2 rendszer. Van a böhm rendszer, a francia rendszer, van a német rendszer, az Albert rendszer. Na most a tárogató az egy olyan rendszer, hogy Albert rendszer a fogások, viszont oktávváltós, mint a szaxofon. És szoprán, ugye az ismert, aki ismeri így a tárogatót, most tárogató, akkor mindenki úgy ismeri, hogy B-szoprán a hangzása. Holott ez nem igaz teljesen. Mert sokan nem tudják, hogy van A hangolású tárogató. A Sunda és a Stovasser János ezeket ő gyártotta, csak nem tudnak sokat. Sok mindenki nem tudja ezeket a dolgokat. Tehát van alt tárogató is. Van C-tárogató is, és van A-tárogató is, és az tárogató is van.
3: Ezekre azért van szükség, mert a különböző hangnevekben az átjárhatóságot azt megkönnyíti. Tehát...
5: Akkorjában még ugye mindig voltak kiváltságos muzsikusok, akik technikásabbak, otthon jobban ki tudták fejleszteni a skáláikat, meg stb. Viszont annak idején azt mondták, hogy nem tudják megoldani rendesen abban a hangnembe,
3: igen,
5: hanem ugye át kell tenni. Ugye a másik hangszer, ugye az ászra, és akkor ugye célfogással ászdúrba játszunk. Uh-huh. De hát ez valahol egy nem jó, egy becsapás végül is a hangzásra. Most elkezdek C-durba fújni, és az durva szól. Uh-huh. Szóval ilyen szintetizátor hatás.
3: Igen. Tehát ez zavaró lehet nyilván akkor.
5: Igen.
3: Sőt, akár azt is el tudom képzelni, hogy akkor az abszolút hallás az egy klarinétosnak egy szörnyű átok lehet ebből a szempontból, hogy különböző transponáló hangszereken játszik.
5: Tulajdonképpen nem is abszolút hallás, hanem legelső körben egy zenekari tagnak, egy klarinétosról beszélek, tudatos hallásnak kell lenni.
3: Uh-huh.
5: Mivel, hogy két klarinétot használunk a mai cigányzenei világban, az A és a B hangszert. A keresztes hangnemekhez az A hangszert használjuk, a B-sekhez meg természetesen a B-t. Valamikor ugye átmegyünk artistaságba, ugye a keresztest fújjuk B klarinéton, van olyan is, meg már voltam olyan hangszerelésen, hogy ugye émolba van, és fönt, ahol nem találsz hangokat, és B klarinétra írták rá, képzeld el. Tehát ezek ilyen nehézségek, ugye, ez korrigálandó dolgok ezek. Tehát ezt azért találták ki, hogy azért az ilyen dolgokat ugye abba azon a hangszeren játszunk, ami ugye meg van írva. És ugye a tárogatóra visszatérve, ugye, hogy B szoprán, ugye, és két oktávos, azt tudni kell. Tehát egy hangzó át meg tudom fújni egyszer, kétszer, három darab. Az két oktávos. Durván. Ha F-et mondok, akkor csak egy oktávos. Tehát tulajdonképpen más.
3: Sokkal szűkebb akkor a hangterjedelme.
5: Sokkal, így van.
3: Mint egy klarinétnak, vagy egy szaxofonnak.
5: Igen, ez is különbség. Uh-huh. Plusz. Azt tudni kell, hogy valaki tárogatózik, annak mondja magát, vagy nagyon szereti művelni, vagy tárogató művész, stb. Annak mindenkinek kell tudni, hogy a klarinét és a tárogató az külön hangszer. Csembaló, zongora, orgona nem ugyanaz.
3: Így van, így van.
5: Máshogy szólaltatjuk meg, súlyokat nem értek hozzá, de gondolom, hogy...
3: Teljesen más, így van, így van.
5: És ugye a tárogatóval kapcsolatosan máshogy kell megfújni. Na most, a tárogatóval egy picit lazábban kell a szájat tartani, mintha, még nem mondom azt, hogy szakszafon tartással, szájtartással, de el kell engedni a szájat, akkor van szép, tömör, öblös hangja. Uh-huh. Ha úgy fújja meg valaki, szorítsa izomból, érted, tisztelőbb, szóval, mert a szép hangot a klarinétnál, ugye a száj, ugye a szorítás miatt, ugye, hogy azzal tudja korrigálni, ugye. És azt megszorítod a tárogató fogokat, akkor csipog, tudod, meg feljebb szól, hamis lesz. És akkor csodálkoznak, akik klarinétosok, és tárogatózni szeretnének, hát figyelj, hát ez a tárogató hamis, mert van egy fúvás technikája, persze, amit a Stovaszer János, aki szabadalmaztatta a tárogatót, reformálta, meg ugye a Sunda, a Stovaszer János leírta, hogy aki úgy akarja megszólaltatni a tárogatót, mint a klarinétot, akkor dunnyogó hangja van neki. És való igaz. Nem adja ki azt a szép hangot. Na most mivel, hogy kúpos alak. Azért is kell elengedni, mert itt vékonyodik és vastagszik a tölcsérnél. Na most, minél nagyobb a terjedelem, annál lejjebb szól. Ugye? Minél szűkebb, annál feljebb szól. Érted? És azért, amikor laza a száj, akkor saját magát korrigálja. Tehát ezt tudni kell. Körülményes.
3: Egy Picit térjünk rá arra is, hogy te azért több műfajban otthon vagy, és nem csak a klasszikus zenét, igen, nem csak a cigányzenét, hanem a másfajta könnyedebb muzsikát, akár a jazzt is szívesen műveled.
5: Igen. Igen, mert amikor kezdőbe volt a kávéházi cigányzenének a, úgy kell, hogy mondjam, hogy a vége. Uh-huh. Tehát az éttermi muzsikai szintet mondom, tehát uh-huh, az, hogy most az országban van 4 hely, vagy Budapesten 3-4 hely, ahol muzsikálnak természetesen klarinét nélkül, ezt hangsúlyozom, hogy klarinét nélkül, nem mindegyik helyen, de azért vannak. Mert azért a teljes igénység.
3: Hát ez hozzátartozik.
5: Hát persze, hogy hozzátartozik.
3: Ez alapvető.
5: Csak egy olyan vezetőnk nincsen, mint annak idején volt, úgy hívták, hogy Tűóru. Úgy hívták, Gáspár Lajosnak hívták, az öreg Putyinak volt az apja. Ő azt is megmondta, ez újságcikkekben van leírva, ez a Rácz Laci, a 36. Rácz Laci, Bura Károly, ez a Gáspár Lajos, ugye?
3: Ez a 20. század első fele.
5: Így igaz, igen? Ők megmondták azt is, hogy a klarinétosok 2 klarinétot fújjanak, ne egyen, mert egyen nem tudnak úgy fújni. Ő értett ehhez. Uh-huh. És még ezt is megmondták, tehát az igényességet.
3: Uh-huh. Meg akkor volt egy cigányzenész szövetség is, ahol nyilván ezt
5: hogyne? Azért... Hát ő volt az elnök, meg a többi.
3: Összefogták.
5: Hogyne? Uh-huh. Azért említettem, igaz. És ugye lehet, hogy nem tudják fizetni az éttermek, ugye, meg ugye a cselló, hát az meg a teljes kihalóban van a cselló. Hát arról most nem is beszélek. Na most ugye, amikor ugye szegény, ugye elment tőlünk a Járóka Sándor, ugye, sajnos, hogy elment közülünk, akkor ugye ő azt mondta nekem, nem nekem, nekünk a fiataloknak, hármunknak, hogy nem fog vinni benneteket senki. Azt mondja, ha én nem leszek már. Ha viszont visz benneteket, olyat fog muzsikálni, hogy még maga se tudja. Érted? Szóval ez a cigánypolitika magyarul, de én csak az igazságot akarom elmondani, hogy ez volt. És én gondolkodtam azon, hogy ez így is történt. Képzeld el. Uh-huh. Ez így történt. Ez se szól, az se szól. Érted? Nem tudtuk elképzelni. Utána, jó, mert azért nem mondom, hogy nem muzsikáltam, mert muzsikáltam, de nem arra számítottam. Érted? Mm. És akkor gondolkodtam, azon mondom, úgy is tárogatózom, stb. Nem ártana másik stílusba is, érted? Egy másik hangszeren, mert én szopránoztam annak idején egyébként, mert be is vittem a, ugye az étterembe, a Pesti Vigadóba járok a Sándor, ugye a szoprán szakszafonomat, és az úgymond biboldó számokat, ugye, ezeket a zsidó dallamokat, ugye azon fújtam, szoprán szakszafonon. Mert ugye az modernabb változata, mint a tárogató. Egyébként ugyanaz a B-szoprán. Ugyanaz. A fogás megint csak nem az, mert a szakszafonnál a jobb kéz az bőmrendszer, a bal kéz meg Albert. És plusz oktávváltós. Tehát, mint a tárogató. És ugye ez az eredeti tárogató, mert most már gyártanak ilyen tárogatót is, tehát szakszafon mechanikával. Ugye a Tóth Józsi barátom is hangszerészmester, tárogató készítőmester, és ugye ő is csinál ilyeneket, tehát borzasztó modern tárogatókat, amit tényleg. De mondjuk én azért a Stovaszernál, tehát én leragadtam ott, és én arra is köszönöm, mert én mindig a régi dolgokba hiszek, és azt is szeretem, és ugye a szakszafonra visszatérve, ugye, hogy ugye hát most szopránozok, stb. Szereztem egy alt szakszafont. Ugye, egymás között cserélgetünk, stb. És ugye először nem tudtam még rajta, hogy most hogy vannak a hangok, meg ez hangolású, meg mit tudom én. Aztán idővel ugye kisorabizáltam, utána ugye gyakoroltam, mert hogy Mondom, valami váltást kell, hogy tegyek. Mert mondom, ez nagyon nem jó így, hogy nem annyira megy a mi műfajunk a kávéházi cigányzat. Nem megy, hol visznek klarinétot, hol nem visznek, nem lehet erre adni. Több oldalúnak kell lennem, ezt mondtam magamba. Ez így is történt. Hála Istennek, hogy ugye sikerült ugye megtanulnom rajta. Az, hogy elmondjam magamról, hogy jó, akkor hazudnák, mert életem végig fogok tanulni, úgy, mint mindenki, aki muzsikus és hivatásos.
3: Így van,
5: De viszont nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Uh-huh. Tehát borzasztóan szeretem. Ugyanúgy jazzt is nagyon-nagyon szeretek játszani, sőt, ami nagyon-nagyon fontos, hogy meg kell említsem, az Etnorom együttest.
4: Bujka János klarinétos volt a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a szakmai életútjáról és a tárogató megszólaltatásának trükkjeiről. A folytatás érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Dikrádió.com
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utazz a Dikrádióval. GPM Music.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma holokauszt vasi szemmel Márfi Gyula nyugalmazott érsek rendezte könyvbe a történteket. A roma holokausztról írni kutatói szempontból kimondottan nagy kihívást jelentő munka, mivel a mély szegénységben élő csoportról hagyományosan kevés forrás áll rendelkezésre. Teltházas könyvbemutatót tartottak kedden délután a szombathelyi Berzsanyi Dániel könyvtárban. A Szülőföld kiadó gondozásában Roma holokauszt vasi szemmel címmel megjelent kötetet dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek állította össze. A vármegyét képviselő közgyűlési elnök Majthényi László köszöntéjében emlékeztetett. A roma holokauszt vasi áldozatainak tragédiáját több emléktábla is őrzi. Egyben arra is kitért, hogy a fellelhető kevés dokumentum miatt a téma kimutatása kimondottan nehéz. 1944. augusztus elején több száz embert hurcoltak el Szombathelyről. A vasi romák többsége az Auschwitz-Birkenaui megsemmisítő táborba került. Ez a mi történelmünk, nem távoli, nem idegen, itt történt közöttünk, mutatott rá a város képviseletében jelenlévő Puc Attila. A képviselő hozzátette, az emlékezés kötelességünk, a múlt nem zárható le, mivel minden egyes elhallgatott történet egy újabb veszteség, ezért különösen fontos ez a helyi történeteket feldolgozó, nemrég megjelent hiánypótló kötet. A kötet lektorálását vállaló dr. Katona Attila történész előadásában röviden vázolta a könyv megjelenésének előzményeit, majd a vészkorszakot jó száz évvel megelőző közigazgatási emlékeket osztott meg, amelyekből hallgatósága megismerhette a cigányság, már akkor is hányattatott sorsát, egyben maga is utalt a mély szegénységben élő csoportok forráshiányos története miatti kutatás nehézségeire. Roma holokauszt, a történelem nem csak a győzteseké, hanem az áldozatoké is. Dr. Gazdag László, tudományos kutató arról beszélt, hogy volt idő, amikor a cigányokért senki sem emelt szót, és ez nem csak a múltról szól, hanem figyelmeztetett.